0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: E! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy. 2 óra után egy picivel hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. Ebben az órában arra gondoltam, hogy most hozom mindjárt az óra elején 2 ót, és egy olyan dalt, ami szerintem egy csomó plusz tartalmat hoz, nem maga miatt a dal miatt, hanem azért, mert hogy ugye ez egy bő 10 éves dal, vagy valami ilyesmi, de most egy pár hónapja fedezte fel igazán magának először a social, aztán pedig a rádió kis, szóval van úgy, hogy várni kell a sikerre, de ott van, hogyha van valami kis extra a produkcióban vagy bennünk, akkor előbb-utóbb az összejön. Na hát, egy picit erről is szól ez a dal, legalábbis a felfutása kapcsán. 2 ó, turn the lights off!

0: igazi mai slágereket. Csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

Igen, megy Katy Perry után pedig Louis jön. Louis egyébként gyerekkor óta nagyon kedveli az énekesnőt, és nagy eredmény, hogy már volt olyan fesztivál, ahol mind a ketten felléptek, hát még nem egymás után, de lépésről lépésre, step by step. Louis, Golden

Rádió 1 csak igazi mai sláger megy, ezen a héten pedig már jön a Strandfesztivál. Na nehogy Rádió 1 stage-el, szerintem ezt nem kell mondanom. Minden nap elképesztő line-up-val várjunk majd az ott bulizókat. Szerdán a diszkós itt kezd, aztán Lotfi Begi, Pómex, Jamina, Christopher, Metzger, Viki, Juhik és Gyauria lemezjátszók mögött, de minden nap pontos line-upja a Radio1.hu-n is ott van.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A következő órában sem állok meg, sőt, ha lehet, akkor még picit nagyobb tempóra kapcsolok, mert szerintem ilyenkor már 3 óra felé nagyon sokan fáradtak. Na, hozom a lendületet például a Swiss Discóval, Jennifer Lopezzel, a hazaiak között pedig többek között a Valmarral is, a kezdés pedig Ray Daltoné lesz. Az igazi mai sláger a Blood Running, pár perc és érkezik itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
3: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár 4-szeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmenet végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében 4-szer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
2: Az egészségperceket hallották.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
4: És most!
1: Rádió
4: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, ma is

Rádió egy csak igazi mai sláger megy. 3 óra után egy picivel hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás. A kedvencek között pedig Lady Gaga jön, aki ugye egy nagyon nagy turné, meg filmforgatás, meg film promóciós turné is.

fiúk, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es lágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ezt a dalt Nyui készítette, a Rádió 1 DJ-je, aki na nehogy ott lesz a Strandfesztiválon, a szerdai napon is például hajnali 2-től a Rádió 1 stage-en. Ez pedig a Swiss Disco igazi mai sláger, a Sleep Tonight.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Ez a Rádió egyik csak igazi mai sláger megy, köztük pedig David Guetta jön, aki az utóbbi időben azt nyilatkozza egyre többször, hogy nagyon kezd rákapni a stadion fellépésekre, hogy óriási bulikat csinál, nagy fesztiválok, állandó rezidenciák Las Vegasban, meg Ibizán a nyári hónapokban, de azt mondja, hogy a nagy koncertek, a nagy stadionok, amiből egyébként hármat is csinált egymás után Párizsban, tavasszal, nem is akármiért, na azok most nagyon elkapják. És egyébként meg tudom érteni, mert valami szenzációs volt a videók alapján, sajnos nem voltunk ott, de a videók alapján, amit ott csinált. Nagyon komoly. Ez meg az igazi mai slágerek közben, J-Lo-val, David Guetta, Save Me Tonight, amit indítok.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mert nagyon jó zenék mennek nálatok. Legleg nagyon szeretem a Bestit, mert jók a poénjai. Napközben meg nagyon jól feldobjátok a hangulatot.
2: Szeretem. Szívem, vidám leszek tőle, jó? Jó zenék mennek.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket.
3: Rádió 1.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, mindjárt 4 óra jönnek a legfrissebb infók, attól ma is Balázsék, addig pedig az igazi mai slágerek között például Shakira és Kamrád újdonsága is a következő órában, a kezdésben pedig a Hearst dalával Purple Disco Machine-t hozom. Az igazi mai slágerek között a Wonderful Life már bekészítve itt a Rádió 1-en.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel, 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont, ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most
1: Rádió
3: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Picivel 4 óra után hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, az igazi mai slágerek között pedig DJ Metzger Vikit hozom, aki a szerdai napon, vagyis holnap után ott lesz a Strandfesztiválon, a Rádió 1 stage-en 1 órától a lemezjátszók mögött. Ezt az igazi mai slágert pedig lényegében ebben a formában neki köszönhetjük, mert hogy Nagy Bogi és Dash, Jó leszek újra című dalának egy nagyon vagány verzióját, egy remixét készítette DJ Metzger Viki. Ezt én itt a Rádió

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, megy, pedig Regál Lili, aki Ibizán lépett fel a múlt héten, hát nagyon menő is, nagyon gratulálunk, és nagyon jó, hogy a rádió egy DJ-k tényleg ekkorát mennek a világ minden pontján. Aki lemaradt volna a sztoriról, hosszasan mesél az Instagram is róla, Lili, érdemes csekkolni. Na, időközben viszont igen, indítottam az újabb nagy kedvencet, Shakirától a legújabbat választottam most, ez a Die Die, itt a Rádió 1-en.

0: miért a Rádió Egyet hallgatják.
1: Mindig azt, hogy a legújabb zenével találkozom a legjobb helyen, és képben vagyok, két felnőtt gyerekem van, úgyhogy teljesen szinten tartom magam velük. Anya, te is ismered? Persze, a Rádió Egyet hallgatom. Jaj, értem, az már.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egyet.

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathasd. Rádió.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, nemrég pedig kiderült az is, hogy mennyibe kerül Banksy a londoniaknak. Ugye tényleg szenzációs dolgokat csinál, de azért ezzel van feladat, és a friss infók szerint több mint 150 ezer fontot költöttek londoni műveknek az őrzésére, és adott esetben az eltávolítására, ami mind Banksyhez kapcsolódik, ez derült ki a BBC egyik adatigényléséből, ami nem azt jelenti, hogy ne lennének így is nagyon menőek ezek a művek, de azért tényleg erre azért pörög a cash időnként. Na ilyen és ehhez hasonló infók is vannak a Radio 1.hu-n, érdemes kattintani, én pedig az igazi mai slágereket hozom most Kámrától a legújabbat, ez a

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
2: Szeptember közepétől csökken a tűzifa áfája. Napközben még 34 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Másfél millióan élnek olyan háztartásban Magyarországon, ahol télen fával tüzelnek. Ezek az otthonok gyakran rosszul szigetelt, régi szerkezetű épületek, melyek felfűtése sokba kerül. Ezeknek a családoknak jelenthet segítséget, hogy szeptember 15-től életbe lép a tűzifa áfájának csökkentése. Az eddigi 27%-os általános forgalmi adó 5%-ra mérséklődik. A csökkentés a hagyományos tűzifa minden formájára érvényes. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. A részletekről a kormány oldalán lehet tájékozódni. A Komló és Hosszúhetény közötti kerékpárút első ütemének előkészítése

0: teljességében lezárják. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton, itt is sávlezárásra kell számítani. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Pécsett a Zsolnai utcán, a Mohácsi úti csomópont közelében helyreállítják az útburkolatot, emiatt a belváros felé sávszűkület lassítja a forgalmat. Ma még mindenütt számíthatunk hosszabb napos időszakokra, aztán egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és már többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél északnyugatira fordul és megélénkül, a hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
1: Egészségpercek. Információk az egészséges életmódról és a drogmegelőzésről.
2: Akár 50 nap munkaképtelenséget is okozhat a migrén. Világszerte 1 milliárd ember szenved tőle, Magyarországon pedig a becslések szerint több mint 1 millió ember. A WHO becslése szerint ez a második leggyakoribb betegség, ami miatt az emberek kiesnek a munkából. Az érintettek legtöbbje a migrénes roham alatt szinte egyáltalán nem képes dolgozni. A látás kieséssel járó aurás migrén ráadásul még rémisztőbb. Egyes becslések szerint a migrénnel való együttélés akár négyszeresére is növelheti a depresszió kialakulásának kockázatát. A migrén sajnos leginkább az aktív korosztályt érinti, éppen ezért nagy kérdés, hogy az ember mennyire esik ki a munkából. A betegség kialakulásának okai még mindig nem tisztázottak, a közrejátszó körülmények pedig annyira szerteágazóak lehetnek, hogy nehéz egyetlen okra visszavezetni minden páciensnek a migrén kialakulását. Sokaknál a tartós képernyő használat okozza, másoknál a stressz, bizonyos ételek, vagy épp az erős szél vagy időjárás változások. A betegeknek ráadásul csak kis száma fordul orvoshoz, ezért nem is mindenki tudja magáról, hogy valójában a fejfájás, amivel küzd, rendszeresen visszatérő migrénroham. Magyarországon 30 fejfájás centrumban várják a betegeket. Az ottani adatok szerint az érintettek 2%-a 20-25 ezer ember kaphat ellátást évente. A lüktető fejfájás mellett sokaknál jelentkezik hányinger, akár hányás is, de zavaróvá válhatnak a fények, hangok, vagy éppen koncentrációs és memóriazavar is felléphet. Súlyosabb esetben átmenet végtag bénulás sem elképzelhetetlen. Pontos tudni, hogy országszerte több közfinanszírozottan is elérhető centrum van, ahol megpróbálhatják enyhíteni a panaszokat. A migrén egyébként a nők körében négyszer gyakoribb. Egyes vizsgálatok szerint a nők 18-24, míg a férfiaknak csak 6-8% a migrénes. A betegség tinédzsereknél is megjelenhet, 50 éves kor után viszont ritkábbá válhatnak a rohamok és enyhülhet a betegség.
1: Az egészségperceket hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!
1: Rádió
3: 1! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi, mai

Rádió 1, csak igazi mai sláger, megy, szép reggelt, kellemes hétfőt, rövid hetet indítunk, csak mondom, hello mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, augusztus 17-e van, a mai napon a játszintok, a névnaposok, sok boldogságot nekik, és ezt a rövid hetet is kezdjük azért nagy tempóval, Alex Kenji és a nagy nyári favorit a Bumble-é, amit indítok.

Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. A legnagyobb fesztivál hangulatot daná, hogy mi hozzuk ezen a nyáron is. Legközelebb már szerdától a strandon, ahol este 8-kor indul a színpadunk a diszkós ittel, aztán Loci Begi, Pómex, Jamina, Christopher, Metzger, Miki, Nyuik és Jauri a lemez játszok mögött. Most egy Purple Disco Machine, Ice Dice és a Beat of Your Heart jön.

0: Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Ha minden igaz, akkor a mai naptól egy pici lehűlés már érzékelhető lesz, de legalábbis csapadék mindenképpen az ország nagy részén, de azért nagy hidegre nem kell számítani, és ami jó hír, szerdától, amikortól indul a Strandfesztivál és a Rádió 1 Stage, újra 28-30 fok, de hát azért ma is 30 körül leszünk, holnapra mondanak egy picit 30 alatti napi maximumot egyébként. Loi, get lucky! A hírek után ezzel folytatom. Aztán jön a Balázsék Beston, 6-tól pedig startol a műsor. Király Tamást hallottátok, további szép napot, kellemes hetet és jó rádiózást a Rádió 1-jel.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Tudáspercek. Információk a környezetvédelemről és a digitális világról.
2: Komoly fejlődési problémát okozhatnak a képernyők a kisgyerekeknél. Egy új kutatás szerint a 2 év alatti gyerekek több mint 70%-a használ már valamilyen képernyőt világszerte. A legtöbb országban a hatóságok azt ajánlják, hogy 2, illetve 3 éves kor alatt egyáltalán ne nézzenek semmilyen képernyőt a gyerekek. Magyarországon például 3 éves kor alatt 0 perc képernyőidőt ajánlanak. Általában az óvodás korhoz kötik a változást, de ott sem haladhatja meg a napi 30 percet. Egy friss angliai felmérés szerint az előírásokat a szülők csak kis része tartja be. A kutatás szerint a 2 éves kor alatti képernyő használat elhízáshoz, de alvási problémákhoz, viselkedési zavarhoz és szocializálódási nehézségekhez vezethet. Beszédes adat az is, hogy a szülők több mint 80%-a arról számolt be, hogy nem kapott tájékoztatást az ajánlásokról, sem a gyerekorvostól, sem a védőnőtől. Szakértők szerint a korhatárbesorolásokat is újra kellene gondolni, ugyanis a különböző internetes platformokon egyre több a 0 éves kortól megtekinthető korhatárbesorolás. Arra hívták fel a figyelmet, tévhit, hogy minél előbb meg kell ismertetni a gyerekeket a digitális eszközökkel. 3 éves kor alatt senkinek nem kellene a kezébe adni sem telefont, sem bármilyen képernyőt. A legtöbb szülő ismeri azt a problémát, amikor a hisztiző gyerek kezébe ad telefont. Ezt a pszichológusok digitális cuminak nevezik. A KSH készített korábban egy kutatást is, a 1,5 éves gyerekek átlagos napi képernyő ideje az ilyen pillanatok miatt is majdnem 1,5 órára kúszott fel. Fontos tudni, hogy a 0 és 3 éves kor közötti korosztály esetén ez éppen azért érzékeny, mert ilyenkor alakul ki a figyelmük, a kötődésük és a kommunikációjuk. Sem tehát megnyugtatásra, sem pedig fejlesztésre nem alkalmasak ezek az eszközök, így érdemes a napi használat mennyiségét a minimálisra csökkenteni.
1: A tudáspercet hallották. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: Hölgyeim és uraim! Nincs hajnal Balázsék nélkül. Balázsék reggel 6-kor érkeznek, de addig is íme a tegnap reggel legjobb pillanatai. Ez a Balázsék Best On.
1: Fejtsük meg egy rejtét, mit szóltok hozzá? Vádat emeltek a férfi ellen, aki több tucat jobb lábbal cipőt 53 darabot lopott el Ausztráliában, Brisbane-be, mert hogy reggel fedezték fel a lopást, de azért rakták ki csak a jobb lábasokat, hogy ne legyen értelme ellopni őket. A bal lábasok raktárban maradtak. Kipakolt 14 000 dollárnyi cipőt, 7 000 dollárnyi eladhatatlan volt a fele, ugye, hatalmas veszteséget okozott, a furcsa esetnek híre ment, és mindenki azt fejtegeti, hogy mit csinált az ember 53 jobb lábas cipővel, amit ő ellopott Ausztráliában. Mit csinálsz te ezzel? Ugye kirakod a fél cipőt, és kint hagyod, mert hogy úgy is tudod, hogy nem fogják elvinni, hiszen nincs meg a másik fele. Ugye?
2: És mindig csak jobbat raknak
1: És mindig
2: ki,
1: csak a jobbat rakod
2: mert
1: ki.
2: Mert akkor ellopsz két 43-asat, egy jobbas balos, akkor tudod használni még a fele más is.
1: Így van, nem kell kitenni mind a kettőt, kirakod a jobb lábasokat, kint hagyod, és nem lesz, aki elviszi. Mert ugye nincs szükséged csak jobb lábas cipőt.
3: Jó, nem olyan okos ez a fiú, ha nézed a kamera felvételeket, hogy végig sétett 15 kamera előtt arccal, betol egy bevásárlókocsit, hogy...
1: Ő ugye egy bevásárlókocsival ment, egy üres bőröndel, odalépett a féláron kínált letakart cipőkhöz, az arcát se takarta, hogy Eszter mondja, bepakolt a bemutató strand, a standról, és valakivel trécsert a fülesén, majd kitolta a szajrét, és távozott. 14 ezer dollárnyi cipő, annak a fele 7 ezer dollár, amit ő elvitt, csak és kizárólag jobb lábas cipők. Az ausztrál sajtó, reggeli műsorok, a híradó, mindenki azt találgatja, mit csinált a fazon ennyi jobb lábas cipővel.
2: Láthatóan két lába van, ugye?
1: Tehát, hogy de ezt nem tudjuk. Ezt azért benne vagyunk biztosan.
2: Ő nem egy fél lábú.
3: Mert akkor várja megértem. Otthon valaki, akinek viszont nem.
1: Akinek nincsen.
2: Uh-huh.
1: Akinek
2: nem csak... lehet, hogy egy másik bevásárlóközpontban pedig az a szokás, hogy csak a bal lábas cipőket rakják.
1: És hozzárakja a másik oldalt.
2: Lopja el a balosokat?
1: Igen, mi van egy fél lábú barátja, kérdezi. Emlékeztek a csávó, aki lábakat lopott? Igen. Az megvan? Igen. Hogy ő a hullázakból a lábakat vitte el. Az is nagyon morbid volt. Tehát néha az emberek teljesen furán gondolkodnak.
3: Mi van, nem is a cipő kell, neki csak az asztal, csak őt le kell pakolni az asztalról.
1: Igen, igen.
3: A
1: nejlon a tetején. Ez az a típusú ember, akinek mindegy, csak lopjuk el, mert ingyen van. Csak kint van, és a világ látod, hogy nem tudod használni, nem jó semmire, de elviszed, mert mozdítható.
3: Én nézem ezt a fickót, hogy csinálj, és most mondom neked, hogy ez át van gondolva. Tehát, hogy ezt kitalálta magának, ő itt valaki, aki akar babrálni konkrétan. Tehát szerintem vagy konkurenc cipő eladó.
1: Aha, tehát, hogy nagyon megfontolt, igen. Nagyon lassan csinálja, nem kapkod, nem fél.
3: Igen, és tudta, hova megy, három letakart ilyen stand volt, abból kettőt ugye kifosztott, egyet ott hagyott.
1: Egyet ott hagyott, így
3: érdektelen volt. Szerintem ő valahol nyitott egy másik üzletet, és szerette volna, hogyha a klientúra átmegy hozzá.
1: Na ez lehet egyébként, vagy csak így egy hallgató.
2: Cipőkkel, hát mit csinálsz?
3: Hát az semmi, de a másik tönkre megy.
1: De az nem lehet írja valaki, hogy megállapodott egy ortopéd sebésszel? Ez egyébként jó megoldás.
2: Csak a
1: tetszik.
2: Balokat vágni.
1: Csak a bal. Ha bal lábat vágtatok, szóljatok, hozom a cipőt hozzá. És megállapodva hatalmas díleket köt. Ez az a kategória, nem? Amikor lopjuk el, mindegy. Igen, csak lopjuk el, vigyük csak. El, már hogy ott van és ingyen van valójában.
3: Vagy lehet, hogy ilyen rendezvényekre viszik, ahol abba fogják inni a pezsgőket.
1: Júj, de jó vagy.
2: De ez csak női, ez meg férfiakat lopott.
3: Most nem mindegy, 44-esből többet lehet inni.
2: Több a pezsgő, ebben igazad van.
1: De egyébként tényleg így van. De van ez tényleg ez a típus, aki nem bír ellenállni. Mint tudja, hogy nem használja, de egész egyszerűen elviszi.
2: És ha annyira be volt, mit én szíva, rúgva, akármicsoda, hogy föl se tűnt neki, hogy? Lehetsz annyira részeg?
1: Szerintem észreveszed. Szerintem minden cipő egy irányba áll, hát mindegyik cipő egy irányba van, szerintem az egy idő után észreveszed egyébként, igen. Tehát azért az így, annak kevés az esélye, hogy nem tudod, hogy csak jobbos cipőket lopsz el. Na igen, mindenki rajta röhög Ausztráliában, hogy szerencsétlen.
2: Volt már olyan az életetekben, hogy láttatok valamit, és így azt mondtátok, hogy nem bírok nélküle elmenni?
1: Hogy elloptuk?
2: Hát, hogy elkastázod.
3: Ja, de úgy, hogy, hogy nem lehet mondjuk megvenni, vagy ilyesmi.
2: Igen, hogy nem lehet, nem a tiéd.
1: Tehát, hogy loptunk-e már valaha?
2: Igen.
3: Tehát, hogy nálam van-e az országalma, ezt kérdezed?
2: Vagy az aranytartalék, vagy valami.
3: Esetleg valamit az
1: azt megtalálták az aranytartalékot elvileg. Igen, igen.
2: Megvan.
1: Csak elvesztettek összpénz jelleg.
3: Egy másik fiókban volt.
1: Egy másik fiókban volt. A baloldali fiókban volt. A jobbat kihúzták, nem keresték a balba, ott volt.
3: Senki nem gondolta, hogy ott is lehet.
2: Igen, hogy megvehetetlen, most nem kell nagy érték.
1: Jó, tessék, valljon mindenki. Na. Mi volt az utolsó dolog, amit elloptatok?
2: Nekem például az én anyukám, ugye mosónő és takarítónő volt. A Újkígyóson járt egy házba, ahol a nőnek a férje egy osztrák csávó volt, és az osztrák nem, hála Istennek, nem, okay. Volt rendes apukám, nekünk nem volt szükségünk ilyesmire, és nem is tudom már, hogy hívták, mindegy, ez nem is érdekes, hogy ő matchboxokat gyűjtöget.
3: Hívjuk Franci bácsinak.
1: Nem Franci bácsi.
2: Franci bácsi. Okay.
1: Jó, Hans bácsi.
2: Hans bácsi matchboxot gyűjtött. De várjál.
1: Ez fura, ott még valami nem oké. Okay. Az Hans bácsival több mindent kellene felderíteni.
2: De ezek, ezek egyedi.
3: A matchboxnak rohadt. A tulajdonosait is gyűjtötte, csak azokat nem lehetett látni.
2: Igen. Igen. Lenn a pincében.
1: Ausztriában ilyen csinálnak ilyeneket, hallottunk a történeteket. Ezek osztrákok nagyon furák. És Hans bácsi?
2: És Fritz bácsi, vagy Hans bácsi olyan matchboxokat gyűjtögetett, ami nem volt kereskedelmi forgalomban kapható, tehát rohadt értékes volt. És én egyszer elkísértem anyámat, mert nem volt suli, a mama takarított, mondta, hogy üljél le, olvassad a mesekönyvet, és én a Hans bácsi egyik matchboxát elloptam, mert nem lehetett kapni Magyarországon.
1: Jól tetted.
2: De aztán
1: tanulja meg az öreg. És lebuktál.
2: Le. Hát szerinted...
3: Milyen érzés volt, miután felkelti az ájulásból, amit anyád okozott neked egy ilyen tarkúra mércsapásra?
1: Mikor elnyitott a Hans bácsival.
3: Mennyi idő volt, még abba hagyta a vérzést az orrod?
2: Kevésszer vertek el, ez volt az egyik alkalom.
3: Azt akartam, hogy erre figyelj, ezt láthatatlanul megmondod, hogy új kigyóson ezért már lett nagyobbat is kaptak.
2: És nekem kellett visszavinni. Az volt a legrosszabb.
1: De gyerekkori lopás a szuki, felnőttkori lopás. És mi gyerekkorban lopsz?
3: De mit mondott Hans bácsi, amikor visszavittük?
2: Rendes volt, azt mondta, hogy nekem adja. De anyám mondta, hogy nem fogadhatjuk el.
1: Azt mondta, hogy megkapod ezt a másik kettőt is, ha megteszed nekem ezt. Feri délután hazament a másik kettővel.
3: Feri reggel egy kis motorral érkezett.
1: Azt mondta Hans bácsi, hogy ezt a szép új cipőt is megkapod, csak gyere ide. Feri aznap új cipőbe ment haza.
2: Plusz egy hetes balatoni nyaralás.
1: És elmentetek a Balatonra is, hogy hallottam. Oké, de a gyerekkori lopások az oké, az mindenki kapuciner, túrorok, nem felnőtt korban, aminek nem tudtál ellenállni. Amire azt mondta, ezt most el kell lopnom, valljatok, drága hallgatók. Apróság, nagy dolog, tök mindegy, csak mi volt az utolsó dolog? Én szállodából az én lopok, ezt én sokszor elmondtam. Én ott de nem tudok ellenállni.
2: A törölközőnek?
1: Nem, most egy időben álltam, a neszeszeremet föltöltöttem, pici apró samponok és tusfürdők.
2: De azt viheted, az nem lopás.
1: Ja? Basszus, tök büszke voltam magamra, hogy milyen bátor vagyok. Én olyan büszke voltam magamra, milyen veszélyes életet élek. Én minden kis fogkrém, kis sapon, kis tűsvérdő, mindig berakom a helyesmódot.
3: Sőnöttek az Ocean's Eleven-ből, hogy sosem kaptam ilyen.
2: Mert ha a csapot leszereled arra, azt mondom, hogy Jenny, igen. Az
1: na jó, leszereltem még a ventilátor radiátort, én voltam a bükkfürdője Al Capone. Mit loptál? Két tűsvérdőt, meg egy sampont, illetve egy hajbalzsamot. Hú, de bátor vagy, Balázs. Régen a törölközőket is felnőtt fejjel elloptam. Mert imádtam a szállodai törölközőket.
3: Jó,
1: imádtam.
3: Én egy dolgot loptam felnőtt koromban, egyetlen egy dolgot, és azt nem lehetett nem ellopni.
1: Erkölcsöt.
3: Figyelj rá. Személyes higiéniát.
1: Személyes higiéniát elloptam.
3: Így is. Azon kívül rendszeresen lopom a férjed cuccait, de az ugye nem számít lopásnak.
1: Hát jó, ilyen alapban én is lopom a Viki cuccait, csak én fel is próbálom.
3: Akkor meglátom, hogy ufokréme van. Az már instant. A Műpában voltam egyszer egy karácsonyi koncerten, és volt, képzeljétek, néhány évvel ezelőtt, lett már 8 vagy 10, a Műpában egy karácsonyfa, amin csak és kizárólag egyfajta díszlógot, egy aranyszínű hangvilla.
1: Elloptad,
2: te szemét!
3: De várjál, az egész karácsonyfát. De azon a karácsonyfán volt, vagy 400 darab aranyszínű hangvilla, és azt mondtam, hogy figyelj, engem nem érdekel.
2: Egy kell.
3: Egy szükség, és mai napig az a kedvenc díszem. Az összes többit elviheti a sátán.
2: De ezt
3: figyelj, én még soha életemben ilyen szépet nem láttam, és azóta sem mertem visszamenni. De hogy
1: nem, egy kísértés beszél újra.
3: Jó, elmondanám, hogy volt bennem másfél üveg unikum, azért hozzátenném ezt a információt.
2: De szép karácsonyi koncert lehetett. Csendesség!
3: Húzzad, Bobi, húzzad!
1: És hogy zajlott a kastázás? Körbenéztél? Többször elsétáltál a céltárgy előtt?
2: Unikum után,
1: oda mentél, leakasztod a zsebreteted, ásítottál egyet, és elsétáltál?
3: Nem, akkor már úgy viselkedtem, hogy nem szívesen néztek rám. És akkor így meg könnyű volt.
1: Elterelted a tekinteteket mindenféle.
3: De van ez a részegen lopás, amikor felkezdesz, hogy
1: ennek nem tudsz ellenállni.
3: Vegyes érzéseim vannak, hogy kicsit örülök is neki, meg szégyellem is magam. Na, holnapra kiderül, melyik az erősebb érzés. Na mindegy, szóval
1: apró dolgokat jól lopni, mert érzed, hogy élsz. Én a Burger Kingbe a sóba szoktam belemarkolni, elég egy csavi főzés, ez jó, de piti, nagyon tetszik. Bécsi reptérből 1 literes konyak az útra. Fú, a magyar kiszabadul Bécsbe. Jó, de most nem ítélkezünk, most ezt mi kértük, hogy írjátok meg. Tessék, mi volt az utolsó, amit loptál?
4: Hát, barátnőm, neked nagyon menő kávézóból egy saját nyomott mintás bögréjüket nagyon szerette volna.
1: Ezt nem hiszem el, gyerekek.
4: Letett, és láttam, nagyon el van kesedve. Mi van? Ez olyan nagyon szép, és itt nem lehet venni sehol. Tehát el is tud törni. Hát el tud törni, de miért mondod ezt? Hát azért mondom, akkor el tud törni, hát akkor...
1: Na, de akkor hoppacsüskedő!
4: Hát, már mehetünk is.
1: Hoppacska! És hogy lopta a táskába?
4: Simán. El is törhetett volna.
1: Hát itt eltört, ahogy bekerült a táskádba.
4: Rom, hát tört.
1: Igen. IKEA-ból a ceruzákat hordom haza. Rengeteg van, már nem tudom megállni, hogy ne tömjem meg a zsebem vele. Ki vannak rakva ingyen ceruzák?
2: Persze.
1: Jaj, nincs rajta semmi, nincs rajta semmi. Júj.
0: Ez volt a Balázsék Best On. Balázs, Feri mindjárt jönnek élőben.
5: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Ezen a héten is dolgoznak a revizorok, folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések Baranyában. Folyamatosan vizsgálják a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítókat a megye egész területén. Emellett kedden Sásdon lehet számítani a NAV munkatársainak érkezésére, akik elsősorban a Rákóczi úton található üzleteket ellenőrzik majd. Útlezárásra kell számítani hétfőn Pécsett. A Biokom tájékoztatása szerint augusztus 17-én a délelőtti órákban aszfaltozást végeznek a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A munkák miatt a Kálvin utcára jobbra kanyarodó sávot teljes szélességében lezárják. Az aszfaltozás után a szakaszt lehűtik, azért, hogy minél hamarabb visszaadhassák azt a forgalomnak. A lezárás érinti több autóbusz útvonalát is. A főpályaudvar irányú Vásárcsarnok nevű megálló csak a főpályaudvar érintésével átszállással érhető el. A részletekről a Tükebusz oldalán lehet tájékozódni. A labdarúgó MB2 szombati játéknapján a HRN Kozár Misnenya Kazincz Barcika vendégeként lépett pályára, és 2-1-es vereséget szenvedett. Ezzel 4 forduló után 0 ponttal a tabella utolsó helyén áll. A klub szombaton azt is közölte, Cuci Mátyás vezetőedző benyújtotta lemondását, melyet a vezetőség elfogadott. Azt még nem tudni, hogy ki lesz a csapat új vezetőedzője. A felkészülést az együttes, a meglévő szakmai stáb irányításával végzi.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
0: Aszfaltoznak hétfőn délelőtt Pécsett a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A Kálvin utcára jobbra kanyarodó sávot emiatt teljes szélességében lezárják. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton. Itt is sávlezárásra kell számítani. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Pécsett a Zsolnai utcán, a Mohácsi úti csomópont közelében helyreállítják az útburkolatot, emiatt a belváros felé sávszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma még mindenütt számíthatunk hosszabb napos időszakokra, aztán egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és már többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél északnyugatira fordul és megélénkül, a hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: mi? De itt a megoldás, gyerekek! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
1: Best of Balázsék.
2: Hallottad, hogy mit akarnak a lengyelek? Beszélhetünk erről is egy kicsit. El akarják törölni a házi feladatot.
3: De szórakozz már.
2: Miért ez szórakozz?
3: Mert hozzátartozik.
2: Mi tartozik hozzá?
3: Általános iskolához hozzátartozik.
2: Miért tartozna
3: az,
2: hozzá?
3: Mert nekünk is hozzátartozott, neked is. Szívjatok ti is, mai fiatalok.
2: Még azok is rohadékok vagytok, hogy ilyen fiatalok vagytok. Előttetek az életeddel, írjatok sok házi feladatot. Ez érdekes dolog, ugye azon gondolkoznak, hogy ne terheljék a gyerekeket házi feladattal, ezért felvetettek egy olyan ötletet, hogy ne legyen házi feladat, ne írjanak a gyerekek házi feladatot. Nem feltétlen gondolom azért ezt rossz. A rossznak pár hónap múlva, ha ezt elfogadják és átmegy, akkor az általános iskolában nem kell a gyerekeknek soha többet házi feladatot írni. Ez az új oktatási miniszter találta ki. Egy friss interjúban adta egyébként ezt, vagy mondta ezt a mondatot, és azt mondja, hogy ő szeretné megszabadítani a gyerekeket a kötelező házi feladattól, amit lehet, hogy a középiskolában is bevezetnek majd.
3: Aha, előre gondolkodik, a jövő választóit így nyeri meg magának. Ennyi. Figyeljetek, mi is írtunk házi feladatot. Nem az van, hogy ez megint a túltolt jófejeskedés, hogy szoktad mondani, a túltolt PC, hogy megint azt mondjuk, hogy jaj, szegény gyerekek. Mi is jártunk iskolában, mi is voltunk bent 7 órát, 8 órát. Hazamentél, még meg kellett írni a házi feladatot. Hát... kicsit értem a dolgot, de nem az van, hogy egy ilyen tök felesleges teherlevevés a gyerekekről. Hát ki bír?

0: Mi is kibírtuk, persze, jó látni a gyerekedet délután 2-kor, hogy hazajön, bevágja az iskolatáskát a sarokba, és azt mondja, hogy nincs lecke, csináltunk azt, amit akarunk. Mit fog csinálni? Bámulja a rohadék telefonját. Legalább addig is tanul, okosodik, felelőssége lesz a dolgaiban, tudja azt, hogy van annak hozadéka, amit csinál, és megcsinálja a leckét, és 5-öst kap.
1: Hát ez egy nagyon szép idealista elképzelés, amit igen, te most itt lefestettél. Te most bennem az a kép él, hogy anya vidáman főzi a délutáni ebédet, a gyermek nyugodtan irogatja feszültségmentesen minden magától egy óráig a házi feladatot, mire apa bejön, addigra a táska bekészítve, a vacsora megfőzve, boldogan leülnek, megeszik, és utána a gyermek elmegy aludni.
0: Ennyi.
1: Ezt gondolod, hát hogy ez van.
0: Ki. A lengyel háztartás. Így kell, hogy kinézen, ahogy a költő megírta, apa fürdik, anya főz, együtt lenni jó. Közben a gyerek leckét ír, csak ezt a költő nem írta bele. Na.
1: Jó, elmondom a másik oldalt, hogy én ezt hogy gondolom, de akkor csak a hírek után, igen, ez családi kör, vagy mi volt?
0: Igen, a családi kör, családi apa fürdik, de jó. Anya főz, együtt lenni jó, csak mondom, és a leckét nem írta még vele a költő, de benne van az is mélyen. Tessék, ez az idealizált család, gyönyörű minden. A gyerek nem cseszegeti a szüleit, mert leckét ír.
1: Tehát régen akkor valószínűleg kevesebb óra volt, tényleg otthon voltak délbe egykor, és vagy megírták a napköziben.
0: Nem voltunk, kettőig iskolában voltunk mi is, középiskolában már egész biztos, de szerintem felsőben is.
1: Most gondold el, hogy mi marad meg a gyereknek abból, hogy hazamegy 8 óra koncentráció után, hullafáradtan, elfáradva tényleg, még egy edzésről hazarohanva, kicsit tud mozogni, és még ő este 7-kor, 8-kor leül valamit megtanulni, hogy annak mennyi a valódi, használható, kézzelfogható, igazi, igazi értéke. Szóval fáradtan,
0: maradjak
1: kialvatlanul.
0: A szerepben, hogy lehetek őszinte végre. Semmi az ég egyadt a világon.
1: Az ég egyadt a világon semmi.
0: Semmi.
1: Tehát, hogy valahogy, ha ez nem egy, szerintem nem egy rossz elképzelés. Ráadásul mekkora stressz és trauma az, amikor a szülő ül le a gyerekkel, mert a gyereknek nem megy, mert figyelemzavara van, mert matekból mondjuk nem olyan ügyes és negyedikes, és már reciprokkal szoroznak éppen.
0: Hát vagy csak fáradt testére, vagy csak nem is kell figyelemzavar.
1: Vagy csak fáradt, és akkor a szülő veszi át a tanár szerepét, hogy micsoda elképesztő terhelés az egy-egy családnak, ahol a szülő türelmetlen, üti-vágja a gyereket, ordít, mert nincs hozzá türelme, meg nem tanár, meg ideges, hogy a gyereke nem tudja, a gyerek okay. Szétrombolja az önbizalmát. Tehát van az egyedül tanuló, egyedül leckét megíró stréber gyerek, akinek minden megy, és kettőkor azt mondja, hogy anya, kész vagyok, és 8-ig Dosztojevszkit olvas. Oké. Okay.
0: Hát kicsit az elképzelhetetlen, de kevesen
1: de a legtöbb gyerek nem ilyen,
0: okay.
1: Hanem odaül az anyád, oda kell, akkor koncentrálsz oda, leül melléd, veszekedtek, nincs türelme. Tehát ez egy folyamatos trauma szerintem.
0: Okay, hadd ugorjak vissza. Veled leültek anyádék? Nem. Zsüllel leültek? Nem.
1: De nem, de szerintem leültek? Differenciáltabban nem. Kell gondolkodni. Tehát, hogy nem minden gyereknek, és ráadásul mostanában meg már persze nem minden gyerek. Tehát, hogy nagyon sok a figyelemzavaros, nagyon sok a készséghiányos, nagyon sok az, aki küzd valamilyen spektrumzavarral, és oda kell ülnöd, mert nehezen megy neki az olvasás, nem érti a matekot, borzasztó terhek vannak rajta, és szüksége van valamilyen segítségre. Na most ezt az iskolában megoldhatná egy délután egy nevelőtanár, vagy napközben délelőtt a tanár.
0: Hát, vagy az órákon is megoldhatná egyébként.
1: De egyedül a gyerek kezébe lenne. Tenni és a szülőre bízni, szerintem ez egy tök nagy marhaság. Vagy akkor legyen kevesebb a tananyag, amit a gyerek az órán meg tud tanulni, vagy be tudja gyakorolni. De azért is van lecke, mert olyan lóhalálába haladnak, olyan szinten pörgetik, és igen. Mennek előre, és kell már, és a matekból egy kicsi, és már a következő, és már a következő, hogy mire beépülne megérteni, már rohanni kell tovább, mert a 7. év végén el kell ide jutni, mert olyan sűrű, olyan sok, hogy nem tudod vele ott megértetni, ezért kiadod a leckét, ott meg egyedül öreg. De a gyerek otthon meg leesik a lóról.
0: Hát elméletileg azt kell megoldanod otthon, amit megtanultál az iskolában. Tehát a lecke az ugye nem az új tananyag elsajátítására van, hanem az beégetni a régi tananyagot. Oké, csak akkor itt arról beszélgetünk, hogy a nemzeti alaptan tervel van a hiba, túl sok mindent akarunk. Ideje múlt, nem azt kell megtanítani, hogy kell deriválni, hanem azokat a készségeket kell megtanítani, amire a mai embernek szüksége van. De
1: igen.
0: Akkor ezt át kéne alakítani. És ebben már lehet, hogy jó lesz, de a jelenlegi rendszerben, gyerekek, ugye az van, hogy megtanulunk valamit, és azt beégetjük aztán, amikor házunk.
1: Ez gondolod, hogy hány családnak a békességét, a harmóniáját, az együttlétét, a családdal töltött valódi időt öli az meg, hogy valamilyen folyamat meg van hosszabbítva, amit most úgy hívunk, hogy iskola. Ez körülbelül olyan, mintha ha, nem tudom, az apa anya jogászként dolgozna, és oda még hazavinnének egy ügyet, és két és fél órát ordibálnának azon, hogy most az alperesnek vagy a felperesnek van igaza.
0: Van.
1: Tehát, hogy az otthon lét az arról kellene, hogy szóljon, hogy a gyerek mozog, biztonságos környezetben van, jól érzi magát, sportol, el van, tök jó, oké. De nem arról, hogy anya felálló hajjal üvölt, hogy ülj le és csináld meg a leckédet, és a gyerek percenként felállod, oda megy a hűtőhöz, vissza, megint leül, és, okay, és családi drámák vannak a leckeírásból. Ez teljesen nonsens.
0: De mert el van cseszve az egész, mert megint mit akarunk? Mi szülők akarunk lenni, a barátok, a segítők, a mindenek.
1: De nem feladatod gyerek... vele leckét írni. Nem szabad, megbérgezi a viszonyatokat is. Hát sok helyen, nem mindenhol. Nyilván van,
0: le is ülj oda, ezt mondom.
1: Na, de ha a gyereknek nem megy. Na, nem tudja egyedül megoldani. Hatodikos matekot nem tudja
0: akkor
1: egyedül, mert nem érti.
0: Akkor ismétel.
1: Ja, okay, okay.
0: Akkor igen. Hosszabb ideig lesz egy kicsi váltás iskolát. Egy évvel, két évvel.
1: Úgy kell neked.
0: Hát ahogy alakul.
1: Úgy kell neked. Hát nem érted, hülye vagy, bukjál meg
0: kisebb. De az se jó, hogy mi pistolunk bele, tehát hogy a szülő odaül. Érted? De az se kéne, de az igazság valahol megint középen van, de akkor én próbálok ragaszkodni az álláspontomhoz, hogy igen, amit ott megtanultak, azt be kell égetni a hogy hívjákkal, plusz valamire jegyet kell kapjon a gyerek, ugye a házi feladatra. Azt is lehet, hogy leosztályozzuk a dolgot, és az, hogy a szülő ül oda, és majd ő pistul ebbe bele, hogy házi feladatot kell tanítani, ez szerintem tévút.
1: Na, meghallgatunk egy szülőt, Adrián, hello, jó reggel, csáó!
2: Jó reggel,
1: nagyon fontos, van gyereked?
2: Igen, kettő.
1: Jó, azért nem csak a tisztázol, érted? Hát nem lehet tudni. Van ki, mekkorák?
2: Hetedik osztály és tizedik osztály.
1: Ez a hetedik osztály és tizedik osztály. Uh-huh. Na és, te melyik oldalon vagy?
2: Én azon az oldalon, hogy igenis az iskolának kell, hogy feladjon házi feladatot. Én amúgy iskolában dolgozok védőnőként, úgyhogy én látom az a tanárok oldalát is, meg a szülők oldalát is, és azt tapasztalom, hogy egyszerűen az órán nem lehet gyakorolni azt az anyagot, amit leadnak, mivel ott annyira nem lehet fegyelmezni, mindenki mondja, amit éppen gondol, ez a sok extrovertált gyerek, ugye, ami manapság van, hogy így ömlik belőlük a szó, és ez miatt nem lehet rendesen tanítani, mert fegyelmezéssel telik az egész óra, és muszáj, hogy házi feladatban gyakorolják az óra anyagát.
1: Ez tiszta, igen, ezzel egyetetek.
0: De ugye nem lehet őket fegyelmezni se, mert ha már a gyerekre egy kicsit a tanár erőszakosabban rászól, akkor az a szülő, aki kiabál a házi feladat ellen, az bemegy, és lecseszi a tanárt, hogy ő ne fegyelmezze meg az én gyerekemet. Tessék, ez a
1: szülő. És te leülsz velük tanulni, vagy neked szerencsés megtanulják egyedül?
2: Egyedül tanulnak szerencsére, de hajtom őket, hogy meg kell, hogy legyen. Nem tanulok velük, de megnézem, hogy kész-e.
1: Aha, oké. Okay. Adrián, köszi, hogy elmondtad, ciao. Halló, jó reggelt, Niki.
3: Jó reggelt, sziasztok.
1: Van gyereked?
3: Igen, van egy, pont egy nyolcadikos, úgyhogy mi már a felvételin is túl vagyunk.
1: Akkor most írtátok de... hétvégén, ti most írtátok.
3: Igen.
1: Hogy sikerült?
3: Igen. Hát majd csak 29-én tudjuk meg, de elvileg a javítókulcs alapján azt mondja a gyerek, hogy jól, de hát már annak is örültem, hogy nem sírva jött ki, hanem mosolyogva. Uh-huh. Úgyhogy...
1: És megvan már, hogy milyen gimit néztétek ki?
3: Jobb gimikbe szeretnénk jelentkezni, de hát igazából tényleg attól függ sajnos, hogy mit írt a gyerek.
1: Igen, versenyistálós a gyerek, szereti az erősebb gimiket, hogy motivál?
3: Nem, de ő eléggé szorgalmas és motivált.
1: Ja, jó, hát akkor tudom, hogy így könnyű motivált gyerekkel betelefonálni, hogy legyen leckeírás, hát értem én ezt így, hogy a gyerek a buszon megírja.
3: Nem azért legyen leckeírás, hanem szerintem azért, mivel már ugye nyolcadikos, azért több éve gyakoroljuk ezt, meg emlékszem az én gyerekkoromra is, hogy szerintem azért kell, mert amit az előző hölgy is talán mondott, hogy az a gyakorlása valamilyen feladatnak. Most az hogy énekzenéből mondjuk van házi feladat, azt nem értem, de hogy a matematikából házi feladatot adnak mondjuk már nyolcadikba egy szöveges feladat megoldására, hogy otthon még gyakorold, mert az 1:45 perc alatt, ami egy nap van mondjuk matekból, arra nincsen idő valószínűleg, de hogyha meg a suliba gyakorolnak, akkor meg a suliba kell több időt tölteni. Szóval igazából talán azt kellene eldönteni, hogy miből van lecke és miből nincs. Nekünk még például annyi, hogy a történelem tanárunk azt csinálja, most ugye felső tagozatban, hogy szorgalmi feladatokat ad, amire pontokat, ötösöket, témazárónál egy kérdést megkaphatsz jó válaszként, hogyha megcsináltad a szorgalmi feladatokat, és akkor a témakörben add fel szorgalmi feladatokat, nézz utána, keresd ki az interneten, ha van kedved, megcsinálod, ha nincs, nincs, de avval tanulsz is még plusz információkat, ha van kedved, ha érdekel a történelem. Tehát, hogy hát, vannak azért még ilyen jó dolgok is, de szerintem a lecke azért kell bizonyos tantárgyakból, mert
1: na de egyetért ez az, hogyha kevesebb lenne a tananyag, akkor nem egy órán egy anyagot vennének, hanem két hétig gyakorolnának, és ott az órán lenne két óra, amikor csak ezt gyakoroljuk, látjuk, hogy megy és megyünk tovább, nem?
3: Szóval, hogy... az teljesen igaz, persze, csak hát akkor tényleg az van, amit a Feri mond, hogy akkor a nagy nemzeti alaptanteremet meg kell változtatni.
1: Hát, az a baj, tudod, hogy annyira nem differenciált és annyira nehéz, hogy neked van egy jobb képességű gyereket, tök jó. Oké, halad a tananyaggal, nem esik le az órán, ül a vonaton és szágult Budapest legjobb gimnáziuma felé, ez rendben van, ezt én értem. De hány olyan gyerek van, gondold el, aki figyelemzavarral, aki tanulási nehézséggel, aki gyengébb matekkal, diszlexiával, küzd, és vértizzad a szülő, és 8:30-kor otthon ülnek, mert a gyereknek nincs arra lehetősége, hogy egy kicsit lassítson, egy kicsit máshogy tanuljon, mit csinál, este 10 óráig verejtékezve próbálja a szülő beleverni a gyerek fejébe. Szóval, hogy
0: arra se baromi ez a nehéz megoldás a speciális igényű gyerekeknek.
1: Most nem is arra gondolok, hogy nagyon speciális, értem. Csak egy pici figyelemmel ő nem érti meg. Okay, és
0: de
1: egyre csak
0: a gyerekek
1: nő
0: hány százaléka ilyen? Egyre, mondjuk, ha, okay, 30?
1: Én szerintem nem, szerintem
0: vagy
1: több. 40? Szerintem egyre okay, több.
0: De még mindig a kisebbségről beszélünk.
1: A laptop, a telefon.
0: Neki kéne egy speciális. Na, hát akkor meg kedves szülő, kiadta a laptopot meg a telefont.
1: És ha nincs semmilyen zavara, csak nem olyan jó képességű, az egy családi dráma. Az egy verítékes szabadságharc, egy küzdelem,
3: na,
1: egy sírásig tartó, a szülői zokog a sarokban, és a gyerek is zokog a sarokban.
3: Na jó, de akkor ilyen szempontból meg azok vannak hány hátrányban, akkor ugyanúgy van egy másik száma a gyerekeknek, aki meg jó képességű, aki meg szeretne haladni, és sokszor az miatt nem tud haladni. Nálunk például volt olyan is példa, mert van olyan gyerek, aki nem tud haladni. Én mondjuk ezt is osztanám, tehát, hogy a gyerekek képességei azért képességek szerint legyenek mondjuk csoportbontásban a gyerekek. Nálunk például a mi iskolánkban bizonyos tantárgyakból ez is van, sajnos csak angolból, meg matekból, és akkor ott a képesség szerint van.
1: Értem,
3: hogy,
1: akkor te melyik oldalon vagy?
0: Nem, még volt a kérdés, az elejénél.
1: A gyerek mindenből a jobb csoportban lenne, és lennének plusz csoportok, ahol plusz történelmet és matekot kap a gyerek.
3: Abszolút, például matekból abszolút a normál csoportban van, semmilyen kiemelt versenyistálós, versenyezésre járós csoport, tehát egy normál csoportban jár a gyerekem matekból. Ő jó, tehát hogy jobb képességű, hozzáteszem egyébként a felvételire, például külön tanárral készültünk.
1: Hát az igen, na milyen szerencse, képzeld, mennyien nem tudnak. Ugye ez is igen. Érdekes, milyen szerencsések vagyok. SMK-s vagy, Niki?
3: Én is.
1: SMK-s vagy? Annyira benne van,
0: vagy.
1: Annyira minden mondatod, momentumot, hangsúlyod, üvölt, hogy SMK-s vagy. Annyira ilyenek
3: de
1: az
3: utálom.
1: A te egy klasszik. Dehogy utálod, ez a mese, ez a hány. A szívedmén imádsz SMK-t, dehogy utálod, ne viccelj, csak azt mondod magadnak. Igen, nem volt senki, aki elvállalja, ugye?
3: Elköltözött az a család, ahol az a szemtársor.
0: Nyilván, senki nem jelentkezett.
1: Figyelj, hallatszik a hangodon, képzeld el.
3: Szó szerint azt mondta az osztályfőnök, hogy addig nem megyünk el, amíg nem lesz a szemkártya.
1: Körbenéztél, senki nem jelentkezett, és megmentetted az osztályt.
3: Hát muszáj volt.
1: De szeretne. Fizetik
3: de
1: az osztálypénzt?
3: Gyerekeket.
1: Igen? Ja, a gyerekeket.
3: A gyerekek miatt, mert még az alsóba volt, és akkor... Mindenféle olyan dolgot segítettem elintézni, ami a jó a gyerekeknek. Most nem mondom, hogy
1: tudom. 8. a gyerek, megvan az ajándék a tanárnak évvégére? Indult a körlevél, hogy mi legyen? Búcsú ajándék?
3: Nincs.
1: Nincsen?
3: Nem.
1: Osztálypénz?
0: Le vagy maradva,
1: Niki. Na jó, oké, de értem, amit mondasz. Igen, de hál' Istennek te szerencsés vagy, ahogy hallom, egy tök jó képességű gyerek, ügyes, jó gibibe megy, tehát és egy gyerek ráadásul?
3: Egy,
1: egy és nagyon jó tanul, és nagyon jó képességű. Ez egy jó
0: hát
1: kártya.
0: Persze, hogy ráérsz,
1: persze, hogy az ember SMK-s. Igen. Jó, Niki, köszi, hogy elmondtad. Egyébként tökre értem, hogy ha aki viszont jó, az meg ne lassuljon be, amiatt, aki le van maradva, ezt is értem.
3: Hát igen, én mondjuk eleve egyébként a sajátos nevelési igényű gyerekeknek azért én máskor is már pont az igazgatónk megkérdezte az SMK-sokat is, meg a szülőket erről. Én például azt mondtam, hogy szerintem nekik a gyerekek miatt az kellene, hogy ő neki külön legyen tanár, osztály.
1: Hát, hogy nem. Csak erre nem se tudom, ember, se a... szaktudás, hát, se időse, pénz, se energia nincs. Igen, Niki, mennünk kell. Nagyon köszi, hogy elmondtad. Jó. Ciao.
3: Oké, nincs mit. Sziasztok.
1: Köszi, ciao. Szia.
4: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: rádió egyen a legnagyobb a zenei változatosság. A rádió egyen csak igazi mai sláger megy. Reklám.
1: Ez egy durva hét. A Dockyardban most vasárnapig minden nyári ruházat 50%-on elérhető, így akár a hosszú hétvégének új féláras cuccokban futhatsz neki. A Columbia, O'Neill, Helly Hansen, Fandango, Nautica, Barts, Lukta, TBS nyári ruházat minden egyes darabja féláron vasárnapig a Dockyard üzletekben és a dockyard.hu-n.
2: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
3: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
4: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóciós Staropramen-t, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
5: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
6: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
5: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
6: A Thrive Banknál igen, az 500 000 forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
7: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 000 forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
2: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
9: Eladott?
10: Hát muszáj, most pénz kell.
9: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálog kölcsönt is felvehetsz. Így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
10: Ez jobb döntés.
9: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
11: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
1: Ezekben a napokban is várják a véradókat Baranyában. Egy hideg front vett véget a kánikulának. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A hosszú hétvége előtt is várják a véradókat. Pécsett a Pacsirta utcai központban hétfőtől szerdáig. A forrás véradó ponton hétfőn és szerdán lehet vért adni. Míg Mohácson a kórház transzfúziós osztályán ugyancsak hétfőtől szerdáig jelentkezhetnek a donorok. A pécsváradi művelődési házban szerdán délután kihelyezett véradást tartanak. Azért, hogy a betegellátáshoz hétvégén is megfelelő mennyiségű vérkészítmény álljon rendelkezésre. Augusztus 22-én szombaton rendkívüli véradást tartanak reggel 8 és délután 6 óra között Pécsett a Pacsirta utcai központban. Közös ünneplésre várják a szentlőrincieket augusztus 20-án. A városban csütörtökön este retro diszkót tartanak az Omega téren 8 órától. A rendezvényen fényfestés is várja a vendégeket. A Gyerekszemmel városunk Szentlőrinc 10 év múlva rajzpályázat alkotásaiból. A vetítések este 9, illetve 10 órakor kezdődnek. A rendezvény szabadon látogatható. Kialakult a Carbonex Komló kézilabda csapatának őszi menetrendje. Az NB1B-ben az együttes szeptember 4-én pénteken kezdi meg a küzdelmeket, idegenben a Cegléd vendégeként, majd a második fordulóban szeptember 12-én a Várpalotához utazik a csapat. Az első hazai bajnoki meccsre egy héttel később kerül sor, amikor a békési FKC érkezik Komlóra. A további részletek a csapat közösségi oldalán érhetőek el.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
1: Aszfaltoznak hétfőn délelőtt Pécsett a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A Kálvin utcára jobbra kanyarodó sávot emiatt teljes szélességében lezárják. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton, itt is sávlezárásra kell számítani. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Pécsett a Zsolnai utcán, a Mohácsi úti csomópont közelében helyreállítják az útburkolatot, emiatt a belváros felé sávszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma még mindenütt számíthatunk hosszabb napos időszakokra, aztán egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és már többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél északnyugatira fordul és megélénkül, a hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Ez a Best of Balázsék! A legjobb pillanatok!
4: Találtuk egy baromi jó cikket, ami arról szól, hogy a Lonely Planet összegyűjtötte azokat a jó tanácsokat, akik ha Magyarországra jönnek, akkor érdemes betartani, leginkább Budapestre. Ez érdekes ez a dolog, hogy hogy látnak minket a külföldiek, összeállítottak a Budapesten és Magyarországon járt turistákból és az ő tanácsaiból egy összeállítást, hogy mire kell figyelned, ha ide látogatsz. Ez jó. Engem ez érdekel. Tehát mi, hogy látnak bennünket? Pro és kontra.
5: A klasszikok ugye? Vannak rajta, hogy de a taxi, de
4: szerinte,
5: a...
4: Igen, beleolvasgattam, hogy nagyon érdekes, hogy hogy látnak bennünket, hogy mi az általános hírünk, mi az általános híre Magyarországnak, a városnak. Ugye elmész, nem tudom, te is Isztambulba, lehet, hogy elolvasod azokat a tanácsokat, hogy figyelj, nem tudom, legyen nálad mit ez, vagy ne ülj taxiba éjfél után, vagy menj el a bazárba, de csak este 10-ig, mert utána kirabolnak. Mit tudom én, hát érdemes ezeket elolvasni.
5: A bazárba, Isztambulba ne kezdj el alkudozni akkor, ha nem akarsz megvenni egy cuccot. Ez a legfontosabb tanács.
4: Hogyha?
5: A BK-val voltunk, nagy bazár. Grande bazare.
4: Grande bazare, Isztambul?
5: Isztambul, óriási, tényleg fantasztikus. Az illatok, a színek, az akármi, és bekavarodtunk a bőr részre. Ahol különböző bőrből készült termékek voltak, és a béka így meglátott egy ilyen fantasztikus, de tényleg nagyon szép bőrkabátot, amelyet elkezdett rám erőltetni, mondtam, hogy én nem szeretem, nem akarok bőrt vonni, meg akármicsoda. Azonnal jött a tulaj, legnagyobb haverok voltunk, tudod, ment a tea, akármicsoda.
4: Én azt bírom.
5: Az egyébként nagyon jó, de miután én ötször elmondtam, hogy nem akarom, tudom megvenni a kabátot, csak fölpróbáltam. A csávó még mindig már a békával alkudoztak, én mondtam, hogy no.
4: Már vitte az asszony két tevér.
5: Már vitte, igen.
4: Zsiráfér.
5: Az meg lehet, hogy akkor, ha egy kicsit korábban szólsz, lehet, hogy nem lett volna baj, de most már mindegy, így maradtunk, és utána én levettem a kabátot, letettem, és elindultam kifelé. Figyelj, meg akart ölni a csávó. Hogy akkor mi minek alkudtunk?
4: Igen. Rá, ha már belemész az alkudás, ő már azt ilyen vételi jó, ajánlatnak veszi.
5: Isztambulra ez a legfontosabb tanácsom. Csak úgy kezdj el alkudozni, ha meg akarod venni.
4: Igen, éjszaka blahát került, mint a tüzet. Jó, majd várunk tőletek is tanácsot, de még egyelőre várjatok. Nézzük meg, ez érdekes dolog tényleg. Hogy látnak bennünket a külföldiek? Mit gondolnak rólunk? Azt mondják, hogy előny, ha megtanulsz néhány szót magyarul, csak annyi, hogy kérem és a köszönöm, viszonylag könnyen kimondható, és az egészségedre, mert hogy mi magyarok ezt nagyon szeretjük, és ezt adom, ez így van. Tehát valaki mond egy szót magyarul, és úgy elmosolyodsz, hogy de jó, megtanulta, de cuki vagy, ez olyan kedves, nem?
5: Mondjuk...
4: Ez jó, ebben van igazság, hogy tanulj meg egy-két szót, ezért mi hálásak tudunk lenni.
5: Igen, ez mondjuk a világ bármely táján jó. Tehát ha te is turista vagy, és elmész egy olyan országba, ahol mondjuk nem az angol az elsődleges nyelv, és egy-két szót megtanulsz, azt mindenki nagyon dzsanázza, de mi tudod, miért szeretjük különösen? Mert nem beszélünk idegen nyelvet.
4: Hát igen, legalább azt érezzük, hogy ő valamit próbálkozik. Igen, azt mondja, hogy válts forintot, és felejtsd el a 20 000-est, azt mondják, egyes szállodák, éttermek, üzletek ugyanis elfogadják az eurót fizetőeszköztén. Az ország hivatalos pénz nem a forint, ezért előfordulhat, hogy visszajárónak már ezt kapja az utazó. Arra is felhívták a figyelmet, hogy az ATM-ből inkább 19 és ne 20 000-et vegyenek fel, mivel sok üzletben nem örülnek, ha az illető nagyobb összegű bankjeggyel fizet. Adjuk?
5: Ez tök jó. Ez egy nagyon-nagyon jó tanács. Igen, ez jó. Jó. Mert ugye most már Európában szinte bárhova mész, ugye Nyugat-Európában ott az euró van, tehát eurót adsz, eurót kapsz vissza. Nálunk ugye váltják az eurót, de ő forintba fog neked visszaadni, akkor a turistaként elkezdesz gondolkodni, jó, hogy akkor most az egy eurója hány forintot ér, ez tök jó, és a 20-ast pedig azt kifejezetten szeretem. Hogy azt mondja, hogy 19 000-et vegyél, aha, mert legyen akkor 5 000-esed lesz egy 4 darab 1 000 forintot, tök jó.
4: Uh-huh. Taxi app Uber helyett azt írják, tanácsolják a közlekedési alkalmazónk letöltését, így a közlekedés közösséghez, közösségi közlekedéshez a főváros hivatalos Budapest Go applikációját szeretik a külföldiek. Az utazás jól tervezhető, jegy is váltható, és a taxizáshoz az appot javasolják, mert az Uber az nem biztos, hogy működik Magyarországon, azt mondják.
5: Hát a Bolt működik.
4: A Bolt az működik, igen, de az Uber az ugye más, az egy ilyen civilebb történet. Na, azt mondja, a borravaló összegéről is írnak sokat. A szervizdíjat egyes éttermek automatikusan felszámolják, ám ahol nem ott, a 10% körüli borravaló hagyását javasolják a turistáknak, hozzátéve, hogy elég, ha a felkerekített összeget közli az illető a pincérrel. Azt is megjegyzik, hogy a fizetésnél az ember egy bankjegyet nyújt, és azt mondja, köszönöm, a sokan úgy értelmezik, hogy a visszajárót megtartja így a személyzet.
5: Így van.
4: Ilyenek lennénk,
5: hát
4: igen?
5: Persze, hogy... de ez, szerintem ez egy ilyen nemzeti dolog, hogyha adsz egy 5 000-est, és egyébként 3 800 volt a számra, és azt mondod, hogy köszönöm, akkor
4: az ő azt úgy értelmezik, igen, hogy ezt megtartjuk.
5: Hogy az a borra való.
4: Ja. De szemétség a külföldinél is így értelmezi, mert tudjuk, hogy a külföldi ezt nem tudja. Tehát, hogy szerintem
5: Rómában
4: ebben azért...
5: Rómában viselkedj úgy, mint a római.
4: Rómában, ahogy a rómaiak, így van.
5: Tanuld meg, érted, hogy mi a helyzet.
4: Hány külföldi ennyi? Várja ott a számlát, hogy visszahozzanak neki 1200-t a 3-8-ból? és nem érted, hogy miért nem kapja vissza.
5: Azt mondtad, hogy köszönöm, ennyi.
4: De ebben a ravasz élelmesek azért lehúzzák őket.
5: Le.
4: Tehát ha odaadod, hogy thank you, tehát külföldön is mondom, és adok így, de visszahozza.
5: Van egy csomó.
4: És mindig szoktam gondolkozni, hogy basszus, hogy most megtartja, de nem, mindenhol visszahozza, mert nem érti félre, mert ez nálunk egy szokás.
5: Hát meg ugye ott a borra való fogalma más, tehát hogy azt ott külön kell letenni. Az asztalra, 10% egyébként meg például Londonban 15, meg 18, tehát ott még többet tesznek rá. De ez tök jó, hogy szólnak a külföldinek. Ugye? Köszönöm, az nálunk azt jelenti,
4: az, hogy nem fogod visszakapni a pénzed. Milyen érdekesek lehetünk, nem? Tehát milyen érdekes ország
5: hogy
4: lehet.
5: Ez
4: azt mondta, hogy köszönöm, mikor kifizetted a számlát, akkor felejtsd el a pénzt. Na itt van egy érdekes, azt mondja, hogy nem mosolyog túl sokat.
5: Miért ne?
4: Mert hogy nem szeretjük azokat, és ez egy általános megállapítás, akik nagyon furán mosolyognak. A feketén-fehéren felkerül, több turista mondta, hogy nem túl mosolygósak a magyar emberek, főleg idegenekre nézik. Ha valaki széles mosolyra jár az utcán, ez nagy eséllyel turista, vagy bolondnak nézik, és hogy nem mosolyog. Tehát, hogy próbálj beleolvadni a budapestiek világába, de nem mosolyog, mert hogy furán néznek rád, hogy mit röksz.
5: Legyél szürke, és nem mosolyog.
4: Azért ez milyen szomorú, kemény, nem?
5: Ez szomorú, srácok. ez nagyon szomorú, hogy az a nemzetközi megítélés rólunk, hogy mi egy búval bélelt nemzet vagyunk, és tulajdonképpen sajnos igazuk van egy kicsit, hogy ez a...
4: Hogy
5: ez
4: nem mosolyog, elmész, érez magad jól, vigyázz a pénzre, de nem mosolyog. De abba baj lesz, nem mosolyog. Náluk ne, ők nem szereti. Azért ez milyen érdekes, hogy így látnak minket.
5: Jó fej akarok lenni, kedves. Nem kell.
4: Igen. Írja valaki, az a baj ezzel a 20 ezerrel, hogy most már az is apró. Tehát, hogy már értéke nem nagyon van, igen. Az átverős kocsmákat említik, hogy nem jó a hírük igazából, nagyon sok lehúzás van, nagyon sok átverés van, és a számla kiadása után sokszor fenyegetőznek a rendőrséggel, nagyon válogasd meg, hogy hova mész be, akár ajánlás alapján, de biztos, hogy bele fogsz futni átverős kocsmába, ahol vagy megfenyegetnek, vagy rendőrt hívnak rád, viszont a számla irreális lesz. Ezt is megemlítik. Milyen szomorú ez?
5: Hát ha belegondoltok, minden évben van egy vagy két, vagy három ilyen eset, amikor ugye két darab sörére elkértek 160 ezer forintot, és ha nem akart fizetni a turista, akkor jött a kidobó ember, és elráncigálta egy bankautomatához. Tehát ennek azért van alapja, de én azt gondolom, hogy itt sok százezer, vagy sok millió vendég éjszaka van a külföldiek részéről.
4: De így látnak minket.
5: Hát de az nem jó.
4: De így látnak minket, hogy nem mosolyogunk. Ez hogy nem mosolyogunk. Budapest jössz, nem mosolyog. Nem mosolyog.
5: De ez az átverés, azért ez viszont szörnyű.
4: Ja, az átverés, az is benne van. Igen.
5: Ha belegondoltok, hogy mondom, volt két-három ilyen eset az elmúlt években, sőt, szerintem minden évben van két-három ilyen eset, amikor azt mondják, hogy na már pedig elmegyünk a bankautomatához, az kiveszed a pénzt, de hogyha rólunk ez a kép, akkor az nagyon nagy baj.
4: Igen. Azt mondják, hogy óvatosan a taxizással, tehát megvan említve a taxizás, éjfél után taxizz inkább, és azt mondják, hogy a nagy körúton belül meglehetősen biztonságosnak tartják, ha éjszaka ülsz taxiba, ám a kívül eső kerületek szálláshelyeit inkább óvatosan közelítsék meg, mert oda már valószínűleg belefutnak valami olyan taxisba, aki lehúzhat bennünket. Tehát a nagy körúton valószínűleg jelölt taxiba ülsz bele, de külső kerületekben már óvatosan. Vagy ha oda visznek téged, akkor válogass meg nagyon, hogy melyik taxiba ülsz. Fönt vannak a taxisok a listán, gyerekek.
5: Nagy kör lesz.
4: Aztán említenek egy érdekes dolgot, hogy nincs elég orvos.
5: Ezt honnan tudja egy külföldi?
4: Az a tapasztalat,
5: de
4: hogy...
5: Nem ám, mi az, hogy nincs elég orvos? Igen. Hogy tényleg nincs, de akkor is. De hogy ne mondjuk már,
4: a közegészségügyet megemlíti, képzelve. Azt írják, hogy dakran nincs elegendő személyzet, nem könnyű angolul beszélő ápolókat, orvosokat találni, magánklinikát javasolnak, és ha nem életbe vágó, akkor menj haza és otthon csináltasd inkább meg. Gyógyszertárakat nagyon szeretik, bőven található, non-stop nyitva tartók is, viszont nincs elég orvos, úgyhogy mindenki kössön biztosítást magára, de ha lehet, akkor ne itt keres orvost. Tehát egyébként neuralgikus pontokat emlegetnek, nagyon érdekes. Igen. Taxizás, egészségügy, rombkocsmák, ahol átvágnak, szóval tök jól látnak
5: hát
4: minket.
5: Na,
4: mosolygás, tök érdekes.
5: Bemenni az ügyeletre külföldiként azért mondjuk tényleg kihívás. Tehát, hogy egyrészt nincs, aki beszéljen veled, másrészt ott üsz 8 órán keresztül, csak úgy, mint egy magyar állampolgár, mire végre valaki hozzád szól.
4: Igen. Ha ennyit keresnének, mint a magyarok, ők sem mosolyognának, jó? Tapasztalat Viktor Ausztriából küldte nekünk. Igen. Vicc nélkül nem mosolyog, meg bolond vagy. Illetve a fogaink állapota miatt nem mosolygunk.
5: Ugye?
4: Azért az is jó. Igen. Taxisként egy thank you-nál is visszaadok, mert tudom, hogy ő nem tudja üzd Bence. Na látod, azért vannak ilyenek is, ez korrekt. Tehát ugye a külföldi odaadja a pénzt,
5: persze,
4: azt mondja, hogy thank you, de ő tényleg nem ezért mondja. De
5: ő
4: milyen
5: azért
4: szép,
5: mondja,
4: hogy
5: mert megköszöni. Igen. A szolgáltatást, de arra nem számít, hogy a 3008-ra az 5000 eltűnik.
4: Igen. Ha Pestről mennél át Budára, ez már egyébként hallgatói jó tanács, taxival és harmadszor mész át a Duna felett, gyanakodj. Igen, írjatok, drága hallgatók, egyébként, hogy ti mit mondanátok külföldi hallgatóknak, vagy külföldi turistáknak. Tehát mi önkritikusan a magunkban nézünk, és van némi önreflexiónk, akkor mit mondanánk azoknak a külföldieknek, akik ide látogatnak? De mondjunk jót is, jó?
5: Jó. Na.
4: Tehát ne csak, tényleg ne az helyen legyen, hogy most akkor lehúzzuk magunkat a WC, mert azért nem ilyenek vagyunk. Egy csomó látnivalónk van, vendégszeretőek vagyunk, jó a kajánk, szép dolgokat lehet megnézni Magyarországon, nem? Tehát ne legyünk túl durvák magunkkal, de mondjuk el, mi az, ami igaz, és mi az, amire vigyázni kell. De pozitívat is. Jó? Jó. Tehát mindenképpen kóstold meg
5: pacapörköltet.
4: Hát ne, azt ne kóstold meg.
5: Gulyás, nagyon szeretik, lecsó, gulyás, lecsó, libamáj.
4: Ez megy neki.
5: Ez a szentál. Azért, mert ő ezt tudja rólunk a külföldi, tehát ők már így jönnek ide. Gulyást akar enni, lecsót és libamájat, ezt a hármat.
4: Aha.
5: Lángos. Oké, négy.
4: Amikor ezt a lángosért ide jönni, azért ezt nem értem.
5: Elárulom neked, hogy az a Bajcsi Zsilinszky úton pár évvel ezelőtt nyitott egy hely, ahol csak lángos van.
4: És romá. Rommá mente magát. Rottyon?
5: Rottyon. Rottyon, imádják a külföldiek. Mindennel megpakolva, sima sajtos, tejfölös, üres, amit el tudsz képzelni, figyelj, sorálás, imádják. Egy jó lángosozó.
4: Fura egyébként. Na és akkor itt az utolsó, az LMBTQ turisták nem örülhetnek. Bizony, nagyon rossz a hírünk az LMBTQ közösségek jogainak megtiprása miatt. Az életbe lépő törvények felerősítették az indulatokat és az ellentéteket, és kiemelték, hogy bizony nem nagyon tanácsolják egyébként, hogy az LMBTQ látogatóknak, hogy ők ezt így azért nagyon hirdessék. Jó hír, hogy Budapest liberálisabb városként él a külföldiek szemében. Az aktivisták emberi jogokért vívott harc és a Pride növekedés ütemén is erre engedi következtetni a turistákat. A fővárosban több helyen szívesen látják az LMBTQ látogatókat, de kiemelik, hogy egy alapos verés azért benne van.
5: Igen, óvatosan megmondták.
4: Óvatosan a Pride-on lehet, de ha kicsit hátrébb keveredsz külső keletbe, úgy elvernek téged.
5: Nagyon vigyázz, hogy mutatkozol.
4: Strandon ne válts kabint. Törölközővel letakarod, mindened meg lesz.
5: Hú, ez alapvetés. Igen.
4: Igen. Nagyon sok jó LMBTQ szórakozó hely van Budapesten. Na de ezt írják is. Tehát, hogy Budapestet liberálisabbnak gondolják. Viszont, elfogadóbbnak.
5: Viszont az egész nézőpont, ami uralkodik az országban, ugye? Hát hiszen tudjuk, hogy nekünk törvényeink is vannak erre vonatkozólag, az már nem ennyire szép.
4: Az már nem ennyire, igen, igen. Csabai kolbászt ajánlják, illetve a Magyarországra jössz, ne vedd el a magyarok munkáját, ez fontos. Tehát legyél itt, nézzél körül, költsél egy csomó, takarodjál haza.
5: Igen, nehogy itt maradj.
4: A Fülöp-szigetek is jó hely, hidd el. Ha Magyarországra jössz, tanuld meg a filippino nyelvet is.
5: A buszon jól jöhet.
4: A buszon nagyon jól jöhet, mert valószínűleg filippino lesz a sofőr. A volt futárt látsz, egész biztos, hogy filippino, tehát hamarabb megkapod a pizzát, ha egy társasházba rendelsz. Ha útbaigazítást kérsz, és érthetetlenül artikuláltan kiabál veled, nem haragszik rád. Csak próbálja elmagyarázni, merre menj. Hát ezek is mi vagyunk.
5: Ezek is mi vagyunk. Jobbra, és lassan beszél.
4: Igen, menj jobbra. Mondom jobbra, barom vagy. Nem érted? A nyuggerekkel vigyázzatok, drága külföldiek, mert rátok hívja az idegenrendészetet, és még meg is ver. Tökéletes.
5: Ez igaz.
4: Tökéletes. Igen. Ez is mennyire igaz egyébként, nem?
5: Hát erőszakosak a nyugdíjasaink, kiállnak saját magukért.
4: A nyugdíjasok?
5: Vajon a külföldinek például azt el tud mondani, hogy mi az a kis kocsi, amit a nyugdíjas húz maga után?
4: Vesszenek a nyugdíjasok.
5: De a banyatankot el tud mondani, hogy az mi? Az azt van nem. Külföldön
4: szerintem
5: banyatank?
4: Nincs. Ha gazdag vagy, írja egy hallgató, és egy Linda nevű lány odaül melléd, mondd, hogy nem érsz rá. Igen, aranyfoggal semmiképpen ne ásíts a 8. kerületben.
5: Na jó. Ja.
6: És akkor egy rövid szünet. Anna, Julika, Sülike, Feri bácsi és Balázs azonnal visszatér.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár,

0: a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
4: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
5: Igen.
4: És ez?
5: Igen.
6: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea 4,8 grammos ajakápolót, cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
7: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
8: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
9: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-ai a között áruházainkban, a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
10: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
7: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
11: Figyelem! A Bettó Kft. Új helyre költözik. Szeptembertől már az új telephelyen, Pécset, a Nyírfa utca 26-ban várjuk. Ne feledje, Pilkington autóüvegek, Varda akkumulátorok forgalmazásában az önpartnere a Bettó Kft. www.bettokft.com.
12: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon, az info@boy.bonafarm.hu e-mail címen. Vásároljon vetőmagot Bolyból.
13: A Papírvárnál szeptember 11-ig bármilyen iskolaszert vásárolsz, 20% kedvezményt kapsz. Ráadásul mindent egy helyen megtalálsz, és még segítenek is neked. Téged is vár a Papírvár, Pécsen, a pláza mellett.
14: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1pécs.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
15: Hogyan tudnék én?
16: Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalan kertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélküled filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény. Jegyek gag.jegy.hu.
5: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
17: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
5: Neked Sedacur Forte kell.
17: Sedacur Forte?
5: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
18: Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
0: Ma is 17 órakor a lemezjátékban.

0: Reklámot hallottál.
1: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
2: Meghirdették a Mészáros Lázár ösztöndíjat. Ma már többfelé előfordulhatnak záporok. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Ismét lehet pályázni a Mészáros Lázár ösztöndíjra, melynek célja az, hogy támogassa a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlását. A Honvédelem hivatalos oldalán megjelent tájékoztatás szerint a pályázat a felsőoktatási tanulmányaikat folytató fiatalokat, illetve a honvéd kadét képzésben tanuló nagykorú hallgatókat kívánja a katonai pálya irányába terelni. Az ösztöndíj összege 160 és 350 ezer forint között lehet. A pályázatokat postai úton lehet benyújtani szeptember 30-áig. Rövid hét és 4 napos hétvége vár ránk. A Délkom tájékoztatása szerint ez nem okoz változást a hulladékszállításban. Augusztus 20-án és 21-én is járnak majd a gyűjtőautók, és ürítik a kukákat ott, ahol csütörtökre vagy péntekre esik a szállítási nap.

0: és 1-0-ra győzött. A negyedik forduló után a PMFC 12 ponttal vezeti a tabellát, míg a PTE Peac a harmadik helyen áll.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
0: Aszfaltoznak hétfőn délelőtt Pécsette a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A Kálvin utcára jobbra kanyarodó sávot emiatt teljes szélességében lezárják. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton, itt is sávlezárásra kell számítani. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Pécsette a Zsolnai utcán, a Mohácsi úti csomópont közelében helyreállítják az útburkolatot, emiatt a belváros felé sávszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma még mindenütt számíthatunk hosszabb napos időszakokra, aztán egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és már többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél északnyugatira fordul és megélénkül, a hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Uraim, Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik, de a rádió egy hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
3: Otthon hagyja a gyereket egyedül.
4: Hát ez egy nagy téma is ráadásul, ez egy jó kérdés. Hány éves lehet otthon hagyni?
3: Igen.
4: Figyelj, szerintem most már ilyen 15-16 neked egyszer próbáld meg. Tehát, hogy,
3: egy éjszakára mondjuk az már megvolt egyszer, de mondjuk két-három éjszakára.
4: Hova megyünk, aztán itt megyünk tivornyázni megint valahova. Ott hogy, a két gyereket, vagy egy gyereket?
3: Hát ketten vannak.
4: Na jó, de lehet, hogy az egyik a barátnőjéhez, mit tudom, hogy ott alszik nála valaki, vagy ő már elmegy valahova, tehát egyedül.
3: Nem csak az a baj, hogy szerintem nem csak ketten lennének ők.
5: Igen, és az miért zavar? Juli, te mire vártál 15 évesen, hogyha anyádék egyszer elmentek volna otthonról?
3: Na, mert felmerült az igény, ugye, hogy
5: nem csinálta volna bulit?
3: A vezérünk, hát ez az, hát pont ez az, hogy amikor a Bali bejelentette, hogy elutazik.
4: Tegnap?
3: Igen.
4: Kicsit hirtelen jött, mindig később mondom, hogy ne tudjatok is elutazni.
5: Rá tudtunk ugrani.
4: Utazási így vagyok, ezért csak én megyek, ti maradjatok, igen.
3: Úgyhogy miről rögtön megvilágosodott, hogy mi lenne, hogyha elutaznánk egy kicsit két napra. És úgy vagyok vele, hogy van egy most már mindjárt 17 éves fiam, meg egy mindjárt 16 éves lányom, akik egyébként rögtön beígértek fűtvát, virágot, hogy ők majd kiviszik a kutyát, meg majd takarítanak, meg ne aggódjunk, nem kell áthívni az öcsémet, senki nem kell, hogy vigyázzon
5: rájuk. Persze, takarítanak az utolsó pillanatban, mielőtt te visszaérsz. Igen.
3: Szóval, hogy én nem emlékszem rá, hogy anyám engem hány évesen hagyott otthon először így.
5: Több napra. De, a mi szüleink szerintem, a tiédről nem tudok nyilatkozni, a miénk nem nyaraltak.
3: Nem,
5: tehát
3: nem
5: volt ilyen. De ha belegondolsz, akkor nem volt az a babusgatás, amit te most csinálsz, meg amit úgy csinálgatunk mi emberek a gyerekeinkkel. Azt mondták, hogy itt a kulcs, édes lányom, majd hazajössz, ott a kaja a hűtőben.
3: A napközben simán, tehát ezzel nincsen baj.
5: De akkor az estével mitől félsz? De kezdjük ott. Mitől félsz?
3: Óriás házi bulit csinálnak.
5: És? Hát legalább boldogok lesznek, érted?
3: Túl vagyunk az első HB-n egyébként.
4: Házi buli. Ja, de ti ott voltatok? Tehát nem voltatok ott.
3: Nem.
5: És mi fogadott?
3: El lettünk takarítva az útból.
5: Mi fogadott, mikor hazaértél?
3: Figyelj, én este 11:30-12 környékén rácsörögtem a lányomra, Isten. Hogy na tart még. Nem, csak hogy minden rendben van. Néha elsétáltam a kutyával a ház előtt.
5: Hallgatószeretnél az ablakon.
3: Kicsit bekukucskáltam az ablakon. Addigra véget ért a buli, ugyanis annyira kiütötte magát mindenki. Úgy képzeld el, hogy a lányom meg a fiam két irányba detoxikált. Szóval nekem ez nagyon furi.
4: Jézusom, az kemény brigád azért.
3: Ők voltak a házigazdák, és el is mondták, hogy ők soha többet házi bulit otthon nem, mert hogy ami ott történt, az teljesen kontrollálhatatlan volt, és egy idő után elkezdték félteni a lakást, meg már nem volt jó szórakozás, az, hogy mindenki esik el. Tudod, úgy indultunk el.
4: Hány évesek ezek a gyerekek?
5: 17-16.
3: Így van.
4: 17?
3: 17.
5: Hát és 16.
3: Igen, 16.
4: 16 és 17. Atomra vágják magukat a bulin?
3: Hát nem tehát, ők.
4: Nem, hát a csapat, úgy értem.
3: Ha igen. Egyébként a mai fiatalok azok már így mulatnak? Vagy 16 évesen?
5: Jézusom,
3: is
5: Juli! Hát nem, 16 évesen, ne mondd már, hogy mi nem voltunk néha egy házi buliban, nem csaptad oda magad.
4: Nekem van egy olyan érzésem, hogy a mostaniak jobban tolják.
5: Hadd válaszoljon. Voltál-e itt 16 évesen?
4: Én voltam, nem, de nem ennyire durván.
3: Nem, tényleg nem, esküszöm.
4: Nem ennyire durván, szerintem nagyon isznak, nagyon tolják, nagyon buliznak, egészen más

0: hogy valamit nagyon tombolnak, ezt én is próbálom megfejteni, hogy mit.
1: Nagyobb a szabadság, ennyi.
0: Nagyobb a szabadság?
1: Neked azért, hogy mondjuk egy évbe egyszer valami történjen, legyen egy buli, elmehes valahova, küzdeni kellett. Pont azért, mert a mi szüleink még, egyrészt nem volt ekkora divat, tehát az, hogy házi buli, ami mi időnkben.
0: Akkor volt igazán, dehogy nem. Sokkal több volt, mint most. Persze. Én nagyon sok házi buliba voltam 15-20 évesen.
2: Nálatok volt buli?
0: A lakásban nálunk?
2: Engedték.
0: 50 négyzetméteren, anyám még panelban.
2: 50 négyzet, ó, hát ez sok jó ember.
1: Hát az nem azon múlik, hogy mekkora a lakás.
0: Mindig elmentek valahova, de este visszajöttek. Nem, elvittük valahova nagyon messzire, de hazataláltak mindig. Tehát,
1: annyi pénz mindig volt nálunk.
0: Végén már egy viharsarokba mentek, értek meg mindenhova, de mindig estére hazajöttek. Bekötöttem a szemüket, kiraktam őket, de valahogy hazabotorkáltak. Soha nem csináltam házi bulit. Mentem házi buliba, de nálunk otthon soha nem volt házi buli. Annál kicsit mi azért így sarkosabbak voltunk. Tehát, hogy nem volt jellemző, hogy most oda csőditek, elzavarok, és akkor oda csőditek 15 fiatalt. Meg máshol szétbombázni a lakást, jó, szerintem a tiédet bombázzák, szerintem az semmi szórakoztató nincs.
2: Ugyanezt,
0: tehát, hogy
2: ugyanezt
0: nem egy jó érzés.
2: Nem volt semmi öröm, és nem volt semmi lelazulás, mert folyamatosan azt figyelte, hogy ki, hol, éppen mit önt le.
1: De akkor ők nem voltak ittasak. Tehát a két gyereked az nem vágta oda magát.
2: Nem vágta oda magát, de mondom, a többiek nagyon. Úgyhogy mikor reggel ilyen 9 óra felé hazaértünk, patika tiszta volt az egész lakás, minden el volt takarítva.
1: Akkor mi a baj?
2: De ez volt a sztori, hogy igen, ő soha többet ilyet nem, mert hogy az, hogy ő utána
0: csatakolja. Sütőn azért végig húztad a mutatóját?
2: Igen.
0: Megnézted?
1: Ez a kis porucska itt mi
0: az asztalon.
2: De jó kis buli!
0: Rákenem az ínyemre hát. Nem, anya, nem sikáltunk egy almás pitét, ez csak sima. Mi van itt a sütőn, azt a mindenit.
1: De figyelj, akkor kimaxoltátok a dolgot, mert most elmehetsz nyugodtan, nem nálatok lesz a buli, hiszen a két gyereked azt mondja, hogy ide soha többet.
0: Figyelj,
1: ne,
0: ha egy házi bulit levezényeltek, és detoxikáltak, és fogták a fejüket, és kitakarítottak, akkor ők ketten maradnak otthon, és ti elmentek egész nyugodtan. Hát a bulit lehozták, akkor attól, hogy ketten maradnak, attól ne félj. Hát nyilván a lányodnak megjön a pasia, majd ott alszik. Oké. Nem kell hallanod az első éjszakát, elég, ha a szomszédok rágyújtanak utána. Tehát ezzel nem kell foglalkozni. De hát, ha a bulit lehozták, akkor simán otthon maradnak. Simán otthon maradnak, de az biztos, hogy jobban isznak, többet isznak, nagyon durván kikészítik magukat, valahogy balra-jobbra dőlnek el és fekszenek. Szerintem mi nem önpusztítottunk ennyire. Én nem tudom ennek mi az oka. Megnézed a fesztiválokat.
1: Mert fővárosba laktál azért.
0: Igen, 6-8-as tini csapatok esnek úgy szét, hogy egyszer nem is értem.
1: Azért minőségre figyeltünk. Tehát szőlő volt benne. Szarbor volt, ebben igazad van, de szőlő volt benne. Vagy figyelj, vidéken az, hogy annak idején még nem jutottunk hozzá olyan italokhoz, hogy a menőrumok, a gin, meg ilyenek, hát az ismeretlen
0: az nem volt.
1: Mi volt házi pálinka, persze. Na most attól azért tudsz 16 évesen nagyon rosszul lenni. Azt tudod például, hogy mit ittak a buliban?
2: Mindent.
1: Mindent is.
2: Szerintem mindent, aha,
1: amit
2: igen.
1: Találtak, illetve amit hoztak.
2: De olyan cuki volt, amiről tudod, így mondta, hogy hát ne legyünk naivak, szerintem fognak inni. És akkor mondta, hogy itt van egy jó üveg rozé, ezt tegyük ki neki, és akkor majd ezt megisszák 10.
0: Jézus Mária, azért Miró is
1: de nem ezen a földön éltek.
0: A Miró is egy másik filmet néz azért ebből a szempontból.
2: Hallod, rettenetes mennyiségű üveget voltam ki utánuk. És én nagyon meg vagyok ezen lepődve, mert hogy nem ezt látják otthon.
0: Ugye a te felelősséged, szóval valakivel van még gyerekkel, azért történik valami, mondjuk hülye részlet, hogy azt, hogy nem vesz meg 4 decibot, hát egyszer, de igen, és lehúzza, és összeesik, és kap egy alkoholmérgezést, azért ott megkérdezik a rendőrök, hogy kedves szülők, azért hol tetszik
2: elmi. Hol volt az elmúlt 2 napban? Pont ez az impulzivitás, ettől tartok egy kicsit.
1: 17 éves gyerekek. De én tényleg csak ezt tudom fölhozni.
0: Az oké, de hány évesek jönnek? Tehát, hogy nem mindegy, hogy azért ott egy 15 éves issza magát hülyére, vagy egy 17 éves korabeli. Tehát azért azt tudnod kell, hogy figyelj, oké, ki jön, hány évesek, tudják a szülők, hogy hol vannak. Szerintem azért ennyi kontroll kell. Tehát, hogy oké, tudom, soha nem történik semmi, meg mélyünk ki, de azért egyszer ott egy 15 éves elvágódik, mert túl issza magát, azért ott jó ott van egy felnőtt, nem? Ami azt jelenti, hogy te ott ülsz a karosszékkel, és olvasod a Nemzeti Sportot, és néha kinézel egy buliból, de hogy azért mondjuk először csinálnak egy házi bulit, hülyére isszák magukat, és azt sem tudod, hogy milyen gyerek, melyik szülőtől ki van a házadba, hogy valakivel valami történik, azért nagyon seggbe rúgnak. Szóval, hogy
1: ez igaz.
0: Ennél mi kemény, te lazább vagy, mi egy kicsit sarkosabban toljuk ezt.
1: Ha ezt meg akarják csinálni, és te nem engeded, hogy ez nálatok történjen, akkor szerinted megcsinálják-e a parkban?
0: Hanem azt mondom, hogy jó, ha tudsz róla legalább, hogy ott vannak, kik vannak, egyszer azért fölhívod őket, éjfélkör, hogy figyelj, mi van veletek, mindenki megvan. Tehát, hogy valahol ott vagy a közelben, hogyha
2: igen,
0: bármi van, elérhető.
2: Három utcával lejjebb voltunk egyébként egy másik lakásban.
0: Igen.
2: Tehát, és ezt nyilván jeleztem a gyerekeknek, hogyha bármi van, hívjatok, szóljatok, jövök, jövünk. Nem lesz semmi gond, csak szóljatok.
0: Aztán úgy berúgtál, hogy nem hallottad, hogy csörög a telefon.
2: Igen, és reggelt értem magam, pontosan.
0: Igen.
2: Szóval most dilemmázunk egyébként. Hogy
0: de akkor most ezt... mi a félelem? Tehát most megcsináltak a bulit, lehozták, mindenki túlélte, most ketten maradnának otthon, meg a lányod pasia?
2: A lányom pasia.
1: Hát ezzel van bajod.
0: Bocsánat, ketten maradnának otthon, plusz a lányod kedves, aranyos udvarlója?
1: Aki szerinted mire vágyakozik a lányoddal egyetemben?
2: Így van.
0: Aki annyira...
2: Nem, igen, leginkább attól szorongok egy picit, hogyha valami történik, akkor nem leszek ott.
0: De most már nem lesz buli, nem? Most megint buli lesz?
2: Én szerintem azt csinálnának, ha mi ellépnénk onnan, akkor megint csinálnának.
0: De nem tudod megkérdezni a gyereket, fiat, csináltok bulit, vagy nem?
2: Jaj, mert te bevallanád anyádnak a
0: bármát. Szerintem azért az korrekt, hogy a gyerek megmondja.
2: Ezek spontán
0: alakulnak. Ó, nagy kamu.
1: Csak átjöttek, csak egyszer csak 20-an lettünk.
0: Szerintem, hogy te milyen dílt kötsz a gyerekkel, az fontos, hogy figyelj, oké, csináltok bulit, de ha buli indul, spontán, akkor én arról tudjak. Tehát az ne legyen, hogy reggel tudom meg, hogy itt este itt volt 20 fiatal. Szerintem az egy deal azért a gyerekkel, amit jó, ha a gyerek is betart. Tehát, hogy van, szerintem azért az, hogy 17 éves, de hogy vannak szabályok, hogy elvársz nem, tőle ezek dolgokat, őszintességet, hogy azt mondja, hogy figyelj, lehet buli, de akkor viszont jöjjön egy telefon, hogy apa, 10-en vagyunk, most indul a buli, mert tudni akarok róla. Én legalábbis így csinálnám.
2: Jó, azért, mit csinálsz, ha Pozsonyban vagy?
0: Tessék?
2: Mit csinálsz, ha Pozsonyban vagy?
1: Mit csinálsz,
0: ja, hogy teljes otthagyás. Igen. Én nem hagynám
2: ott. Erről beszélek.
0: Nem hagynám ott őket. Biztos, hogy nem.
2: Mikor hagyhatod ott?
0: Én nem megyek más gyerek miatt börtönbe. Biztos, hogy nem.
1: Hagyjál már, nem ér menni börtönbe más gyerek miatt.
0: Azért, Feri, mert előkerül egy kábítószer. Azért, mert valaki hoz egy füves cigit és betép. Azért, mert nem tudja, hogy piára nem szívunk, mert nem tudja, mert sose szívott.
1: Meddig fogsz otthon ülni a gyerekeddel 20 éves
0: koráig? Az első egy-két bulinál, amíg megismerem a csapatot, tudom, hogy le tudja bonyolítani, látom, hogy mit csinálnak, elmondja a gyerek másnap, hogy füvesztetek? Nem. Ittatok? Igen, mennyit ittatok? Oda jön két önpusztító gyerek 17 évesen, aki ott akarja hülyére inni magát, megszökött az anyát egyébként, hogy hoz egy kis füvet, és mondjuk hoz valami herbát, amitől a másik meg kiugrik az ablakon. Én egy kicsit azért ennél kontrollfreakebb vagyok, igen. Na, szóval szerintem én nem hagynám ott. 18 évesen már elmegy, nem tudsz mindig ott lenni. De a saját házamba ismeretlen gyerekek hozhatnak, ihatnak bármit, azért se berúgnak.
1: De nem ismeretlen gyerekek, hát a barátok.
0: Oké, a barátok, de azért egy ilyen buli még szól a Józsinak, Józsi még szól két haverjának, még beesik három csaj, és akkor gondold el, csak mondjuk ott valaki a fönti szobában, nem tudom, csöcsre vágja úgy magát, hogy nem vagy ott. És ezt csak megtalálják ájultan. Azért összeszarod magad a Pozsonyba, vagy hogy fiá, most nagyon kell lenni, mert itt a Józsi elájult, és itt fekszik. Jó, akkor hívjátok a 112-t, én jövök. Tehát, hogy az a bajom ez, hogy annyira tolják, és annyira végletesen buliznak, hogyha nem tudod, hogy milyen minőségű gyerekek keverednek oda, azért az a te felelősséged. Most persze áthívja három haverját, ismered őket, megbízol benne, oké. De azért egy 20 fős buliba, minimum hány olyan házi buliba keveredtünk be, azt se tudtam, kinek a buliába vagyok. Már azt se tudtam, hol vagyok, ugye egy idő után, de azt se tudtam, kinek a buliába vagyok, és voltunk 18-19 évesek.
1: Jó, ez igaz.
0: Érted? Igen. Tehát, hogy, és az a baj, hogy nagyon tolják. Tehát azért ez ma már nem az activityzünk, meg dixitezzünk, meg nem tudom, hanem a vágjuk magunkat csöcsre, tompítsuk a valóságot, mert és mindenük van. Felszereltek, van mindenük, hozzájutnak, könnyen megszerzik, alkohol, kábítószer, bármi. Ott azért szerintem azért az egy-két bulinál legyetek a közelbe, szerintem. Aztán lehet, hogy 10 fős társaság, ismersz mindenkit, oké.
2: Okay. Szerintem addig most a kattogás.
1: De ha
0: Pozsonyban nem
1: olyan, olyat nem tudsz olyan dílt kötni, hogy akkor megbeszélitek az egészet? Ki az, aki jöhet?
2: De Feri, nem erről van szó, hát ki az, aki jöhet, meg ki lesz ott. Nem vagyok, nem tudom, jó, Pozsony nincsen messze. Na de most akkor egész este ülök majd vigyázálásban az ülésben, az ágyban, hogy hátha esett.
0: Hát Pozsonyban ne üljél.
1: Akkor neked nincs bizalmad a gyerekeidben.
2: Oh, Feri, kérlek, de, nincs bizalmam. De, hát, nem erről van szó, bármi történhet. Amit
1: De ha kimegy, ha reggel elindul iskolába, akkor is történhet bármi.
0: De várja, Feri, itt nem a gyerekedben nem bízol, hanem oda jön még 10 hülye, aki mondjuk azt találja, hogy fie, nézzen, ez a Kati milyen jó csaj. Oké, jó csaj. Fie, egy kicsit rámegyek. Rámegy. Kati mondjuk azt, hogy fie, fiúk, hagyjatok abba. De a két fiú már nem áll le. És akkor azért szóval, hogy érted, hogy történjen meg valahol. De a te házadért, te vagy a felelős, ez más. Itt nem azról van szó, hogy te elkíséred egy buliba és őrzöd a kocsiba, hanem hogy a te lakásodba beözöllik 10-20 fiatal. Azért ott valami, azért te vagy, szerintem te vagy a felelős. Tehát azért szerintem ott hagyni az nagyon meleg. Az meleg. Ráadásul mennyi 17 és mennyi a kis csaj?
1: 16.
0: Nem tudom, mennyi.
2: 16.
0: 17 éves. Hát azért... Na, szóval, hogy még csak nem is nagykorúak, nem tudom, nem én ebben parásabb vagyok, vagy akkor kicsit óvatosabb, nem tudom.
2: Na, ugyanezeket a köröket futjuk mi is most.
0: Én Pozsonyba nem mennék, Juli.
1: Prágába, igen, de Pozsony.
2: Pecsésre talán, a stációba te.
0: Figyelj, nyomjanak le 3-4 bulit, hogy ott vagytok a közelbe, és ha már tudod, már bejárták, látod, hogy nincs semmi, akkor oké, de második házi bulira elmenni 200 kilométerre, szerintem necces. Én biztos nem mennék, tuti nem hagynám ott. De ott közelbe valahol. Ott elmentek Pesten, sétáltok egyet, alszottok egy szállodába.
1: Vagy a kocsiba, a Skodába, ház előtt.
0: Budapesten aludni egy szállodába. Lementek, reggeliztek egyet, fölmentek a várba. Egy nagy szex, egy nagy séta. De ha bármi van, akkor egy fél órán belül taxival ott vagy. Én így tolnám.
2: Abban is van.
0: Az én lakásomban hülye gyerekek nem jönnek be, érted?
1: Igen,
0: én miatt a pisike nem megyek börtönbe, a saját gyerekemért várom. De azért hülye vagy, herbálozol, iszol is, és érted, alkoholmérgezésed van, mert apád ütött, vert, és az rajtam tompítod. Na azért én nem megyek börtönbe.
1: Nem mennél börtönbe, de...
0: Hát mi van a te lakásodban egy 16 éves?
1: Szerintem semmi.
0: Ez egy érdekes
1: dolog. Rád vonatkozva szerintem semmi.
0: Tehát 16 évesen mondjuk összecsuklik.
1: 16...
0: Összecsuklik. Megivott fél liter vodkát, mert hülye, mert senki nem tudja. Tudjál.
1: Igen, valamit, ott összecsuklik.
0: Mondjuk szív egy kis füvet, mert hogy van fű a fiataloknál, valamit. És még van náluk más is. Okay,
1: én szerintem büntető jogilag, de majd biztos megírja valaki, aki okos.
0: Ez egy jó kérdés.
1: De szerintem nem vagy értetve. 16 éves gyerekek. Érted? Akkor...
0: Mert itt már felnőtt, de még nem nagykorú, de 16 fölött van, ugye ott van a 14-18, okay. Hogy van ez, igen, nem tudom.
1: Igen, igen, 14-ig, vagyis aztán 18-ig. Szerintem te, mint lakástulajdonos, akkor képzeld el, hogy ha megyek a Duna plázában, megbotlom a saját lábamban, mert én például részeg vagyok ugye állandóan, mint ezt tudjuk, beverem a fejem
0: a korlátba.
1: A korlátba is meghalok, akkor ezek szerint a Duna pláza lesz a felelős a halálom. Én nem te vagy a felelős.
0: Aha.
1: A gyerekkel bármi történik. Tehát, hogy
0: na de a lelkiismereted, az életed, a megnyomorodásod, a érted? Tehát azért ennek nem csak az van, hogy Piscsuka úgy kell viszik, Piscsikét kiviszik tepsivel, te meg azt mondod, maradt még abból a jóféle rozéből.
1: Így járt Piscsike gyerekek, mikor jön a következő csapat?
0: Igen, egy kis fű maradt még, egy kis hasis van nálad.
1: Egyértelműen nem így működik, nem. A dolog, csak én túl, ezekben én mindig a túlféltést érzem. Nem, a bizalom hiányt érzem.
0: Ti ebben egy kicsit lazábbak vagytok. Én valószínűleg nem is az, hogy szorongóbb, de vagy kontrollfreakebb, vagy egy kicsit talán így eszembe jut egy-két rosszabb forgatókönyv, ismerve a saját házi buliaimat. Én azért láttam
2: nektek,
0: olyan
2: nektek
0: dolgokat.
2: Nektek voltak ilyen emlékezetes nagy házi bulik. Nektek, voltam egyszer egy olyan budai villában, egy buliban, ahol annyira elszabadult az egész buli, hogy egy idő után az utcáról jöttek be az emberek, de már mindenki annyira készen volt, hogy nem vették észre, hogy tele van idegennel a ház. Kirabolták, lerabolták az egész villát. Elvittek mindent, a szülők ékszereit, mindent elvittek. Egy másik barátnőmnél meg ugyanígy életében egyszer csinált bulit, és a frissen festett falat vörös borral hányták
1: le. Hát ez be, az így van, az benne van.
2: Hajnalban mentek, és valahonnan szereztek festéket, és újra
1: falat, kellett fedni. Hát náluk a plafont is, hát viccelsz.
2: Azért vannak ilyen emlékezetes.
0: Szerintem jó. Én mondom, itt az van, hogy ez a te házadban történik. Tehát, hogy a gyerek menjen, azt ne őrizzük. De a te házadban ott van 20 fiatal, azt lehet, hogy nem hagynám őrizetlenül. Velem se jött az anyám, ült, nem tudom, a kocsiba alul. De én úgy gondolkoznék, hogy ha ez a mi házunkban van, és a Benny hívja meg, és mondjuk 2 évvel idősebb is ott van a húsrác, akiket nem ismerek, akkor azért a közelbe legyünk ott. Aztán, hogy a gyerek utána 17 évesen milyen házi buliba csorog be a Blahán, és hol van, ott már csak a saját gyerekemet kell felkészíteni, elmondani, hogy mit igen, mit nem, mi a big no, mire mondunk nagyon nemet, hol állunk meg kettőnél, hogy megtanítod nemet mondani, nem? Megtanítod, hogy ne üljön be részek sofőr mellé, megtanítod, hogy nem attól vagy menő, hogy beleszívsz és megiszod, bárki mondja, nagyobb bátorság nemet mondani, ezekkel felvértezed, de ott már nem tudod őrizni. De azért ez mégiscsak, érted? Hát fekszenek hárman ott a kis francia ágyadban.
1: Összeherézik,
0: összepulykázzák, összepulykázzák a párnádat.
1: Ez a párnája!
0: Mászol le arról a párnáról, te kis 16 éves nyíkha, érted? Itt pulykázod a párnámat, érted? Ez nem tudom milyen sejem párna, érted? És ott a kis csávot fekszik messzen, és megtalált másnap reggel. Én nem tudom, én segbe rúgnám.
2: Volt tehát, pár ilyet érkezett.
0: Az egy szoba bezárós kulcsra.
2: Érkezett utána a körémél, képzeljétek el, a vadi új kanapét, 100 000-ért vásárolt kanapét próbálta a szülő valahogy kifizettetni a buliban résztvevő gyerekekkel, mert hogy tönkre vágták.
0: De én mondjuk erre is gondolnék, hogy figyelj haver, azt, hogy ti nem tudsz kezdet mondani, ez oké, de nem fogod össze a zsíros, koszos, undorító és kezeddel a tapétát.
1: Jézusom, úristen, köszönöm, hogy nem ilyen szülő vagyok.
0: Ráülsz arra az ülőgarnitúrára. Tudod, milyen az az ülőgarnitúra?
1: Normálisan.
0: Üljél már azon a parketten, jöjj, 16 éves.
2: Apád éves fizetése.
0: Izzacsek szagúan itt, helevelézel itt messzel.
1: Hülye
0: vagy, itt ülsz, húzzál már ki, menjél szobádba, érted? itt ülsz a kanapén, és iszod a vodkámat. Ráadásul, hogy találtad meg a kedvenc vodkámat? Miért nyúlsz be a hűtőmbe?
2: Elkettem össze az italpult kulcsát.
0: Mi az a pipa a kezedben? Hülye vagy? Teszed le azt? Ne, szerintem annál egyébként nincs nagyobb öröm, amikor látod, hogy a gyereket szocializálódik, barátai vannak, jönnek, így bandázik.
1: Na, ez nem lesz nálatok.
0: Na, ez tök jó. Na, ezt felejtsétek el.
1: Máshol igen.
0: Az én házamban, amíg az én kenyeremet teszed. Elveszed a cipődet az előszobába, elmész kezet mosni, érted, befújod magad, nem érdekel, hogy büdös vagy, nálunk nem vagy büdös, fölmész a szobába. Nem, szerintem az tök jó látni, meg az egy jó érzés, amikor tényleg látod, hogy bulizik, hogy nyílik ki, hogy úgy szocializálódik, hogy szeretik, hogy vannak barátai, hogy elfogadják, hogy társasága van. Igen, csak mindezt ne a te házadba egy. Ez ilyen egyszerű.
2: Jó, hát Feri, nálatok, ez az alap.
0: Jó, de érted, hogy kicsapodott, érted, jó, de ti vidéken ott érted, jöttök, mentek biciklivel egymás háza között, mi városiak vagyunk, érted. A kerítés az azért van, hogy kerítés, érted, mi a kerítés, ott megállsz, benézel.
2: Integetnek.
0: Integetsz, kimész, elmész valahova, az
2: hazajött. Megjöttek a barátaid.
0: Integesnek. De jó lenne, ha bejöhetnétek.
1: Nem.
0: Sziasztok, felmentek is.
2: Cipőt levetted?
0: Kezedet meg most a cipődet levetted, leckét kész. Feri, igazad van, adom, ahogy gondolod, Zsolt írja nekünk. Békásvegyer panel házibuli, kiszedték a kádat a fürdőszobából, és kidobták a 10. emeletről. Tessék!
1: Na, hát hiányzik ez neked!
0: Hát hiányzik ez nekem, érted, hogy a háromlábú aranykádat kidobja a cserkélyen. Házibulinak egy szobája van, ne nálad legyen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
2: Önnek a Protexin kell!
3: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a beteg tájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
4: Ez egy durva hét! A Dockyardban most vasárnapig minden nyári ruházat 50%-on elérhető, így akár a hosszú hétvégének új féláras cuccokban futhatsz neki. A Columbia, O'Neill, Helly Hansen, Fandango, Nautica, Barts, Lukta, TBS nyári ruházat minden egyes darabja féláron, vasárnapig a Dockyard üzletekben és a dockyard.hu-n.
5: Különös dolog az idő. Van, amit magával visz, van, amit átír. És van, amit még jobbá tesz. Azokat a dolgokat, amik tényleg jók. Nissan. Nissan modellek már 8.290.000 forinttól. További részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
6: Ti kértétek, a Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáros és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapd le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
7: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
8: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
9: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
10: Utazz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800.000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
5: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
11: Erre felírok valamit. Grandevú családi nap szeptember 6-a Városháza Park. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevú2026.hu-n.
0: Reklámot hallottak.
4: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék. Gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Palkonya.hu. Főtámogatónk a Pente Autóház Pécs.
13: Idén is komlói bányásznapok 4 napon keresztül. Színpadon a Well Hello, a Honey Beast, a Hiperkarma, a Kacaj és DJ Jamina. Mellettük pedig számtalan színpadi produkció, kézműves vásár, szórakoztató és családi program vár szeptember 3-a és 6-a között. Tudj meg többet, és vedd meg elővételes jegyed már most a komloikaptár.hu oldalon.
14: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
15: Augusztus 20-án Demjén Ferenc 80. születésnapját ünnepelheted a Káptalan kertben. Egy este a legendás dalokkal, közös énekléssel és felejthetetlen pillanatokkal. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
16: Úszógumik a kézbe, jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít Kalap Jakab és ringató várja a legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, Iszkiri Zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő Trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
17: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
18: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
19: Rádió 1. Miért szeretitek egyre többen a rádió?

0: akkor rádió egy.
1: Egész nap csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
2: A hosszú hétvége előtt is várhatóak adóhatósági ellenőrzések. Napközben még 34 fok lehet. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Ezen a héten is dolgoznak a revizorok. Folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések Baranyában. Folyamatosan vizsgálják a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítókat a megye egész területén. Emellett kedden Sásdon lehet számítani a NAV munkatársainak érkezésére, akik elsősorban a Rákóczi úton található üzleteket ellenőrzik majd. Települési iskolázási támogatás igényelhető MÁMFÁN. Azok a családok részesülhetnek a támogatásban, akik a községben bejelentett lakóhellyel rendelkeznek, és gyermekük általános iskolába jár, vagy nappali tagozatos középiskolás. Jogosultak lehetnek a támogatásra a nagy családosok, a gyermeküket egyedülnevelők, és azok is, akiknél az egyfőre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az 57 ezer forintot. A kérelmeket augusztus 17-e és október 15-e között lehet benyújtani a családsegítő szolgálatnál. Aratási ünnepet tartanak a hosszú hétvége előtt Sombereken. Az érdeklődőket augusztus 19-én délután 5 órára várják a Rákóczi utca 46-os szám elé, ahonnan az aratók és a lovasok felvonulása indul majd. A művelődési ház előtti téren délután 6 órakor kezdődik az aratási műsor, ahol a helyi művelődési ház csoportjai mellett a Szatmári Német Ifjúsági Szervezet néptáncosai is fellépnek. A köszöntők és a kultúrműsor után aratóbál kezdődik.
1: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
2: Aszfaltoznak hétfőn délelőtt Pécsett a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A Kálvin utcára jobbra kanyarodó sávot emiatt teljes szélességében lezárják. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton, itt is sávlezárásra kell számítani. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Pécsett a Zsolnai utcán, a Mohácsi úti csomópont közelében helyreállítják az útburkolatot, emiatt a belváros felé sávszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma még mindenütt számíthatunk hosszabb napos időszakokra, aztán egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és már többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél északnyugatira fordul és megélénkül, a hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek! Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
4: Gyuri felvetett egy nagyon érdekes és egyébként szerintem sokakat foglalkoztató témát, hogy ez a gyerek kamaszkor, házi buli, barátok jönnek, ott vagy szülőként, nem vagy ott, isznak, mennyit isznak, ki a felelős, ott hagyod-e őket egyedül bulizni, az első egy-két bulin ott vagy. Tök más gondolunk erről, de ez ezért jó. Feri ebben a legliberálisabb, vagy talán legszabadabb. Mi egy kicsit talán Julival szorongóbbak, sarkosabbak, félősebbek vagyunk. Ugye, hogy mikor engeded meg egyedül, hány gyerek jön hozzád, ismered-e a barátait, ki a felelős, ott valami történik, mennyit isznak, mi kerül elő. Erről beszélgetünk. Más, ha a gyereket 10 évesen elmegy a házi buliba, ott már nyilván nem ülsz a lakás előtt, de ha hozzád jönnek, akkor lehet, hogy azért az ember az első egy-két bulinál egy kicsit még jobban izgul, vagy óvatosabb, vagy ott marad a környéken. Ugye Juli felvetette, hogy hát ők elmennének Pozsonyba, úgyhogy a gyerekek ott a házi bulit csinálnak. Feri mondta, hogy vamos és hajrá, és irány Pozsony, és csapassátok. Én mondtam, hogy lehet, hogy ha először lenne ott a 16-17 éves gyerek, vagy másodszor és 20 vadidegen gyerekkel, lehet, hogy ha nem is a sarkon, de elérhető közelségben maradnék.
5: Legalábbis most, hogy olvasom az SMS-eket, én is kezdem átgondolni.
4: Legalábbis, amikor az első színes tévé kirepül az ablakon. és valaki egy kis herbától nagyon beugosodva átmegy megverni a szomszédot, ott legyek, hogy közbe tudjak szólni, de nyilván függ, hogy milyen minőségű gyerekek, honnan jönnek, mennyire régóta ismered őket, ez egy összeszokott baráti kör, vagy csak csapódnak, fél éve bandázik ezzel a gyerekekkel, vagy 10 éve a barátok. Tehát itt nagyon sok árnyalat, nagyon sok különbség van gyerektársaság és gyerektársaság között is. Szóval nem lehet általánosítani, itt nyilván azért nagy különbségek vannak, hogy összeszokott baráti csapat, vagy csak úgy verődő fiatalok, hát azért ez nehéz. Mi Julival valahol azt beszéltük, hogy ott a sarkon maradnánk, Feri azt mondta irány Pozsony, ő nyugodtan átadja a kulcsot, másnap egy tisztasági festés. Nem beszélve a kiömlő alkoholról, a vörösborról, a tönkretett ülő garnitúráról, a felgyújtott szőnyegről, szóval, hogy...
6: Vannak áldozatok, mindjárt csatában gyerekek.
4: Vannak kemény események, erről beszélgettünk. Nálunk volt házi buli, és az egyik haverom rosszul lett picit, bezárkozott a fürdőszobába, hogy egy picit könnyítsen magán. Egy óra múlva sziszegve kikúszott a fürdőből, és anyám szörtentő krémjével volt bekenve. Azt mondta, ő most egy csupasz kígyó. Szerintetek, hát nem jó azért ott vagy a közelben. 17 évesek voltunk, 10-en buliztunk a haveroméknál, majd amikor untuk magunkat, gondoltuk egyet, berobbantottuk a család 1500 piros zsigulját, és 10-en mentünk a szomszédfaluba diszkóba. A csomagtartóban is emberek ültek. Sok sikert, Júli. Kerti partira indult a buli, aminek az lett a vége, hogy a földbe sülyeztett medence falát bedöntötték, a lakásban meg tele volt frissen festett fal kormos kéznyomokkal. De olyan buliban is voltam már, ahol a szaunába vodkával locsolták a szaunába. Na nem. Tehát, hogy nem. Bármelyik buliba elmehetsz, ide nem jön senki. Tehát én meghalnék ettől. 16 évesen barátommal a házi buliba részeken elloptuk a szülei autóját, és a házigazdát vezetni tanítottuk kint a városban. Az egyik megállásnál a hátsó ülésről ki akart szállni az egyik lány, mire a barátom áthajtott a lábán. Szülei másnap jöttek rá, az volt a büntetés, hogy egy teherautó sódert be kellett hordani az utcából a kertjükbe. Ez egyébként egészen jó. Azért, amikor a házigazdát tanítod meg vezetni részegen a városba, úristen. Házi buliban kisaj kiütötte magát úgy, hogy a fenti hálóban lettették az ágyra. Cimbiben rábukkantunk és kipingáltuk az arcát alkoholos filccel, szemüveg bajosz. Mire végeztünk, halljuk, hogy a faterja befut a kis csajnak. Mi beugrottunk egy ruhás szekrénybe, és ott az öklünkbe harapva sikítottunk, rögtünk, amíg a papa üvöltve tajtékozott a lánya meg a tettesek miatt. És ez milyen jó, ugye? Hát ezért rögünk, de milyen jó, hogy ti csak filccel pingáltátok. Szóval azért itt hallottunk már meredekebb, meg durvább dolgokat.
6: Na, fest az ördögöt
4: nem, a farnak. Nem, csak ugye ez is eszembe jut, hogy azért ott lehet ital, lehet szex, lehet egy csomó minden. Szóval tényleg óvatosnak kell lenni, igen. 8 főse tervezett kerti bulira több mint 200 vendég érkezett a Facebook hatására. Még a szőlődombon is szexeltek, volt bugyó rendőrség, az anyám vezényelte a tömeget. Na, Juli, akarsz még Pozsonyba menni?
6: Fődobják a fácsére, hadd szólja.
4: Házi bulin kitépték a WC-t a helyéről, és mesztelenül feküdt a srác a kádban. Juli, csinálod még? Akarod?
7: Egyre kevésbé.
4: Ugye, hogy nagyon durva. 16 és egyik haverom vérnyomásmérőt tett a házigazda tengeri malacára, és addig... És addig fújta, hogy guvat.
6: Nem akart már ilyen buliban ott lenni.
4: Mennyit csináltunk. Guvat a szeme szegénynek. Utána mindenkit megnyugtatott, hogy semmi baja, megmossa, és elkezdte a kádban az akváriumot elengedni vízzel. Alig bírtuk leállítani, de továbbra is nyugtatott minket, hogy nyugalom, a tengeri malac bírja a vizet.
6: Hiszen tengeri malac.
4: Jézus, atya úristen. 16 éves voltam egy olyan házi bulion, a fiúk kivágták az udvaron az egyik fát, meg elfújták a poroltot. De nálunk is volt házi buli, összetörtük a kerti asztalt, azon táncoltunk, és betörtük az egyik ablakot.
7: Na? Hát ez alap.
4: Irány Pozsony? Hogy ez? Én azóta szégyellem magam, mióta szerveztem egy bulit, anyám otthon maradt, hogy nehogy valami baj legyen. Kicsit többet ittek a srácok, és kezdett kicsúszni a kezemből az irányítás. Kintüzet raktak, alig tudtuk eloltani. Mikor mentem be, hiányoltam az egyik gyereket, addigra már benn volt anyám szobájából, és vetközött, de hogy befekszik a muter.
6: És a muter lehet, hogy örülnek volna.
4: Csak jó csapat. Na, ezek jó arcok, ezt bírom. Az ilyenekkel jó bulizni. Ezek jó arcok. Alig tudtam kirángatni, suttogva üvöltöttem vele. Azóta nem volt nálunk buli. Szerintem haverod bemegy bemászni az anyád mellé, az jó arc. Azzal haverkodni kell. Tehát az vele sok buliba el kell menni. Az egyik ózdi srácnál volt házi buli, a szülei nem voltak otthon. A buliban volt egy idősebb pasas, aki építkezett. Azt mondta, szüksége lenne egy boilerre. Adért te cuccot. Leszerelték a boilert, begipszelték a tiplik helyét, mintha nem is lett volna. Amikor a srácszülői hazaérkezték, kérdezték, hová lett a boiler? A fiúk azt mondták, milyen boiler? Nem is
6: boiler.
4: Jézus, atya úristen. Nagyon hátba tolják azért. Nagyon kemény. Az exem 25 év felett volt, egy házi bulin annyira részeg volt, hogy összekente a falat szarra, majd lepedőt magára tekerve, tokában szavalt az erkélyen, vagy tangában szavalt az erkélyen. A tulaj kiakadt a lakást a bulira az exem barátjának, ezt nem is értem. Atya úristen. 15-16 évesen mindig nálunk volt a házi buli, csak a legdurvább sztorik térkövön összetört palac volt, tehát részegen felnyajtók, szilánkokat köpköztünk ki. A részekhaver leokátta a szerencsétlen puli kutyánkat, majd amikor kérdőre vont, úgy csak annyit mondott, nyugi, reggel, bocsánatot kérek tőle. Jézus Isten! Szilveszteri bulival a havernál 2 kiló vastag vízli taposott bele a társaság a padlószőnyegbe táncolás közben. Éjfél után meg mindenki csodálkozott, hogy hol a kaja. Értitek? Szóval azért, na, ez bármelyik lakásban nagyon jó.
6: Nem mondd már, hogy te nem voltál
4: adom. Ilyenben. Dehogy nem, nagyon adom. Na, toljuk, menj.
6: Csak
4: nagyon,
6: nálunk.
4: Nagyon sok házi bújban voltam. Csak ne nálunk, igen. Haveroméknál telken szalonnasütés közben eltűzelték a bejárati ajtót. Másnap reggel keltette már otthon az anyuka, hogy betörtek a telekre ezek a mocskok, és még az ajtót is eltűzelték, és ketté tört a ház. 15-en ugráltak az emeleten, és megrepett a fal. Azt a mindenit neki. Egy barátoméknál mindig buli volt, amikor elmentek a szülők, minden buliban törtünk valamit, hol a dohányzó asztalt, hol egy hűtőt, hol annak a lábát, a legdurvább, hogy kocsival beletolattam a ház oldalába. Még azon az éjjelen újra szigeteltük és színeztük, mert pont volt olyan festék egy másik barátunk házának építkezéséről, na, András küldte nekünk.
6: Arra kíváncsi lennék, csak részegen ott szigetelni.
4: Azt a mindenit. Volt egy kollégám, aki mesélte, hogy volt egy olyan házi buli, ahol beöntötték az összes piát egy keverőtárcsás mosógébe, és abból csapolták. Egyébként az jó
6: haladók.
4: Mekkora haladók. Milyen haladó buli. Úristen, de imádom. Mindenkinek képszakadás volt reggelre. Valahogy kigyulladt az egész kert. Két tűzoltónak ki kellett vonulni. Azóta csak úgy emlegetik, hogy a keverőtárcsás mosógépes buli. Azért az keverőtárcsába beönteni a piát, abból
6: tudod, a régi fölültöltös, nagyon ami haladó. Nem volt be, csak bekapcsolt a tekerte, meg volt a koktél, csövön tudta csapolni, zsenik vagytok.
4: Nagyon haladó, igen. Igen. Ja, Istenem. Hát elég durvák vannak. Hogy érzed, Juli?
7: Egy haverom úgy berúgott, hogy beájult, ezért a rokkant srác tolókocsijába ültettük, kifestettük és legurítottuk a lejtőt.
4: Szóval Jézus, azért értitek, atya, úristen,
7: én nem gondolom,
4: nagyon jó.
7: Hogy ilyesmik
4: nagyon
7: lennének,
4: jó arcok a hallgatói. Hányan az... lesznek? Mi a terv?
7: Hát, hogy hányan lennének?
4: Ja, hányan lennének? Most már csak így kérdezed, igen. Írd hát, ki, hogy sold out, eladva, és senki se van. Face control. Mondd meg face control.
7: Mondjuk maximum 10 voltak, de ennek a nagy része lány volt.
4: És ők még durvában tolják?
7: Hát.
4: Szerintem ők lehet, hogy durvában piálnak, de nem rongálnak annyira, nem?
7: Nem rongálnak.
4: A fiúk azok,
7: nem.
4: Akik rongálnak, a lányok csak nagyon durván matra vágják magukat.
7: De ott ágyat kellett húzni, meg mindent.
4: Jézus Mária, mi mit csináltak? Azt.
7: Ja? Ne, ja? Nem azt.
4: Egyik haveromnál buli volt, mamája régi lakásában, arra a szekrénybe kakiltunk, pár hét múlva a rákövetkező bulin takarításkor vettük észre. Azért az is kevés. Házi buli jelszó. Minden, ami mozdítható, nincs biztonságban. Egyébként na, ez egy igazság.
6: Ki meg nem pakolhat.
4: Ez egy nagy igazság. Igen.
7: Na, milyen társaság már az, ahol a WC, mármint, hogy beleszarnak a izébe a szekrénybe?
4: Hát jó nem fej.
6: Jó, szerintem egy egészen
4: haladó a brigád. Haladó. Azt gondolom, hogy ez egy elég haladó brigád, nem kell erre számítani, de ez a brigád haladó.
7: Nem tudnám elképzelni a gyerekeimet, hogy ilyet csinálnak.
4: Nem ők fognak beleszarni, nem a két gyerekek.
6: De azok rendesek.
4: Azok rendes, jól nevelt gyerekek.
7: De ti is csináltatok volna ilyet. Hát de milyen, tényleg milyen emberek ezek? Nem tudnék annyira benyomni, hogy ilyet csináljak.
4: Nem. Hát,
7: csináltam sok mindent.
6: Van az a pillanat, amikor összekevered a két ajtót.
4: Igen. Egy barátommal leégettük a garázs meg a ház felét, mert részegen üzemeltünk be egy kályhát. Nagyon ment a buli, bennem volt már pár sör, mikor haver megjelent egy vicces szívvel, elszív, utána olyan rosszul lettem, hogy a WC-ben nem sikerült az áldást adni, hanem a házigazda csajszi szobájában. Hetekig domestos szag volt a szobában. Látok, mi van, szőnyeg, parketta, hogy álltak?
7: Parketta.
4: Parketta, az könnyebben takarítható.
7: De a falak még fehérek.
6: Hát és na, most már
7: nem sokáig.
4: Most csak sok kis új lenyomat lesz rajta. Csak kis apró új lenyomat. Hangsúlyozzuk azért, gyerekek, hogy elrettentésként olvasunk be ezeket az SMS-eket. Tehát, hogy
7: szörnyűek,
4: don't try this at home, elhangolódunk.
6: Felháborító, hogy mik történnek a világban.
4: Egészen elképesztő, hogy egyszerűen nekem is olyan nehéz volt beolvasni, hogy alig tudtam beolvasni. Nagyon-nagyon vigyázzatok. Senki.
6: Ültünk érted délután 4-ig egy tejával vajas kenyérrel a mi időnkben.
4: Sakkoztunk, és igen. És orosz művészfilmeket néztünk. Igen, nagyon kemény.
7: De most már értitek a dilemmámat.
4: Abszolút, Juli. Egyébként jók ezek a jó házi bulik, azért de kár, hogy kimentek a divatból. Vagy illetve vannak, de hogy nem annyi, mint
7: hát,
4: régen.
7: Te nem jársz. De majd hát a fiedet
4: meg valahogy egy kicsit átalakult, nem toljuk úgy, vagy talán nincsen, amikor a cipők az előszobában mész, szól a zene, konyhában nagyon nagy buli van mindig, mész be. imádtam. Én ezeket nagyon éltem, 20-25 évesen. Nagyon sok, úgy keveredtünk be házi buliba, azt se tudtad, kinek a bulia.
7: Jó, de 20-25 évesen, de ezek most már 14-15 évesen.
4: 14-15 évesen én még nem, de lehet, hogy később indultam neki. Később indultam neki.
6: Viszont akkor behoztad az elhalasztott éveket.
4: Én 18 évesen költöztem el, vagy 19 évesen. Ott kezdtem el. Addig, amíg otthon laktam, addig én ezt azért annyira nem toltam.
7: De szépen mondod, kiraktak otthonra.
4: Anyám kivágott.
6: 18 év alatt ezt még nem tehettem meg.
4: Igen. Na jó,
6: a család tengeri malacát fogta valaki, és azt kiáltva, hogy Pikachu, téged választalak, eldobta, majd bezárkózott a szekrénybe, hogy ő igenis átmegy Narniába.
4: Na az már igen, az állat eldobta a malacot. Az valószínűleg ez nyekkent, annak vége van.
6: Ezt nem tudhatjuk.
7: Úristen, szerencsétlen.
6: Két puli ette a mesztelen testemről a szobában a marha pörköltet.
4: De jó.
6: Nagyon jó.
4: De egyébként haladó arcok. Szóval azt gondolom, hogy itt azért van egy-két arc, akivel szívesen elmennél bulizni. Vagy mentél volna mondjuk 20 évesen, de itt azért vannak nagyon.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Trumpet.

0: látok mögött minden nap este 8-tól a Disco Chic, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metker Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Will Cox, Newy, Brickley, a Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Bullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió 1 Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Annyi út áll előttünk. Van, amár régot kéne lennem, és van, most egy kicsit ráérek. Van, aki kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri autó. Minden útra való. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
3: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
4: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió főbevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
5: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. Minden vegeta termék 30% kedvezménnyel kapható. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés, már 35 éve.
6: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
7: Igen.
6: És ez?
7: Igen.
8: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Választa a Baleol Soft Flower 200 ml-es deósprét harangvirág és hortenzia illattal mindössze 379 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM mindig megéri.
9: Jövő héten az egész ország

0: Arany, Szeged!
1: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A Metrós év gyorsfagyasztott panírozott mozzarella rudak 1 kg-os kiszerelésben 3 kg vásárlásakor most csak bruttó 2699 forint augusztus 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
2: Van egy visszatérő álmom. Minden teleautóval. Apám odáig van. Én meg a kis Zolika derekkoncerten pogózok.
3: Erre felírok valamit. Grandevúl családi nap szeptember 6-a város. Házapark. Ingyenes koncertek, 60 kiállított autó. Részletek a grandevu2026.hu-n.
4: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
5: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
4: Társadalmi célú reklám hangzott el.
6: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
7: 4 nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Döndi Duo felelnek. És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérő programmal készülünk. Többek között veterán autó kiállítással, napi jóga órákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
8: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Szerviz profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
9: Hogyan tudnék élni
10: nélkülem? Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalan kertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélkület filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény. Jegyek gag.jegy.hu.
11: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon, az info@boy.bonafarm.hu e-mail címen. Vásároljon vetőmagot Bolyból.
12: Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
13: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
12: Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
13: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
14: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
15: Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó. Szeptember 10-től 14-ig a Pécsi Nemzeti Színházban ingyenes programok a Színház téren. Jön a Magyar Állami Népi Együttes, a Győri Balett, a Budapest Táncszínház, a Bozsik Kivett Társulat, a Feledi Projekt, a Transdance, az Investdance Fodor Zoltán Társulat, a Kulcsár Noémi Tell Labor, a PV2 Company, Lőrinc Katalin és Fehér Ferenc. Kulka János visszatér a Pécsi Nemzeti Színház nagyszínpadára, Úrik Dóra újra táncol. Legendás alkotók, ritkán látható művészek és izgalmas, vadonatúj produkciók a 20. jubileumi tánctalálkozón. További részletek, jegyvásárlás, tánctalálkozó.hu.
6: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/rádió1hungary, és kövess minket TikTokon is.
4: Reklámot hallottál.
6: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
16: Ezekben a napokban is várják a véradókat Baranyában. Egy hideg front vett véget a kánikulának. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. A hosszú hétvége előtt is várják a véradókat. Pécsett a Pacsirta utcai központban hétfőtől szerdáig. A forrás véradó ponton hétfőn és szerdán lehet vért adni, míg Mohácson a kórház transzfúziós osztályán ugyancsak hétfőtől szerdáig jelentkezhetnek a donorok. A Pécsváradi Művelődési Házban szerdán délután kihelyezett véradást tartanak. Azért, hogy a betegellátáshoz hétvégén is megfelelő mennyiségű vérkészítmény álljon rendelkezésre, augusztus 22-én szombaton rendkívüli véradást tartanak reggel 8 és délután 6 óra között Pécsett a Pacsirta utcai központban. Közös ünneplésre várják a szentlőrincieket augusztus 20-án. A városban csütörtökön este retro diszkót tartanak az Omega téren 8 órától. A rendezvényen fényfestés is várja a vendégeket. A Gyerekszemmel városunk Szentlőrinc 10 év múlva rajzpályázat alkotásaiból. A vetítések este 9, illetve 10 órakor kezdődnek. A rendezvény szabadon látogatható. Kialakult a Carbonex Komló kézilabda csapatának őszi menetrendje. Az NB1B-ben az együttes szeptember 4-én pénteken kezdi meg a küzdelmeket, idegenben a Cegléd vendégeként, majd a második fordulóban szeptember 12-én a Várpalotához utazik a csapat. Az első hazai bajnoki meccsre egy héttel később kerül sor, amikor a békési FKC érkezik Komlóra. A további részletek a csapat közösségi oldalán érhetőek el.
0: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity Pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
16: Aszfaltoznak hétfőn délelőtt Pécsett a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A Kálvin utcára jobbra kanyarodó sávot emiatt teljes szélességében lezárják. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton, itt is sávlezárásra kell számítani. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Pécsett a Zsolnai utcán, a Mohácsi úti csomópont közelében helyreállítják az útburkolatot, emiatt a belváros felé sávszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma még mindenütt számíthatunk hosszabb napos időszakokra, aztán egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és már többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél északnyugatira fordul és megélénkül, a hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
17: Uraim, Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik, de a rá...

0: számolja kredencet? Vagy mi? De itt a megoldás, gyerekek! Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék. Best of Balázsék.
1: Megvan nektek a Bella Hadid? Tudjátok ki ez a Bella Hadid?
2: Oh, jó, nevezett, vele.
1: Szupermodell? Tudjátok ezt a Hadid? Gigi Hadid meg. Bella Hadid.
3: A hűtőmre.
1: Kíváncsi vagytok a 10 lépéses reggeli rutinba?
3: Iszom a szavaidat.
1: Mondjátok el, hogy melyiket csináljátok ti. Akinek több pontja van, az nyerte a 10 lépéses rutin versenyt reggel. Jó?
3: Készültem, beengedem.
1: Reggelivel kezdi, ez az első, ez a rutin első lépés, hogy reggelizik.
3: Megbuktam.
1: Megbuktál. Nem reggel, te nem reggelizel.
3: Hát amikor felébredek, nem tudok reggelizni.
1: Ki tud akkor reggelizni? Felkelés után nem tudsz egyből reggelizni.
3: Meg az tök durva, mert akkor az teljesen, az megborítja a reggeledet, nem? Tehát, hogyha rögtön eszel. Az nem.
1: Három szérum és egy fura folyadék pohára töltésével kezdi magát a kúrát, összeönt valami szérumot, amit megiszik, és valamilyen vitaminokat szed be hozzá. Ki csinálja ezt reggel?
2: Én.
1: Te vitaminokat szed?
2: Mi a reggeli? C-vitamin, magnézium, van egy men formula.
1: Ne.
2: Hát, dehogy nem.
1: Mindeneket
2: nyomsz. Hát persze,
3: men.

0: Magnézium.
1: Magnézium.
0: Men.
1: C-vitamin.
0: C-vitamin.
1: Men. Formula.
2: De men formulára szólsz az asszonynak, hogy ma bevettem.
0: Nem, bevettem az, a men formulát.
1: Minden nap beveszem a men formulát.
2: De ez mire jó? Ez prosztata?
1: Ez mindenre.
2: Én őrölt prosztata van benne.
0: Őrölt kecskevér.
2: Tőkeha a prosztata.
1: Azt este iszom, a tökmagolajat iszom este, mert az jó, jó a prosztatára. Tehát este van tökmagolaj, de reggel mondom C-vitamin, van a magnézium, miattad asvagandát elkezdtem egy darabig belekezdtem, az asvagandát nem nagyon érzem. Az abban, hogy én nem aludtam rosszul.
0: Igen, mondjuk te igen, lefekszés. De
1: mondom, teszek rá még egyet. Hát, ha úgy, hogy az most nincsen. Most csak ez a kis hármas, meg D-vitamin az ilyen nem napsütéses időben.
2: Akkor nem iszol meg egy kanál langyosert és zsírt, ahogy mondtad.
1: Azt harapom.
0: Ja, jó, ő megiszik egy kis aranytengeri mohagélt. Ki iszik közületek aranytengeri mohagélt?
2: Senki... De más költségvetésen vagyunk a Bella Hadiddal.
1: Igen, biztos olcsó.
0: Ezután egy Fávik Detox nevezetű táplálék kiegészítőt eszik meg, ami a termék leírása szerint gyengéd sejtméregtelenítő támogatást nyújt. Ezeket önmagában egy nagyon hosszú reggeli procedúra. Ionos nyomelemekkel folytatja.
1: Ionos.
0: Aztán illóolajakat csepegtet a csuklójára és a nyakára, valamint aromákat, majd zsályás tisztító kúrát végez, gyerekek. Ez egy reggele. Így indul el. Zsályás tisztító kúrával. Csinál zsályás tisztító kúrát, Eszter?
2: Én kizumoltam, most nézem, hogy egy óriás szivarral körbejárja a lakását.
1: Az a zsája.
2: Az nem a rossz elemeket kell kiűzni? Meg a BMX-et?
0: Az a Palo Santo, amivel elűzheted a rossz energiákat.
2: Megkapod a mountain bike-t.
0: Palo Santo.
2: Szóval én értem ezt, meg minden, de...
0: Kristálykarkötőkkel és lapruírással fejezi be a hosszadalmas procedúrát. Tehát értitek? Azért ez nem egy átlagos magyar ember reggeli procedúrája.
1: Hát ez egy óra, ahogy elnézem.
0: Egy órát nyom, egy órát így indítja a reggelt minden reggel.
2: Nincs ilyen érzésetek amúgy, hogy ahogy leállítja a videó rögzítését, befog egy hatalmasat, leül egy kanapére egy mackonadrágban, és megnézi a szomszédoknak a két kedvenc részét.
0: De ezért kérdezem, hogy ez valós lehet, valóban így inni, vagy csinál egy videót, és tényleg utána semmi, benyom egy, elszív egy cigit, megiszik egy energiaitalt, és elmegy zuhanyozni.
2: Hát én ezt nem tudom elképzelni. Szerintem, ha lenne ilyen reggeli rutinom, a fele átcsúszna estére.
0: De nincsen semmi, ami úgy a reggelhez tartozik, mint megszokás, mint mozdulat, mint szokás, mint cselekvés, tehát semmi nincsen, ami szorosan a reggelhez kapcsolódik?
2: De a pánikszerű menekülés.
0: Igen, a heves rákozódás. Igen, a kimenekülés a lakásból.
2: Igen, ezek vannak. Nem, én szedem ugye a pajzsmirigy gyógyszer, az két letrox, azt mindig be kell kapni, és aztán én is szedek asvagandát, de én reggel is kettőt, meg este is kettőt.
0: A dózison vagy akkor.
2: Igen, lehet, hogy meg is mérgeztem magam egy kicsit. Tegnap, mint a halucináltam volna. Minden...
0: De hát az asvagandá mérgezés. Igen? Én kicsit úgy érzem, hogy minden reggel egyébként tök egyforma. Tehát a rutin az már eleve az a rutina, hogy elindulnak a reggeleid. Te nem érezted még, mióta egy hónapja rád is, hogy fölkelsz reggel, egy zuhany vagy nem zuhany, fogja, és a kocsi, beindulsz, jössz. Tehát, hogy nagyon egyformák
2: nem
0: ezek a reggelek.
2: Nem tudom nélkül elindulni. Nekem ez nagyon fontos. Ha nem zuhanyozok, akkor egy teljesen másik ember vagyok.
0: Ezt akartok mi is mondani. Ezt mi is jeleztük.
2: Soha nem jöttem el otthon, úgyhogy nem zuhanyoztam volna.
1: Múltkor elaludtál, na, akkor is
2: belefér. Ha akkor is lezuhanyozom. Nagyon hamar megvan a zuhanyzás. Nem tudok, egyszerűen már felébred tőle a bőröm a testem, és úgy lett. Tehát fontosabb, mint a kávé nekem a zuhanyzás. Sokkal. Meg jobb is az illata, de nem ez a lényeg, hanem hogy a férjemnek viszont olyan durva rutinja van, hogy amikor ő ment korán dolgozni, akkor emlékszem, hogy már magamtól felkeltem 5-50-kor, mert tudtam, hogy ilyenkor jön az, amikor zörögni fog az övcsatjával.
0: Igen, tudod, várod a zajt, igen. És megjelenik a zaj. Igen.
2: Úgy ismered a saját lakásodnak a zajait, hogy amikor jön hozzád valaki, azt is tudod, hogy mosott a kezed, vagy sem.
0: Hogy
2: tudod,
0: ő mit csinál.
2: Igen. Nagyon durva, ez beteges. Igen.
0: De a magyar embereknek nagy részének akkor tényleg a cigi kávé energiaital, ez a rutin, tehát fölkelsz reggel, rágyújtasz, elvisz egy energiaital, elmész vécére, lezuhanyzol, vagy nem is így tudsz dolgozni, tehát ez egy reggeli rutin, nincs valami lelki gyakorlat, nincs valami ima, nincs valami rózsafűzér, nincs valami medide, semmi, ez a
2: kultúra.
0: Na tessék, főzöl tehát?
2: Én nem, de hogy az apám nagyon sokat főzt, ő mindig az, hogy főzött egy ilyen fekete, egy fél liter fekete teát, és még amíg az lehűlt oda, tehát pont meg tudott mosdani, és utána megitt, és úgy indult el minden egyes nap 70 éven keresztül, viszont szerintem ez azért durva, mert ő meg függött is ettől a rutintól. Tehát ha ez így megtört, akkor utána az egész el volt.
0: De szerintem tök jó a reggeli rutin. Tehát amikor én a szüleimet láttam kicsoszogni a konyhába, fölrakták a kotyogósat, akkor te gyerekként tudtad, hogy minden rendben, fő a kávé.
2: Mindjárt jön a verés.
0: Elszívtak egy cigit. Így van, apám lecsatolta az övet, és azt mondta, hogy mit csináltál tegnap este, semmit. Na, akkor állj a falhoz.
1: Akkor hazudsz ezt most azért.
0: Hánykor jöttél haza, el sem mentem. Na, akkor megint állj a falhoz. van, nem. És akkor tudtad, hogy megvan a reggeli rutin. Fürdőszobába be, WC-be be, ugye hát panel lakás, ott azért, hogy tényleg mindent hallasz, anyukád négyszer-ötször neki nyomja a porszívó fejét a szobádnak, hogy keljél föl. Tehát, hogy

0: Tehát, hogy azért ez így ebben a formában megvan, de tudtad, hogy indul a reggeli rutin. Ezek ilyen jó rutinok szerintem. Jó rutinok.
1: Anyám zacskózik. Zacskózós ember. Ismerjétek a zacskózósokat?
2: Minden reggel zacskózik?
1: Nem, éjszaka, vagy fel kell, hogy egy kicsit zörgesnek ki zacskót, csak ez egészségügyi zacskózó örgetés. Tudod, hogy megy valami, tehát eszébe jut, hogy meg kell csinálni, és mindig valahogy az a vége, hogy a zacskót össze kell hajtani, vagy szét kell rázni, vagy mit tudom én, és reggel is ezzel kezdi. Tehát ezzel kínozni lehet.
2: Mert terrorházában kell, hogy
1: ez zacskós, igen, nagyon durva.
2: Tehát ha hazahozol valamit, a zacskóba hozod, oké, össze kell hajtani. Ha el akarsz vinni otthonról valamit, mihez nyúlsz? A zacskóhoz.
1: Mert hát mindenhol vannak ilyen stratégiai zacskók elrejtve, tudod, hogy ez annak a zacskója, ez majd ahhoz kell ez a zacskó, ez a nem tudom,
2: szerintem
1: komfort
2: ez
1: zacskó.
2: A belahadidos cucc, ez az egészség, a jó élet,
0: a sznobizmus,
2: az nagyon messze van tőlünk, de szerintem egy csomó magyar még a reggelit is elhagyja otthon. Pedig az, hogy azt mondják a szakik, hogy az, hogyha arra hagysz magadnak időt, hogy egy nagyon kényelmes jó reggelit elfogyasz, az az egész napodat bearanyozza. Na, most kiszokott otthon egy fél
0: jó,
2: óráig.
0: De mi, na, oké, de mi életvitelünk az hát nem olyan.
2: Nem, de régen, nagyon kevesen.
0: Hétvégén nagyon nagy reggeli rutin reggelizős vagyok. Tehát, hogy az nagyon, nagyon
1: fontos. Azt én is nagyon szeretem, a szeánsz.
0: De rájöttem egyébként, nekem egy csomó reggeli rutinom van, amit én csinálok.
2: Na, tehát, hogy ortúrás.
1: Azt mondd el, mi az, amit hazahoztál, elhoztál otthonról, ami a szüleidé volt is átörökített.
0: Semmi.
1: Na igen.
2: A linoleum.
0: Nem dohányzom, nem nagyon kávézom, csak itt bent egyet. De nekem vannak ilyen egyszerű hétköznapi rutinok, amiket én úgy csinálgatok.
2: Tehát, na, hogy már mondj, melyik? Mi?
0: Például fölkelek, nekem van egy mala az ágyam mellett, abban 108 ilyen darab van rajta, és akkor azon tudod számolni, hogy hány mondjuk ilyen mantrát, vagy valamit mondtál. Én ebből megcsinálok minden reggel két kört.
1: Felkelek.
0: Van egy malac az ágyam mellett.
1: Azért ez már költségvetés, öcsém. Van egy éjszakai komfort malacot.
0: A reggeli zuhany, az arcbekenés, az is egy ilyen mozdulat, hogy van egy ilyen nyomós arc, ilyen hopp, földobod, elindulsz. Tehát ezek így meg, egy csomó olyan. Nagyon random szedem a vitaminokat, tehát egy hónapig semmi, utána egy hónapig csöcsre töltöm.
1: Testvérek vagyunk, Balázs, testvérek vagyunk.
0: Úristen, nem szedtem C-vitamin, 6000 mg egy hétig, megtelek, nem szedek. Úristen, D-vitamin, 26000 mg D-vitamin egy hétig, utána megint egy hónapig semmi. Teljes random, tehát full
1: ADHD.
0: Jézusom, a cink, tudod, 25 mg per nap, beöntök 250
2: mg.
0: Tíz napja nem vettem cinket, ide 5 kapszulát, beöntöm azt is. De hogy ezek így megvannak, és akkor ahogy nyílik az ajtó, kocsi, be, és indulsz. De van egy pár ilyen mozdulatsor, amit én úgy csinálok, vagy reggeli rutin.
2: Hát te vagy akkor Bella Hadid közülünk.
0: Egy reggeli arckrém.
1: A legjobb
2: hát ki hasonlít? Mi ugye nem?
0: Na most az, hogy bekened az arcod reggel.
1: Mi az, hogy mi?
2: Hát te sem.
1: Te meg és mi az, hogy mi? Mi sors közösség?
0: Egy arckrémet, hát az abban semmi nincs.
2: Jó, leváltam róla.
0: De ez nem egy ilyen aranyszérummal megáldott
2: persze,
0: jávorszarvas bélből elkészült beluga krém. Tehát egy sima, egyszerű 450.000 fontos arckrém. Tehát
2: amit hetedbe veszem.
0: Bele a kezembe fölnyomom. És ezek a reggeli mozdulatsorok, ezek valahogy segítenek így felébredni. De hétvégén például nagyon nagy belassulós vagyok. Tehát nagy reggeli, nem rohanunk sehova, nagyon sokáig ágyban vagyunk,
1: mert
0: kicsit tévézünk, tessék?
1: Mert ugye sokat tudsz aludni végre.
0: És hát én felkelek sajnos egyébként reggel is. Igen, én hétvégén ugyanúgy felébredek. Te nem ébredsz föl 5-kor, 6-kor?
2: Nincs az a pénz.
0: Nem ébredsz föl?
2: Nem, hát.
0: Végig alszod reggel 10-ig.
2: 4-20-kor kellek egyébként ilyenkor hétközben.
0: Igen, és hétvégén
2: 8-9, amíg békén hagynak. Hát persze.
0: Tényleg? Én ugyanúgy 4-kor, aztán 5-kor, és akkor végül 8-ig megpróbál húzni valahogy. Te föl, nem kezd föl? Basszus.
1: Belőlem nem fogtok ilyen élőhalottat csinálni, azt most mondom.
2: Már jó úton vagy belőle.
0: Nagymamámmal élek, a vérnyomásmérő hangjára kerek 4:30-kor. Olyan szinten fejlődekesít, hogy már felsébre, de kírja valaki. Az én napomat csak a reggeli 2 dekás tudja beranyozni.
2: Az kemény.
1: Felebbe fölkél a mikrofonba, hallottad?
0: Nem, mindjárt hányok konkrétan. Tehát, hogy ha még csak befögés lett volna.
1: Adjam oda a kukát. Még élőben úgyse hánytál.
0: Konkrétan készülök ide hányni. De egyszer már elmentem budira, hogy mindjárt jövök és kirohantam. És milyen jó kis zacskó van benne.
1: Felkészült, engem már meggyaláztak egyszer. Még egyszer nem fognak.
0: Igen. Reggeli rutin. 4:55 ébresztő, pisi, edzés, bibliaolvasás, kávé, indulás.
2: Persze. Bibliaolvasás meg edzés.
0: Na most mi bajod a bibliaolvasással?
2: Semmi. A bibliaolvasással nincs
1: bajom. Az olvasással van a baj.
2: Érted, magával az olvasással.
0: De én szerintem látok. Ez tök jó. A reggeli lelki gyakorlat az jó. Az tök jó.
2: Minden reggel.
1: Nekem én is lelkem reggel.
0: Igen. Én mantrázom.
2: És a reggeli edzést te például el tudnál
0: menni? Nem tudok reggel edzeni. Tehát a szobában nem kezdek el mozogni hülyén, 3-6-kor. És párgával. Tehát az nem.
1: Egy kis testű Enikő edzőmet kéne, berakjam az ágyam alá, és akkor reggel ébred, és akkor kihúznám onnan, és legyen neki 40 percet, így ez kemény lenne.
0: Az le a kalappal. Szoktam olyat látni, hogy jövök el, még régen, ahol laktunk, Diós környékén, jövök el, 5:30-kor, és a csávó már visszafele fut. Hát mondom, haver, figyelj, le. Valószínűleg otthonról.
1: Diós, ne!
0: De hogy fölkelsz azért 1 órával korábban, hogy te a mínusz 12-ben januárba elmenjél futni, na azt le a kalappal. És ülsz a meleg autóba, és nézed, hogy futnak. És már jön vissza. Szerintem az nagy lelkierő, ahhoz korábban kell, hogy te még fussál.
1: Nem tudjuk, milyen felesége van.
0: Az is igaz, simán lehet, hogy...
1: jobb odakint.
0: Imádom, és fontos reggeli rutinom, a kávé illatára megyek a konyhába, mert időre lefőzi, megnézem a tenisz eredményeket, majd a toaletten picit olvasom a kedvenc filmes magazinomat. Minden nap ez, mielőtt felébred a család. Kicsi én idő. Ez tök jó.
1: De hogy elrévettél a semmibe? Így
0: nem, mert ott voltam a kávé illatánál, a családnál, az önidőben, ez tök jó.
1: Minden, a család illatára esküszöm.
0: A család illata, igen. Reggeli zöld teával nézem a gyertyát, nagyon megérkezettnek érzem magam, aztán felkelnek a srácok, és pofán vág a valóság. Kezdődik az őrület. Reggeli után imádkozom, hogy öltözzenek, már haladjunk. Persze ők ilyenkor játszanak a legjobbakat, már reggel elfáradok tőlük, üvöltenek minden egyes ovi elválásnál. Megváltás, mikor beérek a melóba. A reggeli rutin 1,5 éve pelus csere, hiszti öltözéssel, kis kávé hisztizéssel, egy zsibbasztó mese. Úristen, ez a reggeli rutin. Igen. Reggeli rutin, megemelem az acsit a tojásokkal, megnézed a hűtőben, hogy tegnapról maradt-e sör. Ez határozza meg a reggeli rutinomat. Gyereke!
1: Egy férfi.
0: Milyen valóság ez? 5-kor van székletem, 7-kor kelek, öltözni megyek.
2: Nagy a baj.
0: Komásan felkelek, szenvedek még 1/4 órát az ágyban, gondolkozom azon, hogy miért kell rabszolgamunkásnak lennem egy műhelyben. Leülök a WC-re, fogat mosok, kocsiba ülés sietve, mert késésbe vagyok, késésbe érek a munkahelyemre, átvedlek melóba, cigi kávé, szitkozódás, és kezdődik minden. Fú, gyerekek, azért ez kemény, nem?
2: Kemény, bizony.
1: Hát sokfajta ember van, de ez nagyon jó.
0: Igen.
2: És ebben a szörnyű, hogy ez rutinná vált.
1: Micsoda? Hát a sokfajtaság?
0: Szerintem a reggeli
2: nem a sokfajtaság,
0: hanem... A reggel az egy rutin.
2: Igen, de ez a panaszkodós SMS, aki utálja az egészet és bemegy a rossz munkájába, ő ezt csinálja 10 éve, így élsz minden nap.
0: Van, aki ezt nyomja, felkelek, 2 kávé, 2 cigi, jó fogás, WC. Gyerekkoromban anyukám hajlak hang szagjára ébredtem, a mai napig bennem van, hogy belengte a lakást az óriási flakon szaga. Ez miért csak így megmarad egy illat, nem? Vagy egy mozdulat a szüleitől, amit ők csináltak?
1: Én néha még mai napig hallom, hogy apám jön le a lépcsőn, pedig hát már nem él. De hogy így annyira emlékszem rá, hogy amikor reggel felkelt, akkor tudod, jön le. És
0: volt egy kis lépcsőnyi korgás.
1: Igen, igen, és akkor megvan az, és akkor tudod, az ilyen komfort hang.
0: De ez milyen szép, nem? Hogy így megmarad a hang, a zaj, az illat.
1: Közben csak ott kísért már évek óta, de...
2: valamit akar, de
0: ez a papa, ez még mindig közlekedik. Tessék, mondom a nevet, mondjátok, mit csinál reggel. Jó?
1: Jó.
0: Vitrai Tamás, mit csinál reggel?
1: Vitrai Tamás, hát tudjuk. Hát most
2: megpuszíja a feleségét.
0: Mézes heteken van. Mézes ez a reggeli van. Rutin?
2: Igen.
0: Egy gyors, laza?
1: Igen.
0: Könnyű? Igen?
1: Szerintem igen.
0: Mi 93 évesen is? Igen?
1: Kis dialízis, aztán indul a nap.
0: Oké. Okay. Mit csinál Havas Henrik reggel? Mi a reggeli rutinja?
2: Bosszankodik a biztos. Na már
0: miért reggelődik, és valaki elküld az anyját?
1: Én úgy képzelem el a Henriket, hogy beleasszik egy ilyen gyűlölködő kommentbe, tudod, és akkor reggelődik el, hogy na nem, azt azért nem hagyhatjuk, tudod.
0: De várja, ő írja a kommentet.
1: Hát persze. Igen, egy gyűlölködő komment. Egy gépegép,
0: és és elalszik, fölébred.
1: És onnan folytatja, a labba hagyta.
0: Jó, oké. Galamos Lajos, mi a reggeli rutin?
2: Hát most elég
0: nem, 5 órakor elhúzza a karácsot. Ja.
1: Ébredjük fel, jó?
0: Mit csinál reggel Rácz Jenő, tessék?
1: Szerintem abál.
0: Persze, csak ez nyilván lehet. Filéz egy pontyot éppen. Igen, fúj az abáló lé. A egy pontyot, igen.
1: Ott felejtettem a redukciómat.
2: Biztos, hogy a tökéletes budjantott tojás ott van az asztalon. Szerintem ő ezt nagyon-nagyon éli.
0: Tehát ő azonnal egy ilyen nagyon durva kaszinotojás, sonkatekercs.
2: Talán egy kicsit följebb van.
0: Föltép egy koktéltékert, kiszorja, és azt mondja, hogy jó reggelt.
1: De most lehet, hogy ez a boxolás elvette az eszét is reggel. Te még tudod, hogy...
0: Kinek?
1: Vagy,
0: hát, de várj, kinek?
1: Jenőnek.
0: Ja, Jenőnek.
1: Igen, uh-huh. Igen, nem? Tehát, hogy lehet, hogy ez van még itt a 2 sonkatekers között nyom 2-3 ilyen, tudod, ilyen
0: ányi kinek korvatás. A reggelére lennék még kíváncsi, hogy mit csinál? Mit csinál Csicsolina reggel, tessék?
1: Szerintem az állkapcsát visszaakasztja.
0: 70 éves, ugye? Ja, 70 éves a nő, hogy akasztja?
2: Az alvástól.
1: Az nagyon gyenge.
0: Jó, hogy fölkerek. kicsit recseg, kicsit ropog, picit hát, megolajozza.
1: Ez egy vintage beauty, ugye?
0: Egy vintage beauty kezelése. Tehát ilyen általános dolgokat csinálnak, amit gondolunk róla, valószínűleg azt csinálja, szerinted, igen? Tehát rátszerű főz, csicsolina, állkapcsot akaszt vissza, ez ilyen egyszerű lenne? Igen?
1: Hát, szerintem a csicsolina most már ugye boldog nyugdíjasként él, de hogy őt olyan nőnek tartom, aki tutira, hogy még most is próbál úgy kinézni, mint 40 évvel ezelőtt.
2: Tehát ez egy óra.
1: Hát, vagy lehet, hogy van egy ilyen speciális eljárás, csak bele kell dörgölni a fejét egy török közülbe, mert rá fel van festve előre a cusz, tudod, és csak...
0: És felmegy a még. Igen, van egy smink török közül, tudod, csak bele, leveszi, és már meg is.
1: Mert az Eva Mermut.
0: Kit kérdezem? Mit a Joe Biden reggel, tessék, ő mit csinál?
1: Nem veszik az életben tartó gépekről, ugye?
0: Tit. Igen, beadják neki a kapszulát. Elnök úr, még mindig elnök vagyok? Elnök úr, még mindig elnök vagyok? Támadjuk meg Afganisztán! Bombázzuk behirakot! Ilyen Szíria! Napalmot nekik! Elnök úr, nyugodjon meg a Vietnámiából, nagyon régóta véget. Kezdjük újra!
1: Engem az érdekel, hogy igen? A Fehérházból a fürdőszobából sikerült eltávolítani az önbarnitót a Trump után.
0: Ja, azt hittem az Obama után, mondom.
1: Obama, hogy mezőkövesdi. Mezőkövesdi.
2: Gyanús volt.
0: Tehát Obama 8 éven keresztül önbarnitóval hitette el a komplet amerikaiságot, hogy ő fekete.
1: Egy ilyen vastag szájú mezőkövesdi fiú volt, aztán nagyon támadott.
0: Egyszer elkapták Minneapolisban egy esőben, hogy leázott róla a festék. Ott egy kicsit, ott majdnem lebukott.
2: Igen, az elnökök fölött mindig viszi valaki az esernyőt.
0: Azért, mert be volt kenve, persze. Leázott róla, mindenesetre lezuhanyzott, egy fejrember jött ki az zuhanyzóból, érted? Mit csinál?
1: A Trump az érdekes.
0: Mit csinál Trump reggel? Igen, tessék.
1: Tehát a fizurát, az például, hogy az egy boci belenyal minden reggel a hajában, és beáll ez.
0: Jó, mit csinál az Imán Linda reggel, tessék? Ő neki mi a reggeli rutinja? Make-up? Arcérum? Aranyszérum? Algaszérum?
2: Ki a következő?
1: Megválaszolja a bejövő üzeneteket először is.
0: Na jó, oké. A gyerekek, egyébként tényleg izgalmas lenne így belepillantani azért így a reggelekbe.
3: Hú, de izgalmas ez a téma! Hamarosan folytatjuk!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
2: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
3: Augusztus 21-én Azaria a Káptalan kert színpadán. Az ország egyik legmeghatározóbb előadója egy különleges nyári koncerttel érkezik Pécsre. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
4: Reggeli rohanás, edzés vagy munka? Frissülj fel a Drink 81 funkcionális vitaminitalaival. Drink 81, boost your body and mind.
5: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
6: Úszógumik a kézbe, jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít kalapjakab és ringató várja a legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, Iszkiri Zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő Trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
7: A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék. Gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Palkonya.hu. Főtámogatónk a Pente Autóház Pécs.
1: A három DJ legenda ma este a Rádió 1-en újra együtt mixel

0: este 8-tól 9-ig, kizárólag a Rádió 1-en. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
1: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
2: Meghirdették a Mészáros Lázár ösztöndíjat. Ma már többfelé előfordulhatnak záporok. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Ismét lehet pályázni a Mészáros Lázár ösztöndíjra, melynek célja az, hogy támogassa a Magyar Honvédség személyi állományának utánpótlását. A Honvédelem hivatalos oldalán megjelent tájékoztatás szerint a pályázat a felsőoktatási tanulmányaikat folytató fiatalokat, illetve a honvéd kadét képzésben tanuló nagykorú hallgatókat kívánja a katonai pálya irányába terelni. Az ösztöndíj összege 160 és 350 ezer forint között lehet. A pályázatokat postai úton lehet benyújtani szeptember 30-áig. Rövid hét és 4 napos hétvége vár ránk. A Délkom tájékoztatása szerint ez nem okoz változást a hulladékszállításban. Augusztus 20-án és 21-én is járnak majd a gyűjtőautók, és ürítik a kukákat ott, ahol csütörtökre vagy péntekre esik a szállítási nap. Az edényeket reggel 5 óráig érdemes kihelyezni az utcákra. A hulladékudvarok augusztus 20-án zárva tartanak, a pécsi ügyfélszolgálat pedig augusztus 17-én hétfőn reggel 8 és este 8 óra között lesz elérhető. A labdarúgó NB3 negyedik fordulójának szombati játéknapján a PMFC hazai közönség előtt fogadta a Ferencváros 2-es számú csapatát. A pécsiek 3-0-ás győzelmet arattak, így továbbra is hibátlan teljesítménnyel rendelkeznek a bajnokságban. A PTE Peac a Szekszárd otthonában lépett pályára, és 1-0-ra győzött. A negyedik forduló után a PMFC 12 ponttal vezeti a tabellát, míg a PTE Peac a 3. helyen áll.
0: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
2: Aszfaltoznak hétfőn délelőtt Pécsett a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A Kálvin utcára jobbra kanyarodó sávot emiatt teljes szélességében lezárják. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton, itt is sávlezárásra kell számítani. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Pécsett a Zsolnai utcán a Mohácsi úti csomópont közelében helyreállítják az útburkolatot, emiatt a belváros felé sávszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma még mindenütt számíthatunk hosszabb napos időszakokra, aztán egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és már többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél északnyugatira fordul és megélénkül, a hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Betölt a Matrix! Balázsék kidőltek!
4: Balázsék, most felvételről szólnak!
3: Amíg újra magukhoz térnek, jöjjön a Best of Balázsék!
5: Kijött egy kutatás, képzeljétek el, hogy nemzetközi összehasonlítás van arról, hogy a románok után a magyarok a legkényesebbek a személyes terükre. És ez a kutatás azt vizsgálta, hogy az elmúlt évben világszerte a különböző nációk mennyi távolságot hagynak egymás között, amikor beszélgetnek. És bejöttünk a második helyre, vagyis mi állunk a legtávolabb egymástól, amikor beszélgetünk.
6: Hát persze, a magyar nem fürdik,
7: Bali,
6: büdös
7: neked
6: arrébász.
7: Hány centi? Tessék? Neked hány centi?
5: Hogy jön ez most ide? Kicsit konkrét ez a kérdés, nem értem. Ebből most mire asszociáltál? Azt mondják, hogy 100 centiméterre tágították a Covid miatt a személyes terüket az emberek. A magyaroknál ez 131 centiméter, tehát csak a románok állnak távolabb tőlünk, meg egymástól.
7: Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk valaki a 130-as sugarú körömbe,
5: igen,
7: pi,
5: bejön,
7: akkor én attól már rosszul érzem
5: te
7: magam.
5: Te akkor már attól rosszul érzed magad, igen.
6: Én benne
7: attól
6: vagyok.
5: És a magyarok nagyon távolságtartóak, tehát mi lettünk a második legtávolabb beszélgető embertípus, mondjuk az Unióban, nem tudom, lehet, hogy világszerte, ahol fölmérték, vagy megnézték az embereket. Azért ilyen messze állunk egymástól a Covid miatt, de mi régen közelebb álltunk? Románia 140, Magyarország 171, Szaúd-Arábia a harmadik 127, tehát akkor ez egy nemzetközi.
6: A románok 170-re
5: rá 140-re állnak a románok. 40. Mi 131 az átlagos méret.
6: Ki áll a legközelebb? Melyik nép a barátkozós? Nincs meg véletlenül a másik vége? Mert az is érdekes.
5: Ezen kutatás szerint a norvégok 104 centire állnak. Észrevetétek az elmúlt pár hónapban egy ismeretlen fickó egy aktatáskával bejött, húzott egy colstokot közétek fölé, szóval, amit majd elment? Ezt észrevetétek, hogy volt ilyen? Volt ilyen? Ti tapasztaltatok olyat, hogy colstokkal egy csávó lebért valamit?
7: Pedig azt gondolom egyébként, hogy minél északabbra mész, annál nagyobb ez a távolság, és minél lejjebb mész, minél délebbre mész, annál közelebb kerülnek egymáshoz az emberek. Néha egyébként van az az érzésem, van az a játék, tudjátok, amikor beleraknak egy ilyen felfújt buborékba, és akkor legurítanak a hegyen, hogy azért beszereznék egy olyat.
6: Tehát, hát főleg te BKV-zol, ott azért van meglepetés.
7: Van.
6: Messze, figyeljetek, a higiénia nincs benne ebben a sztoriban.
5: Szerintem
6: ebben
5: most Covid para van.
7: Mi?
5: Hogy messze állsz.
6: De mi a románok jobban Covid paráznak, mint mi?
5: Azt mondják, hogy a Covid óta nőtt meg a centi. Tehát előtte is volt egy szám.
7: Jó, akkor te világéletedben Covidos voltál, mert hogy te egyébként szerintem az egész tábból te utálod a legjobban, hogyha valaki közel megy hozzád.
5: Hát szerintem azt mindenki utálja. Hát ha bejönnek a személyes teredbe, és úgy beszélget valaki, hogy az arcát így benyomja a fejedbe, hát én attól meghalok. Hát miért kell? Miért nem tarts tiszteletben?
7: Észrevettétek, hogy mindig az jön közel, akinek büdös a szája. Valamiért, hogy valahogy ez összefügg.
5: Valahogy ez összefügg. Tessék, Laci hozott egy mérőszalagot, lemérni.
6: Várjál, a Julinak a mellbimbójától kell mérni, vagy a...
7: Akkor ez kicsit előrébb lesz életem.
5: De figyelj, ezt miért nem érzed a patikában? Miért nem érzed a bevásárlóközpontban? Miért nem érzed a... Tehát mindenki a nyakadba liheg. Hol állnak a magyarok távol egymáshoz?
6: A Covid óta a sorbaállás egy picit javult.
7: Mennyi az?
5: Ez a 140 most. Javult a sorban állás, ott liheg a nyakadba.
6: De nem annyira liheg, régebben jobban
7: liheg. Kicsit közelebb
5: jövök. Ez nekem tök jó, ez a 140, ez tök jó. Én például mindenkitől nagyon szeretek. Én mindenkitől szeretek normális távolságban. Én nem megyek be az aurádba.
6: Nem, de nem a normálisba, te még annál jobban
5: távolabb állok.
6: Igen, igen. Te nem érzed jól magad, és elkezdesz így oldalra félrenézni. Ha közel megyek hozzá.
5: De azt gyűlölöm, hát igen, azt nem szeretem. Igen. Behatolsz az intim teremben.
6: Elkezdesz hátrálni, és így elkezdesz oldalra nézni. Ne. Nagyon vicces vagy olyankor.
5: Jó, nagyon nem szeretem.
7: És vannak azok,
5: miért csinálják ezt
7: nem
5: ezek az emberek?
7: Ezeket a jeleket, és ahogy te lépsz hátra egyet, ő is jön közelebb.
5: Igen, itt a korlát mindig meg fogod teraszolni engem. A múltkor már lógtam egy kézzel, onnan közelebb, és azt is elengedem. Léci. De ezt nem érzed, nem? Igen. Sorban, patikában, ott jön, lihegnek a nyakadban.
8: Abszolút, így van, de amiben tapasztalom, a BKV-n abból a szempontból, hogy a párosüléseken egyedül ülnek az emberek, maga mellé a táskáját teszi, tehát azt utaztatja, és ha leülsz mellé, akkor azt nem veszi jó néven. Tehát ha azt mondod, hogy elnézést, leülhetnék, akkor van egy sóhaj, ami régen nem volt, mert természetes volt, hogy odaülsz, párosülés, nem vesz jó néven.
5: Hagyott egy nyomot a Covid.
6: Meg azt egy kicsit foglaltad ott, tehát tiéd a két hely.
8: Hát de miért? Tele van egy járat, és az emberek úgy ülnek, hogy egy ember mellette a táskája, egy ember mellette a táskája.
5: Igen,
8: hát azért az
5: dolog.
8: Egy kicsit arcátlan szerintem.
5: De rájöttem, nem beszélek. Én román vagyok, gyerekek.
6: Sőt.
7: Neked hány, mennyi?
5: 141 román.
7: Ők a legmagasabbak?
5: Ők a legmagasabbak.
7: Vannak olyan emberek, akiket így meglátod, és már süt belőle az, hogyha kicsit közelebb jön, és nem is az, hogy büdös vagy, nem hogy ápolatlan, de hogy olyan rossz, aki így hozza magával az energiáit, és így jön rád, hogy nem szívesebb vagy a társaságában, vagy
5: igen,
7: mellette.
5: Az az energia. Vámpír. Igen.
7: Na
5: igen.
7: De ez szerintem összefüggésben van ezzel. Tehát, hogy vannak emberek, akiket szívesen közel engedek magamhoz, nem zavar az, hogyha ott liheg a nyakamba, és vannak olyanok, akiket egyszerűen már, tehát, hogy ha már megjelenik az ajtó.
5: Nevezd meg, hogy itt dolgozik? Férfi? Lány? Idős? Fiatal?
6: Férfi.
7: A Laci, te nem mondjad.
5: Most jobban nem hallott, hogy mit
6: mondtál. Én is szóltál.
5: Könyvelésen dolgozik? Ott sokat van a konyhában? Süt valamit?
6: A magas, aki korán jön be reggel?
5: Én nem tudom, én fel tudom venni a láthatatlant, én tudok olyan aurát csinálni, hogy ne jöjjön közelebb, láthatatlan nem tudok, nekem egy csomó technikám vagy, ezeket én hogy kerülöm el. Tehát, hogy én egy alá rájöttem, alakváltó román vagyok. Tehát el is tudok bújni, ha jön, láthatatlan is tudok lenni, és románkodva eltávolodok.
7: Tehát, a gyerekeimtől tanultam ezt a kifejezést, hogy side eye. A side eye az, amikor így a szemed sarkából így lenézed a másikat. Neked ez valahogy nagyon
5: Na most ne lényeg ebből a hírból is a lenéző, senkivel nem beszélő, korláton átlógó, csúnyán néző szociopata.
7: Most mondtad el magadról,
5: de miért kéne valakivel? De miért kéne valakivel beszélgetnem, akivel nem akarok? Nem én döntök a saját teremről és időmről és energiámról.
6: Hát na jó, de vannak olyanok, akikről nem tudsz dönteni, mert van egy üzleti megbeszélésed.
5: Ja, az van, oké, az van.
6: Oké, tehát de ott is zavar, ha közel jön az az ember.
5: Igen, de az energiavámpír ahhoz megy közel, és azt szívja, aki engedi, hogy szívja. Ezek a vámpírok megérzik, de ha te lezárod magad, akkor nem tud mit szívni, és nem fog rátapadni. Az energiavámpír oda megy, ahol kap energiát. De ő megérzi, ha nem kap tőled energiát. Rólam nem, hozzám nem jön oda, hanem egy falnak megy 5 méterre tőlem.
6: Egy hattan, érted?
5: Már amikor jön, tudom, hogy azért jön, de abban a pillanatban zárok, és láthatatlanná válok. Alakváltó román gyíkként arrébb megyek.
7: Nem csak idegen emberekkel, hanem a saját kollégáiddal is mondom, hogy ugyanígy vagy. Tehát tök érdekes, hogy...
5: Na ne várj, ne én kerüljek fókuszba a hír kapcsán, jól légy szíves, ne azt tenni, hogy megint én vagyok a szociopata. Hát,
7: én téged nagyon szíves. Szeretlek, Balázs, de például, ha te ülsz bent a szerkesztőségben...
5: Igen.
7: Akkor olyan,
5: na figyelj,
7: olyan nem kicsit nem olyan fagyos a levegő, akkor, amikor... Te...
6: Mert annyira lezársz, hogy ne legyetek, ott nem megy át
7: amikor
6: semmi.
7: Belépek a szerkesztőségbe. Ha a Zsűr, vagy mondjuk a Feri, vagy a Laci, vagy az Anna, akkor olyan melegség van. De ha akkor...
6: Te mint egy jégszikla ülsz be. Megfagy a levegő akkor, tőle.
5: Júj, de jó.
7: Akkor úgy bemegyek, és akkor ugye ide...
5: Ez a saját fagyásotok.
7: Lehet, hogy a nagyságottól...
5: Ezzel nekem nincs dolgom.
7: Ja.
5: Ez a ti munkátok magatokkal, de... amit én visszatükrözök rátok. Ezzel nem én, arról nem tehetek, hogy fagytok a közelben. Ezzel nem tudok mit csinálni. El kéne végezni a belső munkát. De...
7: Annyira érdekes, hogy azt mondja, hogy nem sosem értem. Az ő készülékével van a probléma, hanem mindenki
5: más. Tényleg 15 év után derül ki, hogy bemegyek az irodába, és megfagy. Te is megfagysz vele?
6: Persze, hogy nem mindenkinek
5: fagy. Rohadt aljas kenyedék.
6: Nézd meg, van egy jó beszélgetés bent a Lacival, dumcsizunk érted, ott van még a Juli, Anna, bejössz,
7: beáll a csönd.
6: Vége.
5: Akkor a getvadékok vagytok.
6: Eljött az idő 15 év után, hogy ezt elmondjuk neked.
5: Te is lefagysz tőlem, Zsű.
6: Rettenetesen.
5: Te is lefagysz tőlem.
6: Hát beszélni nem bírsz. Azt mondja, hogy nem.
5: Egy alakváltó román leszek.
6: Nem merünk szólni egy csomó dolog.
5: Láthatatlanul fogok berománkodni hozzátok, úgyhogy nem veszitek észre, hogy már ott vagyok az asztalt, és kihallgatom a beszélgetéseteket, hogy mit mondtok.
6: Eddig, ha tudnád.
7: Anna, kivel szólnál be legszívesebben egy liftbe?
5: Kevin Costnerrel.
6: Nem téged kérdeztünk, Jugi.
7: A stábból. Ferivel.
6: Köszönöm, kicsi.
7: Menj a francba! Azt hittem be.
5: Nem, a Feri meg az Anna nagyon összetrécsel. Tehát, hogy ők nagyon-nagyon trécselnek.
7: Igen, is nagyon szetlek, de hát a liftről van, szakul akkor inkább Feri.
6: Tudod, ha már tovább gondoljuk.
7: És kivel a legkevésbé? Balázsra valóban egy picit nehezebb, de én tiszteletbe tartom.
6: Ezt a lift két sarkába is ne érni, csak egy méter.
5: Ez a ti munkátok.
7: Nem. Én tiszteletbe tartom, tehát egy ideig mondom azt, hogy nincs reakció. Egy ideig mondom, és egy idő után azt mondom, hogy rendben van,
5: gyerekek,
7: értem a
5: jeleket. Én a nagy egészre látok rá, én a sok kicsit nem látom. Én a nagy egészet nézem. A pici apró részletekben...
6: Nem, te valóban nagyon messzire nézel, és azt, ami itt van, azt te sosem veszed észre. Ez a különbség, nem a nagy egészet nézed.
5: Rájöttem, hogy még nem értetek engem igazán.
7: Dehogy nem. Ezért vagyok végig 15 év.
5: 15 év sem volt, hogy igazán megismerjetek.
7: De abszolút.
6: De nagyon jól ismerünk. Nem érdekelünk téged. Ennyi a titok.
7: Nem vagyunk elég izgalmasak a számodra. Vagy nagyon fárasztóak vagyunk sokszor. Hogy érted, fárasztóak vagyunk? Most mondd meg, Balázs.
5: Hát ezek után borzasztóan. Jöttök itt mindenféle hülye, ilyen, abszolút ilyen földi, ilyen hétköznapi,
7: nincs ebből problémánk.
5: Csupli dolgokkal, ahelyett, hogy rálátnátok az egészre, és az a nagy egészre.
7: Milyen nehéz lett megvilágosodva itt a porni.
5: Nem is ért komoly, hogy tudtok így élni? Hát ez az egész, amit itt csináltok, ezt életnek hívjátok? Jézusom!
7: Ez
5: egy kockodás. Hát én nem is akarnám ezt tovább csinálni a ti helyetekben. Igen. Jó, szóval akkor legyek egy lazább főnök?
7: Te laza főnök vagy.
5: Jó, 10-kor bemegyek, mondjak egy viccet. Hogy tudok lelazulni akkor? Mivel tudnám oldani a szorongásodokat?
6: Személyes érdeklődés. Például, hogy jó. Rákérdezel dolgokat.
5: Oké, ezt most gyakorlom.
7: Ülj oda a mellém, és néha cirogass meg az arcom.
5: Jó, és kérdezem meg, hogy hogy vagy?
7: Például.
6: Igen,
5: de ha nem érdekel, akkor miért kérdezem?
6: Mert a kollégád.
7: Igen.
5: De érdekel? Jó, megkérdezem. Most én, aki letettem a követ, én nem, engem nem érdekel, hogy hogy van?
6: Nem, hát mert az egy dolog volt, hogy úgy is ott voltál. A személyes napi érdeklődés. Fáj-e a fejed ma, Juli? Ugye Julinak sűrűn fáj a fejed. Tessék, egy ilyet próbáld meg. Hogy van a kutyád, Juli?
5: Van kutyád.
7: Na, és akkor erről beszélünk.
5: Basszus, ez most tökéletesen meglepődött. Ja, tényleg, a múltkor mondtad, hogy sétáltál a két kis kuvasszal valahova. Hát most érted, a két kis szőrt.
7: Hát láttad is, hogy szerencsét, de hát be is hoztam egyszer ide.
5: Volt itt a kutyád.
7: Igen. Zokni. Jó, hát itt volt benne.
5: Zokni. Basszus, én nekem ezek tényleg tök új info.
7: Nagyon jó olyan, azt hiszem.
5: Nem hiszem el, komolyan a románok állnak legtávolabb egymást, és ebből a hívből is élők a legrosszabb.
7: Illetve kiderül, hogy volt egy agyvérzésem. Sok-sok kaptam egy stroke-ot.
5: Kaptam egy stroke-ot, meg agyvérzésem van.
7: Ez olyan, mint amikor erőlteted magad arra, hogy legyen minden este szex, hogy lehet, hogyha azt csinálnád, hogy minden nap egy picit odafordulsz felénk, egy kicsit megszeretgetsz, úgy, hogy mi szeretgetünk téged, akkor így ráállnál, és egészen más energiák jönnek
5: be. Hétfőtől ez a Balázs jön. Jó?
7: Jó. A szeretgetős.
5: A megkérdezi, hogy vagytok, és odafigyel, és nagyon kérdez. Jó?
6: El tudom képzelni, meddig bírod majd.
7: Jó, vasárnap emlékeztessek rá.
5: Most említítom így esemes, hogy mit ígérte. Valahogy odakanyarodtunk, hogy a kollégák kidobtak magukból, ez van gyerekek, halljátok, hát ez a sorsom.
7: Zsűr fogalmazta meg tűpontosan, hogy tulajdonképpen nem ütjük meg az inger küszöbet.
6: És nem, egy nagyon jó definíció nem értetek is engem igazán. Rólam, te, rólad, te vagy a jégcsap, aki gyertyának képzeli magát.
5: Nem képzelem magam. Nem, akkor képzelném magam gyertyának, ha eljátszanám, hogy érdekel, de hogy mert akkor azt meg akarnám mutatni, de nem játszom el, hogy érdekel. Tehát, hogy nincs.
7: Hogy mi azt hiszük, hogy
5: nincs bennem képmutatás. Szerintem tök őszintén csinálom a nem érdeklődést.
6: Az igaz.
5: Melyik a jobb, egy őszintén nem érdeklődő, vagy egy álszenten érdeklődő?
7: Így is úgy is szar, úgyhogy teljesen minden.
5: Szerintem az ő... Szerintem nekem a nagy egészre kell rálátnom. És az...
6: Tudjuk, neked küldetésed van.
5: Fontos, nem? Fontos azt látni.
9: Néha azért jól esne, hogyha látnám azt, hogy érdeklődés van benned.
5: Ez hétfőtől. Hagyj egy kis időt, Zsűr. Ez hétfőtől. Tehát jól esne, ha érdeklődnék irántad. Jó, figyeld a hétfő reggel. Jó?
6: Jó? Figyeld és várd.
5: Jó, és légy, 7 órakor mondd el a tapasztalatodat. Várja, fölírom a naplóba. Ébresztő óra.
6: Ma érdeklődj.
7: Figyelni a többiekre.
5: Hétfőn új nappal jegyezd föl a Google határidő napló, menj oda, Zsűrhöz kérdezd meg, hogy
7: van.
5: Gyerekek, felnőtt emberek vagytok, hát oldjátok meg. Gyerekek, ez nem egy érted, ez nem kis dadóvó.
7: Keresetek magatoknak más barátokat.
5: Lenyomjuk,
6: nem ám ez egy
5: menjetek haza is, legyetek a barátaitok.
7: Nem haverkodunk.
5: Felnőtt normális emberek vagytok, oldjátok meg a problémáitok. Nekem erre nincs idő. Sokat, persze. Igen.
7: Hogy nem kerültünk be ebbe a belső körbe?
6: Oda csak születni lehet.
5: Igen, de hogy azért tulajdonképpen a mi stábunkra azért az jellemző, hogy senki igazán senkivel nem lett barát.
7: A francokat.
5: Nem. Tényleg?
6: Hát nem tudsz róla, nem veszed észre.
5: Az én barátság viszonyomban, amit én valóban barátságnak hívok, azt nem látom köztetek se, hogy barátok lennétek valóban. De hogy sok hétvégi program, együttmozgás, közös programok, való a barátság lényege azért az, hogy közös élmény és közös tapasztalás.
6: Próbálkoztunk, csak valaki mindig szétrolgott.
5: Nem velem, de várjál, nem velem úgy, hogy te mondjuk a Lacival, te a Zsüllel, Zsüll az Annával, Anna a Ferivel. Értetem, most nem a csapatstábra beszélek, hanem arról beszélek, hogy viszonyokban nincs az, hogy te moziba mennél az Annával, nincs, hogy a Feri elmenne egyet motorozni a Lacival, kirándulni a Zsüllel, a Laci elmenne a Zsüllel, te elmennél a Vikivel, tehát hogy valójában...
6: Már nincs barátság ki.
5: Na de értitek?
7: Ne ismétlem önmagam, én nekem mindenkivel bensőségesebb a viszonyom, mint vele.
5: Az oké, de az persze, nálam nem nehéz bensőségesebb viszonyba kerülni.
6: A nullánál minden több.
5: Tehát ezt én megértem, de hogy azért tök érdekes, hogy ez nem alakult ki. 15 éve együtt vagyunk, de senki senkivel nem lett barát. Tehát oké, hogy én a jégcsap és az antiszoc és a pszichopata, a jégkecsúcsát, én ezt abszolút értem, aki full ADHD is, de hogy azért ez köztetek sem alakult.
6: Mert
5: fura
6: nincs
5: módon.
6: Már a felnőttkori barátság.
5: De miért lehetne?
6: Nagyon ritkán alakult ki.
5: Hát de ennek az elődje az 15 év, hát akkor azért 30-35 éves emberek voltatok.
7: Igen,
5: szóval, hogy
7: az elmúlt 15 évben lehetett volna találni alkalmat rá.
5: Szóval ér...
7: Voltak próbálkozások.
6: Igen, keresgéltünk, voltak. De...
5: Anya, hogy én ezt már az elején átláttam, te 15 éve reménykedtek.
7: Ránk néztél, és azt mondtad,
5: ez a csapat.
7: Hagyjuk a
6: pacmát. Ezekkel.
5: Nagyon nagy só lehet nálatok egy csapatépítő. Ráadásul, bocsánat.
7: Viszont
5: ha bocsánat, ki szervezett március vagy április a csapatépítő?
7: Na hát márciusra vagy áprilisra.
5: Na, van írva a dátumban. Ki szervezte? Kérem, mondják a neveket. Ki szervezte?
6: Az de most elsőt, végre. Hányat,
5: nem az első.
6: Hányat gründoltunk
5: hogy
6: mi össze?
5: Hogy hívják azt az embert, aki hányat... csapatépítőt szervezett a stábnak?
6: És szervezte a Sebestyén Balázs? Balázs.
5: Mi a monogramja?
6: SB, de miért?
7: Te voltál Balázs, köszönjük
6: De miért
7: szépen.
6: Szervezett SB csapatépítőt? Mert olyan nyomás volt az összefogott emberi brigádból, akik mi vagyunk rajtad kívül, hogy végre be...
7: Szívesen jössz erre a csapatépítőre?
5: Nem. Én szerveztem.
7: Tudom, hát azt tudom, de szívesen jössz erre?
5: Erre nagyon, mert látni fogom az arcotokat valami közben.
7: Úristen, mit csinálunk?
5: Szívni fogtok, és ezek után duplán.
7: Kell hozzászóltál, mit csinálunk?
5: Ne reménykedj, Gyuli. Pokrosz lesz rajtad, semmit nem fogsz érezni. Jó helyre megyünk, jó lesz. De ezt most, de most egy picit ezt most azért düböl felturbozom.
6: Most kaptok csapatépítőket?
5: Na most megkapjátok.
7: Valahol nagyon felmászik.
5: Jó, tehát ennyit az én, ADHD és antiszoci létemről.
6: De 15 év alatt az első szívem, hát ne ezen.
5: Minden évben kellene?
7: Hát szerintem igen.
5: De ki vagyok én, az apukátok? Hát, mi vagyok én Pesti műsor? Hát menjetek, az kiránduljatok, akivel akartok.
7: Igen. De amikor egy kicsit többet megtudsz rólam.
5: Igen. Az minden tudok rólad, Gyuli.
6: De azt se tudtad, hogy kutyája van. Könyörgöm.
5: De az nem fontos.
6: Dehogy nem.
5: Miért fontos, hogy kutyád van? Dehogy fontos. Lehetne macskád is, hogy borzod. Nem az a lényeg. Mindegy, hogy van-e kutyád, vagy nincs. Én teljesen én látlak téged, hogy te mi vagy, miben vagy, mit csinálsz, milyen baj.
7: Hát mert elmondom a
5: matáspat, nem, mert érzem.
7: Minden nyomoromat.
3: Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora, Balázsék, hamarosan folytatódik!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet, ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 000 forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
3: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
4: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
5: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
6: Ne várj, használd az Urzinolt!
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramennt, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
8: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
9: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
10: Nem sírok, csak az allergia.
9: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
10: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
9: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
0: Reklámot hallottak.
11: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
12: Svájci precizitás minden egyes csészében.
13: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
12: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
13: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
12: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
14: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
15: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Sellyevárosi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a sellyetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Sellye, Sellyei termálfürdő.
16: Pécsi Nemzetközi Tánctalálkozó szeptember 10-től 14-ig a Pécsi Nemzeti Színházban, ingyenes programok a Színház téren. Jön a Magyar Állami Népi Együttes, a Győri Balett, a Budapest Táncszínház, a Bozsik Ivett Társulat, a Feledi Projekt, a Transdance, az Invest Dance Fodor Zoltán Társulat, a Kulcsár Noémi Tellabor, a PB2 Company, Lőrinc Katalin és Fehér Ferenc. Kulka János visszatér a Pécsi Nemzeti Színház nagyszínpadára, Úrik Dóra újra táncol. Legendás alkotók, ritkán látható művészek és izgalmas, vadonatúj produkciók a 20. jubileumi tánctalálkozón. További részletek, jegyvásárlás, tánctalálkozó.hu.
13: A Papírvárnál szeptember 11-ig bármilyen iskolaszert vásárolsz, 20% kedvezményt kapsz. Ráadásul mindent egy helyen megtalálsz, és még segítenek is neked. Téged is vár a Papírvár, Pécsen, a pláza mellett.
17: Idén is komlói bányásznapok 4 napon keresztül. Színpadon a Well Hello, a Honeybees, a Hiperkarma, a Kacaj és DJ Jamina. Mellettük pedig számtalan színpadi produkció, kézműves vásár, szórakoztató és családi program vár szeptember 3-a és 6-a között. Tudj meg többet és vedd meg elővételes jegyed már most a komloikaptár.hu oldalon.
11: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió 1 esti mix műsorában.
18: This is the World Is Mine Radio Show.

0: Crime Radio Show on Radio 1. On Radio 1.
1: Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió1 Hungary, és kövess minket az Instagramon is.
2: Reklámot hallottál.
3: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
4: A hosszú hétvége előtt is várhatóak adóhatósági ellenőrzések. Napközben még 34 fok lehet. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Ezen a héten is dolgoznak a revizorok, folytatódnak az adóhatósági ellenőrzések Baranyában. Folyamatosan vizsgálják a szezonális zöldséget, gyümölcsöt árusítókat a megye egész területén. Emellett kedden Sásdon lehet számítani a NAV munkatársainak érkezésére, akik elsősorban a Rákóczi úton található üzleteket ellenőrzik majd. Útlezárásra kell számítani hétfőn Pécsett. A Biocom tájékoztatása szerint augusztus 17-én a délelőtti órákban aszfaltozást végeznek a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A munkák miatt a Kálvin utcára jobbra kanyarodó sávot teljes szélességében lezárják. Az aszfaltozás után a szakaszt lehűtik, azért, hogy minél hamarabb visszaadhassák azt a forgalomnak. A lezárás érinti több autóbusz útvonalát is. A főpályaudvar irányú Vásárcsarnok nevű megálló csak a főpályaudvar érintésével átszállással érhető el. A részletekről a Tükebusz oldalán lehet tájékozódni. A labdarúgó MB2 szombati játéknapján a HRN Kozár Misnenya Kazinc Barcika vendégeként lépett pályára, és 2-1-es vereséget szenvedett. Ezzel 4 forduló után 0 ponttal a tabella utolsó helyén áll. A klub szombaton azt is közölte, Cuci Mátyás vezetőedző benyújtotta lemondását, melyet a vezetőség elfogadott. Azt még nem tudni, hogy ki lesz a csapat új vezetőedzője. A felkészülést az együttes, a meglévő szakmai stáb irányításával végzi.
2: A közlekedési híreket és a biztonságos közlekedést az AutoCity pécsi Cupra márka kereskedése támogatja.
4: Aszfaltoznak hétfőn délelőtt Pécsett a Bajcsy-Zsilinszky utcában. A Kálvin utcára jobbra kanyarodó sávot emiatt teljes szélességében lezárják. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton, itt is sávlezárásra kell számítani. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Pécsett a Zsolnai utcán, a Mohácsi úti csomópont közelében helyreállítják az útburkolatot, emiatt a belváros felé sávszűkület lassítja a forgalmat. A meteorológusok előrejelzései szerint ma még mindenütt számíthatunk hosszabb napos időszakokra, aztán egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és már többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél északnyugatira fordul és megélénkül. A hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Hölgyeim és uraim! Balázsék jól megérdemelt pihenésüket töltik. De a Rádió 1 hallgatói nem maradhatnak reggeli műsor nélkül. Magyarország első számú reggeli műsorának legjobb pillanataival. Ez a Best of Balázsék.
6: Eszter felvetette most éppen ezt, hogy ő megpróbál megtanulni szaxofonozni, és milyen jó hangszer, és ő valahogy azt érzi, hogy ezt ő úgy tudnám.
7: Tehát véget vetek ennek a szenvedésnek, ami szaxofonmentes életet jelentette.
6: Igen, ő vesz magának egy szaxofont, és megtanul szaxofonozni. És tegnap óta a fél ország ezt a dal dúdolja, amivel dallamtapadásunk lett, mert hogy tényleg senki nem tudja kiütni a fejéből. Ez a Baker Street, ugye?
8: Amely hát
6: ez
8: dal így szól, hogy...
6: Mutatom... Csoda dolog ez, kérem szépen. Azért ez jó. Ez jó. Egyébként ez nagyon el van fújva, gyerekek.
7: Meg rögtön levesz az életről, nem? Helyes izé.
6: És azt mondta Eszter, hogy ő ezt megtanulja. Mi pedig nagyon Szerdára. Akarjuk, hogy ő szakszizzon. Mármint, hogy hangszeren játszott természetesen. És ezért hívtuk egy kis segítséget, hogy legalább egy fújás jöjjön ki ebből a szakszofonból, amit Eszter csinálj majd jól és helyesen, és nem hamisan.
7: Van-e? Merjen elvárások van.
6: Most már ezt kell elfújnod most. Valami. De valami de,
7: jön ki. Ilyen koreai cserediák, aki nem okozta csalódást a családjának, akit otthon hagyott.
6: Muszáj, igen. Igen, Albert Zoli, Zolbert van itt velünk. Hello Zoli, jó reggel. Csáó, örülök, hogy itt vagy. Csáó.
8: Köszönöm szépen a meghívást.
6: És hát ott van maga
9: oda nézd, a hangszer.
8: Sőt, nem csak egy,
7: ez nagyon csicsás. Ez nagyon csicsás. Nem fogtad vissza magad.
8: Ez egy extra darab, így van, ezt egy Japánban élő gravírozó barátom készítette ezt a hangszert, már legalábbis a gravírozás részt, úgyhogy ez egy japán hangszer, de hoztam neked egy vadonatúj hangszert, amit te fogsz életedben először megfújni.
6: Ezt nem szakcizik bárki után. Így tehát, hogy ezért ezt tudjuk, hogy, hogy azért előre odafigyel.
7: Le kell adni a módját. Először a kürtjébe.
6: Igen, és ez mitől több hangszer, vagy miért több hangszer?

0: Csoda.
1: Még mérte, csak hogy a rádió biztosítása ki tudja fizetni, hogyha elharapom vagy ilyesmi.
0: Mi az érték egy ilyen hangszernek tényleg?
2: Ha megeszi.
3: Egy ilyen tanuló hangszer az nagyjából 400 000 forintba kerül most jelen pillanatban.
2: Ez úgyhogy... nekünk tökre megéri.
1: Egy órabéremben megvan.
0: Ha negyedik töltöd a Kalocsai Művelődési Házat is, meg vagy belőle.
2: Olyan meg nincs, hogy negyed.
1: Egy robogó ára, ez csak ennyit tudok mondani. Ez komoly, ez komoly. És hol van a másik fele a szaxofonnak?
3: Az itt van még a tokban, de majd mindjárt rád vár, úgyhogy...
1: Nekem köszönöm, hogy
2: azt nem azért az összeszerelés, nem bíznánk rád, viszont a...
1: Pedig gyújtsál már, amíg kell, kell a füste ez a helyzet.
2: Tudom, az öreg szak már megvan, azt hozom.
1: Nem az öreg szak, kell, a dohányos szak.
0: Figyelj, mennyi idő, míg az ember normálisan megszóltat egyet? Körülbelül hány év gyakorlás? Hogy mikor jön ki először egy normál hang, ha elkezdesz szaktafogat?
3: Viszonylag korán egyébként, ez egy könnyű dolog, és ezt majd szerintem le is fogjuk próbálni itt élő adásban, mert menni fog ez.
2: Nem,
3: hogy első meg tudja szólni. Igen, én bízom benne.
1: Megnézte a számot, azt mondta, hogy
0: ami ez a csókosszáj, ez szakszofonra.
1: Ami ezen már kijött, ezt meg fogja tudni
0: fújni. Úgy álltál a szakszofonra. De azt hallottuk, ez valami bonyolult. Tehát ez nem úgy, hogy megfogod, megfújod, és valami kijön. Tehát, hogy maga csak a fújás, nem tudom, a Feri mit mondott. Tehát, hogy ilyen horror idő, mire eljutsz, hogy ki csiholjál belőle valahogy egy hangot.
3: Nyilván az ember mindig tanul valamit, és én úgy vagyok ezzel, hogy tanulom, és minél többet tanulom, annál inkább rájövök, amennyi minden nem tudok még, de hát szerintem minden szakmával így van. Úgyhogy a megszólaltatás könnyű, ez csak egy ilyen mítosz, hogy ez évek, hogy megszólaljon, ez nem egy hegedű, vagy egy vadászkürt, ami tényleg nagyon-nagyon nehéz.
1: Vadászkürt, tehát nehezen megszólaltatni, mint egy szakszofon.
3: Így van.
1: Én azt hittem, hogy csak ilyen is.
0: Belefröcsöksz gyárilag, belefröcsöksz a vadászkürtbe.
1: Na jó.
0: Na, hát akkor várjál, akkor hogy csináljuk először? Tehát, hogy megpróbáld magadtól egyelőre segítség nélkül, Zoli mondja el, vagy csak belefújsz.
1: Ez még az IKEA-s része, hogy össze kell rakni először.
0: Jó, hogy ezt még szerelünk, még szakszofont
2: hát
0: szerelünk.
2: Hát látok, mert itt nyalni kell.
1: Igen, mert parafát látok.
2: Nyalni kell az elején.
1: Most elővett egy olyat, mint amivel a kacsága szokták kivogatni az erdőben.
2: Ez a nád.
0: De ezt most te kaptál? Olyan, mint egy nyalókának a pálcikája, azt miért kell nyalogatni az Eszternek, vagy ez micsoda?
3: Hát ennek ez a természetes közeg, amikor beveszük a szánkba, akkor eleve nedves lesz, és hát hogyha viszont száraz, akkor meg nem fog megszólalni, tehát ezért van az, hogy a fúvósok azok mindig nyalogatják a fúvókájukat.
0: Egy kis pálcikát kellett a szánkba. Ezt a pálcikát dugjuk majd bele a szakszofonba?
3: Ezt a fúvókába fogjuk beletenni.
0: A fúvókába.
3: Ami ott van a Feri kezében.
1: Be kell kapni, vagy csak a vékony végén.
0: Elég mohó. Nem kell bekapni az egészet.
2: Gyerünk. És erre még ez rá fog jönni, ez a kis fekete szerkezet. Ó, tessék, odaadom.
0: Igen, az egy ilyen hegyes valami, ami a szaxinak a végén van.
3: Igen, az a fúvóka.
0: Az a fúvóka, ott megy be a levegő. Na, megnyalogattad rendesen?
1: Én szerintem ez emberileg lehetetlen jobban. Igen,
0: fontos, hogy fújni kell, nem szívni a szöbben elküldték.
1: Ez már a módszerem.
3: A nyakló az már a nyakadban, tehát igazából már nyertünk.
1: Nyakló vagyok.
0: Te kis nyakló. És fölkerült a fúvóka a szakszofonra. Egyébként szép hangszer, gyerekek. Szép hangszer.
1: Már attól oxigén hiányom, hogy ránéztem, csak mondom.
0: Na, annak egy gyakorlatok, hogy mennyi ideig tartod benne a levegőt, fújod ki, hogy körlégzel, meg ilyenek?
3: Abszolút, abszolút, igen. Tök érdekes, hogy bár én 24 éve szakszofonozok egyébként, de mindig az van, hogy ezekhez az alapgyakorlatokhoz megyünk vissza, tehát, hogy az olyan, mint a fekvő támaszozás, meg a
2: de
3: nem
2: mondjuk,
3: tudom, bemelegítés.
2: De mondjuk, ha azt kérjük, hogy fújt folyamatosan, akkor 10 percig folyamatosan szól a szakszofon?
3: Hát nem.
2: Ezzel a körlégzéssel?
3: Nem, egyébként érdekes, mert hogy a világrekord leghosszabb szakszofon hang az 45 perces, és az Kenny G tartja, a világhírű szakszofonos. Ez egy körlégzés technikával egyébként, hát most nyilván ő meg akarta dönteni ezt a rekordot, úgyhogy azért vállalta ezt be, de alapvetően normális esetben nem használjuk ezt a technikát.
1: Az ott egy osztrák szanatóriumban próbálják ezzel ilyen kitágult
0: idő. Mennyi ideig csináltál?
2: 45 percig szólt folyamatosan, úgyhogy
0: ugye fújod, és fújod az orrodon, szívod az orrodon, és tolod bele a levegőt a szádon keresztül.
1: De ez nagyon eltér a beszédtől, mint ha valaki 45 percen keresztül folyamatosan beszél? Nagyon más az.
2: Ugyanaz.
0: Talán durvább egy kicsit.
3: Végül is, ez is egy kommunikációs eszköz, azt szoktam mondani, hogy a szakszofon az a léleknek a kivetülése végül is, egy ilyen léleknek a meghosszabbítása, és hát ez egy ilyen igazi, emocionális, romantikus, szexi hangszer.
2: De na, mit tehát, keres hogy... nálad? Érted? A romantika hol?
1: Én vagyok a romantika.
2: Nézd
1: már én meg. Vagyok a romantika. Nézd már rám. Sziget Fesztiválon még egy hajnapban, én nagyon romantikus voltam. Igen.
0: Fogja a mágnes, Feri, nézd már meg közben.
2: Persze, már is te sok.
0: 3 perc múlva kiderül, valóban meg akarsz tanulni szakszírni, vagy egy életre megutálod. Ezt várják a hallgatók. Na fújd meg akkor azt, mert nézd meg először na, magadtól segítek. Instrukció nélkül mi jön ki belőled, jó? Tehát nyalj még meg a pálcikát. A nyálas pálcikát, aha.
2: Ó, most megfogod az Eszter nyálas pálcáját?
1: Megfogta.
0: És még a fúvóka alá be kell tenni egy pálcikát. Megörülsz, hogy ez milyen bonyolult egyébként. Igen, és arra meg fölteszel az a nád.
1: De van egy nádfogó, szimmering. Nem tudom.
0: Az, hogy nád? Az milyen nád?
2: Hát mert ez nádból van.
0: Maga a pálcika?
1: Én például sose láttam.
4: Ez nem a balatoni.
2: Nem balatoni nád, hanem másfajta. Ugye ez rezeg, ez adja a hangot.
0: Tehát ő

0: ő maga az, ami rezeg.
1: És a szaxofonisták be szokták dobni a nádat a végén a koncertnek a tömegbe?
0: Ahogy
2: Axl Rose. Nem csináltam eddig ilyet.
1: Nem, na, ugye? Hogy szerint ez tök jó? Aláírhatnád és bedobhatnád.
3: Nyálos rádokat osztogattak.
0: Na, most akkor fölraktuk a dolgot, lecsatoljuk a szakcit, és fölcsatoltuk Eszter nyakába. Egyébként basszus, jól áll.
1: Most már kicsit drágább vagyok.
0: Úristen, elmondom neked, hogy egyébként jól áll. Jól áll.
3: Ez gyerekek, ez világszínvonalú produkció lesz egy pár év múlva. De
0: most még nem, félek tőle, hogy most még nem, de pár év múlva igen.
1: Jó?
0: Különbözők billentyűk. Aha,
1: van egy hüvelykúj tartó.
2: És itt ne nyomjál semmit, csak itt tartsd így.
1: És ez miért van itt akkor, ha nem szabad nyomni?
2: Majd
0: egy év múlva megnyomjuk azt a gombot. Most még egy picit korai, hogy azt a gombot nyomkod.
2: És akkor a technika az, hogy a fogadat ide próbáld rá.
1: És ezt lenyomom, hogy te kezemmel nézd?
2: Azt ne.
4: Csináld, amit a doktor úr mond.
0: Ja, és
2: ide kérjük a fogadat.
0: Ellentétben a gyakorlattal egyszer most használod kell a fogadat. Jó, úgyhogy...
3: Ne fogadsz!
1: Sajnos torokra mentem.
0: Egyszer úgy megkapta a gyerekek a szakfont, hogy legyelte a húrkopáncát.
2: Pedig vigyesztjük a szánkat.
0: Úgy bígyez egy kicsit a szádat.
3: Legyél durcás legyél.
0: Jó, itt erotikus volt ez a szájbígyezés. Nagyon jó. Kell egy szakál, és tiszta Bácz Spencer, azt írja valaki. Figyeld.
3: Úristen, gyerek, ez már jó!
1: Ez már a Big Street.
0: Hát a mahart hajók visszatudáltak, basszus, lehet a kikötőben. Figyelj, ember nem szólaltatott meg még egy 0 kilométerre a szakszofon. Milyen tüdőd van neked?
1: Semmi, ez meg sem fújtam rendesen.
0: Komolyan? Pirítsod egyet itt tüdőben, rendesen.
1: A szomszédaim a 9. kerületben. Ha hazajövök, tudni fogják.
3: Jó a hang.
0: Igen, van ott tüdő.
1: Van tüdő.
0: Van ott tüdő, basszus.
3: Jó, mozgasd az ujjaidat rajta.
0: De már a szakszofonon.
3: Igen.
1: Egy van in the pink, two in the stink. Szóval a lényeg, igen. És akkor utána...
0: Innen már csak egy ugrás a békörcét.
5: Egy elég nagy ugrás.
0: Innen már csak egy rövid ugrás.
1: De ha oldalt benyomom, akkor meg nem jön ki belőle.
0: Picit rúzsolsz meg az ajkaidat. Nedvesíts egy kicsit, nagyon jó.
4: Jajd körbe!
0: Oké? Micsoda! Micsoda!
1: Ez már egy kígyócsalogató. Ez már egy kígyócsalogató.
0: Most megmondom, Baker Street. Azonnal tudtam.
1: De bármit lehet venni, és az legyek, hogy ezzel mit csinálnak itt alul a nagyja?
5: Hát ott vannak a hangok, nyilván nekem kéne tanulnod a fogástáblázatot elsősorban, hogy tudd, hogy mit csinálsz.
1: Fogástáblázat.
5: De hát azt azért mondom, hogy később.
0: Ezt
3: hívják úgy, hogy free jazz.
0: Hogy virtuóz szaxofonjátékos.
1: Ezzel már tudnék egy kígyókat csalogatni a dobozból.
0: Ezzel már bármit. Igen.
3: Na, Baker Street, tessék, hogy szól. Na, tessék, hogy szól, Eszter.
1: Szólj, hogy kell segítség.
0: De jó, vagy, Eszter!

0: Eszter!
1: Hogyan fújta? Hogyan fújta?
2: A titkom a sejmeshaj és a Zoltán.
1: Mennyi idő alatt lehet ezt megtanulni? Mennyi idő alatt lehetne ezt megtanulni körülbelül? Tehát így tényleg nulláról, hogy ezt az egy dalrészletet elfújd.
3: Szerintem egy fél éven belül azért ez már menni fog.
2: Egy fél év
1: kellene ehhez.
3: Fél év, aha.
4: Oké, de ez napi gyakorlás.
3: Igen, hát a mai világban, amikor órákban mérjük a tudást, ugye, akkor nehéz ilyenkor időt ebbe belefektetni, de összességében meg azt mondom, hogy 10 000 óra, tudjátok, van a 10 000 órás szabály, úgyhogy szerintem az a szakszofonra is igaz.
1: 10 000 órát kell nagyjából beletenni. Hogy,
3: igen, hogy az egy elég extra szint már, hogyha 10 000 órát beletettél.
2: Ne hiszem magad, hogy ezt tudnám csinálni.
1: Élet? Igen?
2: Ezt nem igen. Úgyhogy az óvodai ballagáson már ezzel fogom kísérni őket.
1: Én már látom, hogy egy SMK gyűlésen felelsz, mikor összevesznek kicsit a szülők, és elfújod a Baker Street-et.
2: Ha itt van a kezemben, és tudom a dalat, miért nem tudom kihozni belőle? Miért nem jössz ki belőle? Nem értem az egészet.
4: De többen mondják, hogy amit te fújtál, az a Baker
1: Street volt. Na, egy utolsó, jelezzél itt a mahartosoknak, azért lent a Dunánál. Figyed?
3: Hogy ki belőle? Fújjad, mama, gyerünk.
1: Fújjad, mama. Fújj meg, mama.
2: Ez lesz majd az első album címe.
4: Fújj meg, mama.
1: Fújj meg, az Angel mama után fújj meg, mama.
4: Nyál az és fújj, mama.
1: De van benne valami íze, hogy játszol. Tehát, hogy valami akkor brutál tüdő van ott. Én nem tudom, hogy megfújni.
2: De most még csak nem is vagyok kimerülve.
4: Jó, most a Lily Voss hírt. Tudod, amit néztük. Az lesz a kettőnké.
2: Kérj valami egyszerűbbet. Valamit a Sterbinskitől.
1: Utas valami alapot, valami nagyon egyszerűt. Na, jó, bászos megfújod, akkor letérdelek.
2: Letérdez?
1: Ezt most így megfújod, amit ezzel is szól, amit kérsz.
4: Rossz az irány a térdelésben. Hát ma alig-alig mentek mellé.
1: Engem mondom, abszolút hallásod van.
2: Abszolút hallásod van.
4: Abszolút hallasz.
1: Abszolút hallasz.
3: Abszolút hallom, hogy szól.
2: Ugyanaz van. Igen, szóval, de tulajdonképpen is olyat is tudok, hogy csak a tüdőmmel változtatom a hangot, a billentyűket nem nyomom le.
3: Lehet,
2: csak belekiabálok.
1: Ugye a más fújó erősség más hangot ad. Tehát, hogy...
3: Igen, abszolút, meg nyilván a szánk nyelvpozíció, mennyire szorítasz, mennyire engeded el.
2: Mennyire voltál kedves?
1: Igen. Ha nagyon szorít, nem voltál kedves. Ha nem szorít, akkor nagyon kedves voltál. Na jó, figyelj, szerintem egy 10 000 óra múlva akkor hozd be újra, és akkor nézzük meg, hogy állsz. 10 000 óra hamar elröppen. Szerintem az így elmegy. Tehát az gyorsan elmegy.
2: Három jó Netflix sorozat kb. Tehát így.
1: Igen.
2: De, és mikor szoktál gyakorolni a lakásodban például, hogy esténként reggelente? Mit szeretnek a szomszédok?
3: Hát jellemzően ilyen 10 és mondjuk este 8 között.
1: Hol laksz? Az Alföldön valahol? Vagy egy hegytetőn?
3: Nem, Budapesten is nagyon jó fejű szomszédok vannak, úgyhogy vázlista vagyok.
4: Igen, meg azon a szinten gyakorolni, ahol te vagy, azt már el lehet viselni. Na de ahol Eszter?
1: De hallják, hogy gyakorolni hallatsz.
3: Persze.
1: Ez halkan nem lehet megszólaltatni.
3: Ezt nem lehet. Ez mindig egy probléma, ugye nekünk van egy hangszerkölcsönző vállalkozásunk, és olyankor jönnek az ügyfelek, hogy húj, hát mit lehet esetleg ráhúzni a szakszofonra, hogy ne szóljon annyira, hát sajnos semmit, úgyhogy kell keresni egy olyan helyet, ahol lehet
2: tülkölni. A pofánat lehet ráhúzni.
3: Meg hát mindig, azt nézzétek meg a Baker Street-be, a videoklipbe, a videóba, hogy csávó, hogy fújja a szakszofont, mint az állat, tehát hogy azt nem lehet halkan. Tehát az úgy tud hangosan megszólalni igazán.
2: Jó, és mi a különbség, hogy az ember hogy dönti, hogy milyen szakszofont vesz magának, hogy alt, tenor vagy szoprán, mezzo?
3: Amelyik szimpatikus. Alapvetően alton, illetve tenoron szoktak elkezdeni tanulni, amelyik szimpatikus. A felnőtt egyébként el tud kezdeni tenoron is, csak hát ugye a Baker Street miatt hoztam az alt szakszofonnal. De ha szeretnéd tenoron, akkor...
1: Én elmondom, hogy tényleg jól áll.
4: Nagyobb.
1: Tényleg jól áll. Tehát én látlak egy év múlva valahol nagyon fújni egy ilyen jazzbárba valahol éjszaka hajnali kettőkor. Egy zakos váltadéssel. Igen.
2: És vannak női szakszofonisták itt Magyarországon? Sok szakszofonos van nő?
3: Van azért egy pár, igen. És egyre többen egyébként szerencsére.
2: És össze tudnánk állni, mint a princesz volt annó
1: tudjátok. A hegedűs, igen. Írt a szomszéd, de én vagyok a szomszéd, nem kedves vagyok, hanem süket.
3: Költözöm, Eszter.
2: Hát, lakáscsere program. Igen. Nem tudom, mit csinálni.
1: Na, egy utolsót. Fúj még valamit, utolsót, az elkever.
4: Rózsaszín pár.
3: Most meg lesz a Baker City, én érzem.
1: Na, egy Baker City.
3: Érzem a vibe-ot.
2: Csak a Lily Voss hírben állna a fülemben.
1: Na, tessék. A végén azért egy kis allergiás cuccis. Egy kis allergiás cuccis belement azért a végén.
2: Ez a Sziget poros egy hely azért, csak egy...
1: Igen.
2: Az, hogy nem tudom.
1: Teszünk rá egy szakállat, tiszta Bud Spencer írja valaki.
2: Csak várjatok 7 napot, és meg is
1: igen. Na jó, jó van.
2: Ezt, hát... ezt köszönöm ezt az ajándékot, ez eddig a legdrágább, hogy kaptam a rádióban.
1: Zoli, nagyon, nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Ugye te világkörüli turnén vagy? Te jársz, járod a világot, ugye?
3: Igen, Hauserral, a világkörüli csellóművésszel 2023 óta világkörüli turnén, úgyhogy most éppen itthon, úgyhogy igen.
1: És na, mennyire jött meg a kedved? Tessék, fogod csinálni, vagy nem fogod csinálni?
2: Fogom csinálni, és ezt nem is adom vissza. Meg azt is kérem, ami nála van, meg Feri, vegye, van kettőd.
4: Fizetek.
2: Engem az érdekel, hogy milyen éles stílus kell elsajátítanom a szaxofonhoz. Tehát, hogy milyen arcok a szaxofonisták?
3: Szerintem a szaxofonon olyan hangot fújsz, amilyen ember vagy. Tehát ha önazonos ember vagyok, akkor szerintem működik a dolog. Úgyhogy...
2: Én mély monoton ember vagyok.
1: Hosszú mély hangok fognak jönni. Tehát nincsen a szaxofonosokra egy jellemző, hogy milyen éles stílusban élnek, változó.
3: Nem, hát hányfajta ember, persze.
1: Ha mert a dobosoknál tudjuk, hogy ők mindig a leghatantabbak a zenekarban, de akkor a szaxofonosok azok azért egy visszafogottabb
3: arcok. Azok jó fiúk, persze.
1: Szerintem igen, aki angszere játszik, ők ilyen kis visszafogottak. Azt úgy látod.
2: Nem ezt hallottam.
4: Hát azért mondjuk nézd meg például a Tina Turner videóklipjében szereplő, kigyúrt, összefogott, hosszú hajú, mindig félmeztelenül szaxizó csávót, őt nem tudom, hogy hívják, hogy kicsoda.
1: De brutál.
4: Figyelj. Megőrülsz. A 90 a bestben, aki játszik meg.
2: Oh. Ez meg akkor volt, amikor Feri meleg volt a 80-as években.
4: Igen, igen. Akkor én egy kicsit szerelmes is voltam bele.
2: A Tina Turner akkor még nem lehetett el, hogy meleg vagy, vagy unatkozó.
4: Mindenki mondta, hogy a Tina Turner még milyen jó, hogy mondom, nem érdekel nekem a szaxofonos mutassátok.
2: Mutassátok azt, aki gyúr szaxofonos.
1: Na jól van, Zoli, nagyon-nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál.
3: Köszönöm,
1: hogy
3: itt lettem.
1: Ha tényleg gyakorlásra adja a fejét, akkor meghallgatjuk.
4: Vállalod,
1: a művésztőt egy évben.
3: Vállalom, abszolút. Tehetséges.
2: Egy világkörüli turnéra indul, de elvállalja.
1: 2027-ben jön vissza.
2: Zoomon.
1: Zoomon leoktat.
2: Ezt meg tanulni, és utána be lesztek csicskítva.
1: Jó,
2: tudod?
1: Figyelj, egy év múlva
3: ez a beszéd.
1: Bárhol vagyunk, ott még helyed van a színpadon. Tehát, hogy az
2: abban biztos vagyok. Látom magam az alsóörsi családi napon.
1: Két vatta cukorárus mellett. Nagyon fújott haj, délután kettőkor.
2: Igen.
1: Nagyon nagy melegben, két kislányal a színpadon áldogálva. Zoli, köszi, hogy bejöttél, drága
3: nagyon
1: vagy.
3: Nagyon szépen, köszi, hogy
1: menőn fújott.

0: A pécsaktuál.hu hírei a Rádió 1-en Ince Anna Máriától.
1: Szeptember közepétől csökken a tűzifa áfája. Napközben még 34 fok várható. Jó reggelt kívánok, jönnek a részletek. Másfél millióan élnek olyan háztartásban Magyarországon, ahol télen fával tüzelnek. Ezek az otthonok gyakran rosszul szigetelt, régi szerkezetű épületek, melyek felfűtése sokba kerül. Ezeknek a családoknak jelenthet segítséget, hogy szeptember 15-től életbe lép a tűzifa áfájának csökkentése. Az eddigi 27%-os általános forgalmi adó 5%-ra mérséklődik. A csökkentés a hagyományos tűzifa minden formájára érvényes. Önkéntes tartalékosoknak írt ki pályázatot tanulmányi ösztöndíjra a Honvéd vezérkar. A pályázatokat szeptember 1-e és 30-a között lehet benyújtani. Az ösztöndíj mértéke a felsőoktatásban tanulók esetében havi 160 ezer forint, a szakképzésben tanulóknak havi 110 ezer forint. A részletekről a kormány oldalán lehet tájékozódni. A Komló és Hosszúhetény közötti kerékpárút első ütemének előkészítése is téma volt csütörtökön, Komlón a város testületi ülésén. A beruházáshoz szükség van a kerékpárforgalmi hálózati terv felülvizsgálatára, ám a beérkezett legkedvezőbb ajánlat is drágább, mint a rendelkezésre álló pályázati keret. A szükséges több mint 735 ezer forintot a város saját költségvetéséből biztosítja. Közös ünneplésre várják a szentlőrincieket augusztus 20-án. A városban csütörtökön este retro diszkót tartanak az Omega téren 8 órától. A rendezvényen fényfestés is várja a vendégeket. A gyerekszemmel városunk Szentlőrinc 10 év múlva rajzpályázat alkotásaiból. A vetítések este 9, illetve 10 órakor kezdődnek. A rendezvény szabadon látogatható. Aszfaltoznak hétfőn délelőtt Pécsett a Bajcsi-Zsilinszky utcában. A Kálvin utcára jobbra kanyarodó sávot emiatt teljes szélességében lezárják. Folytatódnak a gázhálózati munkák az Atinai úton, itt is sávlezárásra kell számítani. A Rákóczi úton a NAV előtt betonburkolatot cserélnek, a helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Pécsett a Zsolnai utcán, a Mohácsi úti csomópont közelében helyreállítják az útburkolatot, emiatt a belváros felé sávszűkület lassítja a forgalmat. Ma még mindenütt számíthatunk hosszabb napos időszakokra, aztán egy hidegfront hatására északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és már többfelé kialakulhatnak záporok, zivatarok. A szél északnyugatira fordul és megélénkül, a hőmérséklet maximuma 34 fok közelében alakul majd.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Balázsék a Rádió 1-en! A legmenőbb arcoknak is kell a piherés. Most kivettek egy kis szabit, de nyugi. Senki nem marad Balázsék nélkül. Íme a legjobb pillanatok. És tessék!
4: Na gyerekek, olvastátok? Fapados űrutazás indul?
5: Jaj, de jó hír.
4: Fapados űrutazás. Miközben itt honatjáink mondják, hogy Magyarország képes meghatározó szereplővé válni az űriparban, egyszerre jött a hír, hogy fapados űrutazás indul. Gagarin óta, hát hová fejlődött az űrutazás, kereskedelmi repülések is indulnak.
5: De itt a fapados szón van, gyerekek, a lényeg. Hát, hogy most mi jut eszedbe a fapadosról, az ugye, hogy külön fizetsz az ülőhelyért, a kis bőröndödet bele kell raknod egy ilyen kis kalitkába, hogy fölfére.
4: Szűkülések vannak, nincs mogyoró.
5: De van mogyoró, de 1,50 € van a mogyoró, tehát hogy lehet kapni mindent, hogy akkor a fapados űrutazás is ugyanilyen lesz.
4: Körbe tolják a kocsit, hogy akarsz-e parfümöt venni.
5: Igen.
4: De én nem is értem, hogy ez a fapados űrutazás. Arra az, hogy azt gondolsz, hogy azért erre költsetek, gyerekek. Ha én kifizettem az 1 millió dollárt, amit fölmegyek, azt azért, hogy ne linkeljétek el. Tehát abban legyen.
6: Meteoros csoki kínálók. Ilyenekre gondolok. De az engem az érdekel, hogy lesz ennek így arca, tehát a Magyar Turisztikai ZRT bele fog ebbe szállni kampányos túl.
4: Ki legyen a celeb, ki legyen az arca, ki legyen a szóvivő, nagyon jó ötlet, szerintem a szóvivő nem lehet más, csak Marsi Anikó, gyerekek.
6: Jó.
4: Tehát nem tud más lenni. Marsi Anikó vagyok. Tehát oké, Marsi Anikó a szóvivő. Meg vagyunk.
6: Igen.
4: Jó? Tanáraink lesznek, fizika tanárok, képzik a diákokat, kell még egy celeb, aki ennek az egésznek az arca. A gyerekünk azért voltak űrhajósaink, de ők már nem lehetnek, ugye? Hát Berci bácsi meg, hát egyáltalán.
6: De már nem ez a vonal megy már.
4: Milyen vonal
6: az
4: megy?
6: Már nem az kell, hogy hozzáértő legyél, vagy okos legyél, hanem az kell, hogy egyszer csak legyen benned valami, amit megkapja az embereket. Hát győzik-e, ha valaki, akkor ő, nem?
4: Ja, hogy ő lenne az, aki igen, aki...
6: Ő is kiképzik rá egy hét alatt. És
4: de, akkor... de azt tudod, hogy lesz magyar űrhajósunk is. Tehát, hogy 4-5-6 éven belül már megvannak, már képzik őket, tehát ott tartunk, hogy lesz magyar űrhajós.
6: OK-s? Vagy mi ez?
4: Igen, ez egy éves OK-s képzés. Maga az űrkapszula, ugye, amit Lexik is bemutatott, ez az Aurora kapszula.
5: Wow.
4: Félelmetes, hogy hogy néz ki. Nem is úgy néz ki, mint egy Turmix gép belülről, 32 kilométerre mész föl. Ugye, tulajdonképpen az űrbe. Megépül ez a kapszula, és mi magyarok lőnénk föl. Fölmennétek? Első lövés.
6: Én.
4: Bent vagytok a választottabb a celebek között. Kell egy arc, első lövés, 6 hely van. És azt mondják, hogy figyelj, 32 kilométerről láthatod a földet, nem tudjuk, hogy hogy sül el. Lehet, hogy fönnmarad, lehet, hogy fölrobban, az is lehet, hogy visszajön. De
6: rosszul
4: életre szóló
6: fel a
4: élmény. Mennél?
6: Rosszul tetted fel a kérdést.
4: Hogy kellene föltenni?
6: Akarsz-e elfüstölni a stratoszférában?
5: De elsőként füstölsz el.
4: Megvan, hogy hárman jövünk ott fehér ruhába, hogy lassítva jövünk, és megyünk az űrkapszulába, és így nagyon sétálunk. Nem mondd, hogy nem csinálnád meg.
5: Az ajtófélfába.
6: Látod, hogy suspitolódnak a combjaim majd.
4: Hajdunálláson lesz a kilövőállomás kapcsol, a tömeg, aki odaér, mert nem késte le a mávot, vagy a máv nem késte.
6: Balázs a mellét fogdossa, ami utoljára érezze.
4: Én még egy utolsó fehére Turmixot megiszom. Csinálok egy utolsó biceps poszt a kamerában.
5: Neked lesz egyedül testhez álló űrruhád.
4: Még 10 fekvőt lenyomok, és egy kicsit fekve nyomok, és utána besétálok az űrkapszulába. Nem mondd, hogy nem mennél.
6: Én beesek az űrkapszulába, és azonnal hívom HR-est.
4: Te reklamálsz, te nagyon vitatkozol valakivel, hogy kirakta a küszöböt, mérjen a szék, és miért arra néz. Feri még egy utolsó csülköt nagyon majszol a kezével.
5: És egy utolsó cigi
6: stresszből. Tehát teljesen kizumolva, akkor gyújtana rá, amikor már abszolút már visszaszámlálása már, már hermetikusan lezártak, tudod, már az utolsó oxigénpalackot is már beinjektálták a belső térbe, és kész.
4: Nagyon-nagyon nagy dumák jönnek, nem mehet akárki, csak a holdudvar. Jó, igen. Jó, én még azért nagyon instázom, még próbálok egy live-ot tolni, jó?
6: Live-ozom,
4: te ott nagyon morogsz, és hívod a
6: GP autó ott áll, könnyes tekintettel. Jaj, ne engedjétek, bármihez hozzányúlja.
4: A tények, a fókusz, a Gönci, az Erős Antónia, mindenki ott áll és tudósít, nagyon tolják, mi pedig hárman beülünk az űrkapszulába, és nem sokára lőnek.
6: És te mit fogsz elrontani először?
5: Mindent.
6: Fleksszeljük majd az irányítópultot.
4: Igen, és ugye hát ilyen függőlegesbe tesznek, tehát ledöntenek tulajdonképpen.
6: Jó, én valószínű... már sírok.
4: Igen, meg azt mondok, hogy a nyugi gyerekek, okay, minden rendben lesz.
5: Van nálam kolbász, meg szalonna, mehetünk.
4: Igen, Eszter ellen csúszol az űrköszöbön. Hát ez a kapszulák nagy... Andrea névre lesznek keresztelve. Az Andrea 1-esben Hősi halált halt, Ráskó Eszter, Rákóczi Ferenc és Sebestyén Balázs. Ők az első űrhajósok, akik meghaltak, élve elfüstöltek.
5: Emléküket örök őrizni fogjuk.
4: A 800 fokon valószínűleg Ferenc még rápróbált sütni a rasztékre, amit a zsebében találtak meg az űrruhában.
6: Tudjátok most mi esne jól? Kérdezte Ferenc.
5: Feri. Egy kis fröccsöttök a végére.
4: Lángol az űrhajó, Feri. Jó, az jó, jó az megyek akkor. Van nálam még azért 3 stroganoff. Hú, de jó lenne. Én mennék.
6: Jó, és mit viszel magaddal? Mondjuk tegyük fel, választhatsz egy bolygót, amire elmész.
4: Bolygót? Már egyből bolygóra megyünk.
5: Kilométerre nincs.
6: Én nem
5: bolygó.
6: Megyek csak azért, hogy ott a nagy
5: galaktikus
6: várokozóból ott legyek.
4: 9 hónap az út a Marsra, vagy 10 én becsavarodnék ott veletek. Azt nem vállalnám. Hibernáljanak, fagyasszanak le egy zöldborsó konzerv mellé.
5: Egy mirelit kaján.
4: Egy mirelit kukorica mellé fagyasszanak be.
6: Feri összekeverjen valamivel. Mi ez még? Mi ez itt? Melle húsa nézed? Meg milyen jó melle vannak?
4: Valakinek beszar a fagyasztó, és én fölkelek egy hónap után, tudod. És még tudom, hogy van 9,5 hónap. Ti ott szuszoktok mellettem, lefagyasztva, érted, még ott ülök. Na, ez hosszú
5: mellette, ez. Tudod, hogy felkeltenél azonnal.
6: Ha ezt nem is keltene fel, de ne. Szuti, hogy valamelyikünket megerőszakol.
4: Pont ezt akarom mondani. Eszter, olyan kis hidegnek tűnsz. Na gyere, majd én megmelegítenek.
6: De mi van, hogyha te ébredsz fel utoljára, és úgy kezd fel, hogy Ferinek a teste már el van rajtad oszolva.
5: Ott haltam meg rajtad.
6: Úgy, hogy
4: rajtad,
6: úgy,
4: mi rám mászott, és meghalt.
6: Ölel.
4: Én mennék, gyerekek. Legyen űrprogram. Menjünk. Legyünk ott az űrben, gyártsunk műholdat, nem?
5: Igen,
4: úgy sincs mások költeni való. Így van, minden rendben van.
5: Irány az űr.
6: Sebestyén Balázst az Uránuszra.
4: Okok, amiért kirúgtak embereket már a munkahelyekről. Itt azért elég sok olyan fura ok van, ami azért, hát hogy is mondjam, csak meghatározó életedben, ha ezért rúgnak ki. És végig kéne menni a listát, hogy jogos vagy nem jogos. Ugye? Felmondani az ijesztő, de ha kirúgnak, az talán még megterhelőbb. Ha munkáltató dönt úgy egyik pillanatra a másikra, hogy nem tart ránk igényt. Hát ilyet sokan éltünk már át, ez nem egy jó életérzés.
7: Rúgtak már ki valaha valahonnan titeket?
4: Engem a gasztrójából igen.
7: Igen?
4: Persze.
7: Kirúgtak?
4: Hát mondták, hogy...
5: Hogy elég volt.
7: Elég volt. Aha. De mit csináltál? Mivel húztak?
4: Nagyon drága voltam, és nem dolgoztam.
5: Szerintem elég indok.
4: Szerintem ez egy tök nyomós érv arra, hogy Bali, köszönjük szépen.
7: Nem dolgoztam.
4: Nem jártam be, és nem nagyon érdekel.
7: Mit kellett volna neked ott csinálni?
4: Hát bemenni, ötletelni, kampányokat kitalálni, stb. És nem, hogy nem.
5: Igen, ez mondjuk védhetetlen.
4: Beinfelek, és megköszönték az együttműködést.
7: Tényleg?
4: Persze. És mondtam, hogy tök igazatok van, én is ezt tenném, és eljöttem.
5: Addigra már elég lóvét fölmarkoltál.
4: Kerestünk annyi pénzt, hogy szerintem sincs benne több. Köszönjük szépen. Ez a Tesco satrap szerintem egy kicsit erős volt. Tehát ti tudjátok, na cső.
7: Nekem még sosem mondtak föl.
4: De először azt hiszem, hogy Janit rúgták is aztán engem.
5: Ilyen a sorrend.
4: Mert hogy ketten dolgoztunk ott, mint kreatív, meg ugye én arccal, és meg ő, mint jött kreatívkodni. De mind a kettőnket kivágtak. Nagyon
7: egy picit sem tesz rosszat az önértékelésednek?
4: Egyáltalán nem.
5: Nem csinált érte semmit.
7: Ja, boldosan tudtad, hogy nem érdemled meg azt a pénzt.
4: Teljesen jogtalanul fizettek ki egy halompénzt, úgyis, mert addig sem csináltam semmit.
5: Akkor érint rosszul, hogyha te egyébként teljesítesz. Ha. Tehát, hogyha te úgy gondolod, hogy neked ez megy, jó vagy benne, és egyszer csak azt mondják, valamilyen indokkal, de ugye itt jön az érdekes része, hogy mi az indok.
4: Igen. Meg valami elfárad, és akkor már úgy kicsit várod. Te is érzed, nincs benne több. 2 évre szerződtünk, lejár belőle 1-1.5, de előrébb hozzuk. És tehát az nekem nem volt egy fájó pont.
7: Tehát akkor nem is kezdtél el mentegetőzni, de hogy én itt van egy akás ötlet, de amit most, csak nem adtam
4: le. Jani, és sem felírtam, hogy csomó dolgot, mondjuk Jani felvesz egy bolcsipkát, és bemegy a Váci utcába, szendvics ember, gasztrojál meg a menü.
5: Jó, nem megy át.
7: Annyit dolgoztam rajta.
4: Nem. Na nézzük azt, hogy mit írnak. Az első helyre első helyre vetik a magunknak örömszerzés, vagyis a tulajdonképpen az önkielégítés.
5: Oh.
7: Micsoda?
4: Igen.
7: Ez mint kirúgási ok?
4: Igen.
7: Akkor én most azonnal felmondok.
4: Kirúgták, egy újság szerkesztőségben dolgozott, 2009-ben rúgták ki, egy Zoom értekezlet alatt a hülye bekapcsolt kamerájával.
7: Nyilván nagyon kellemetlen.
4: Mondjuk ez egy nagy nemzetközi összekapcsolódás, vagy igazgatósági tagok vannak ott.
5: És ő képviselte a magyar részt a vállalatban, azért ez nem vett túl jó fényt rá.
4: A második indokra tették az alkoholt fogyasztott. Ez jogos, ezt adjuk. Egy nyomozónő beírta, hogy egyéb trágárságokat is tett, de a kirúgásának az indoka az volt, hogy sokat szellent a munkahelyen.
5: Emellett vagyok.
7: Ott valószínűleg a kollégák felnyomták, és kérték, hogy...
4: Azt mondta, azért csinált, hogy könnyebben beilleszkedjen. Szerintem ő jó arc. Ő jó arc.
7: Tehát azért pukizott, hogy elfogadják.
4: Egy gondolom telepasival, tudod, egy nő, mert egy nő... Tehát ő nőként gondolom próbált jól fejeskedni, főnök behívta, kirúgta, ezek megtörtént esetek. Ez megtörtént eset, hogy az miért rúgsz ki valakit? Azt nem is értem. Nem
5: hát lehet, te tudnál ott dolgozni, hogy a Zsül állandóan fingana?
4: Egyébként jogos, ideig vicces lenne, aztán már lehet, hogy nem nevetnénk annyit.
7: Kellemetlen lenne.
4: Tetováltatott egy rendőr. Azt mondják, hogy rendőr volt, tetováltatott. És
5: jó, de a homlokára.
4: Fölrakta magára az ördög szócskát, meg még egy szócskát, és a főnök azt mondta, hogy nem megengedhető, tetoválás miatt rúgták ki.
7: A legfurább ilyen kirúgás, vagy hát legalábbis munkahely megszűnés, az a Magyar Televízió volt, és onnan tudtuk, hogy nincsen munkánk, hogy nem működött a belépünk.
5: Ó, de korrekt,
4: ez klasszik Magyar Televíziós kirúgás.
7: Igen.
4: De még titeket a kölyök időből azért rúgtatok ki, mert felnőttek, nem? Tehát nem az volt, hogy...
7: már nem volt bennük az a pály.
5: Igen, felnőtt idő lett volna.
4: Igen, tehát bementetek, de már látták, hogy eltelt 10 év, és mondták, hogy sajnos ezt lehetek, nem tudjuk eladni a kölyök időt.
7: Nem, utána én még dolgoztam egy ideig a Magyar Televízióban, és azt már nem tudom, hogy milyen műsor volt, de az a lényeg, hogy egyszer csak megszűnt a műsor, és megszűnt az egész osztály, és be akartunk reggel menni, és a biztonsági őr ott várt minket, elvette a kártyát, felkísért minket egyenként, összeszedhettük a cuccukat, és utána elköszöntünk.
4: De az indok meg volt? Tehát hogy az indok az volt, hogy megszűnt a műsor.
7: Megszűnt a műsor, ennyi. Uh-huh. Igen. Csak az, tehát az egész sztori volt méltatlan, hogy kísérget téged egy biztonsági őr, és azt nézi, hogy te most akkor ott elviszel meg valamit, vagy lenyúlsz esetleg egy 3 darab...
5: Régi adásmeneteket,
7: vagy fénymásoló papír, szóval az egész nagyon-nagyon furi volt.
4: Az maga a procedúra az nyilván igen, nagyon az megalázó.
7: Olyan, mintha valami bűnözök lettünk volna.
4: Egyik barátomat azért rúgták ki a bankból, mert túl vidám volt. Azzal az indokkal küldtek el, hogy túl fiatal, energikus vagyok, egy előregedő szervezet nyugdíjas munkatársaihoz képest. 40 pluszosan mondták mindezt. Az kemény.
7: Képzeld, hogy ilyen rohadt idegesítő lehet egy olyan kollega, aki jön, zsizsek, csinálná, na, gyerünk, csináljuk, gyerünk, menjünk, hagyj, miért nem nincs még kész, gyerünk, Józsikán, toljad, de kinek
4: te csinálj, igen.
7: Rohadt idegesítő.
5: Oké, de ez a többi kollégát idegesíti, a jó főnöket ez nem idegesítheti, mert ez viszi előrébb a céget,
7: hát de valószínűleg a főnök is ugyanilyen lassú. Igen, az egész csapat egy ilyen besztondult, lassú, unott.
4: Engem azért rúgtak, mert az évvégi céges bulin nem nagyon szomjasan, fizetésemelést kértem a főnöktől, és mivel nemet mondott, igencsak felbőszített, tehát ökörrel próbáltam jobb belátásra bírni. Opa. Persze januárban az első munkanapon közölték, igen, hogy ki vagyok rúgva.
5: De ugye nem csodálkozol.
4: Ez mondjuk egy valós indok, igen. Reni, hello, jó reggel, ciao. Na miért rúgtak ki, Reni, mi volt az indok?
8: Érdekes volt a dolog, nekem volt egy állásom könyvelőirodában, és csak nők dolgoztunk ott, nyilván én voltam a legfiatalabb. A főnök asszonyom, hát ilyen 50 év körüli volt akkor, nagyon dekoratív hölgy volt egyébként, mindig adott magára, ez úgy egyébként tetszett, de az volt a furcsa, hogy ő mindig olyan ruhákat vásárolt, meg vett fel, ami így eléggé kihívó volt, és hát ugye a kollégán a nőiktől is ezt szerette volna elvárni, hogyha jönnek az ügyfelek, főleg, hogyha ugye férfi ügyfelek jönnek, akkor...
4: Öltözene kihívóan.
8: Ebben nem mentem bele, igen, és ezért én, tehát ezzel az indokkal lettem elküldve, hogy én nem illek az irodának a profiljába, én egy szürke kisegér vagyok.
7: Ó, de kedves. És mondták, igen, hogy lehet egy kicsit rövidebb az a szoknya, vagy mélyebb a dekoltás. Próbáltak finomítani rá?
8: Hát nem finoman.
7: Ja.
4: Nyomatékosan jelezték, hogy öltöz szexiben. Ez két dologért is értő. Egyrészt nem biztos, hogy akarsz, kettő, hogy nem öltözöl szexi.
5: Igen, igen, szürke kisegér vagy.
4: Semmiképpen nem jó.
8: 20 év körül voltam, tehát hogy igazából én ezt akkor fel sem fogtam, hogy ez...
7: Hogy nem normális.
8: Akár még per alap is lehetne.
4: Annyi, hogy azóta egy striptizbárba dolgozol, de igazából nem törte ketté a karrieredet, csak ott valami elindult benned, és egy striptizbárban vagy azóta.
5: Nem vagyok elég szexi, na!
4: Gogótáncos vagyok azóta. Köszi, hogy elmondtad. Köszi, ciao.
8: Én is köszönöm szépen, nagyon szép napot nektek, sziasztok!
5: Puszi, hello.
4: Hello, hello, hello, hello! Két hét alatt 4 kocsit törtöm össze, nem én voltam, mi más egyikbe se. Azt mondták, nem tudok vezetni. Felvetik a biztosítási pénzt, engem meg elküldtek. Megvertem egy utast a buszon. Én voltam a sofőr, nem is értem, mi volt a baj. Éttermünk van, azért rúgtam ki a szakácsot, mert a segélybe turkált és szagolgatta. Kamerán néztem, szóltam, de nem hagyta abba.
7: Nyilván ennek vannak fokozatai. Először felszólított, kérlek Béla, hagyd abba a segédben való turkálást.
5: És a szagolását
7: is. És utána ne nyújjott hozzá az élelmiszerhez.
4: Barátnőmet azért rúgták ki, mert minden reggel úgy indított a dohányboltban, hogy bemutatott a kamerán keresztül a főnöknek.
5: Ugye itt se háborgunk nagyon.
4: Igen, ugye mi ilyen lehetetlen felmondási indokokat találtunk, de azért ezekben van ok. Tehát, hogy az, hogy bemutatsz minden reggel a főnöknek, úgy indítod... Nem egy egyszerű meló a dohányboltban dolgozik, de látja a főnök a kamerát, igen, vagy vissza tudja nézni, igen. Andi, hello, jó reggel, ciao.
9: Sziasztok, jó reggelt!
4: Hello. Mi volt a felmondási indok? Lehetetlennek
9: tűnt? Gurultam a gurulószékkel, úgy poénból.
4: Mit csináltál?
9: Gurultam a gurulószékkel.
7: De előtte kiszedted belőle az embert.
4: Kirántottál előtte valakit, vagy te ültél benne, és azzal gurultál?
9: Nem, én voltam benne, én gurultam vele.
4: Nem volt humora a főnöködnek?
5: Nem.
9: Hát nem.
5: Várj, a versenyt csináltatok belőle, vagy csak úgy arrébb gurultál?
9: Nem, csak így egy tehér nemű raktárba lövöldöztük az árcédulákat, és akkor úgy átgurultam egyik helyről a másikra. Ja, akkor...
4: Éppen paintballoztunk egy fehér nemű raktárban, triumf fehér neműk, minden festékesek lettek, és gurult a szék. Nem is akkor gurulgattál, és látta a főnök, vagy behívott, és azt mondta, hogy ej, igen, Andi, nem igen, gurulunk azzal a székkel, és kirúgott.
9: Így van, igen. Egy pár nap múlva ezért rúgtak ki.
4: Tényleg?
9: De nem bántam. Igen, nem bántam. Fiatal voltam még, úgyhogy nem bántam.
7: Fiatal voltam, kellett a pénz.
4: És most hol dolgozol?
9: Hát én most az egyik hazai gyógyszergyárnál vagyok, de most jelenleg szülési szabadságon.
4: De nem gurulgatsz aztán csak úgy a székkel ide-oda azóta?
9: Jaj, hát dehogy nem.
4: Ez jó, ez ilyet még nem hallottam. Azért rúgta ki, mert gurultam a székkel. És mi az, hogy lövöldöztetek az árcédulákkal, azzal a pisztollyal, ami így rátesz?
9: Hát nem, hát csak lőttük föl az árakat, mert vitték ki az üzletbe a fehér neműt.
4: Ja, értem, és arrébb gurultál
9: is. Arrébb gurultam, igen, és ez volt az indok.
4: Andi, hát kitartás, puszi neked, akkor köszi, hogy elmondtad.
9: Köszönöm.
4: Ciao.
9: Köszönöm, sziasztok.
5: Hello.
7: Milyen kedves.
3: Na, ennyi

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Annyi út áll előttünk. Van, a már régóta kéne lennem, és van, a most egy kicsit ráérek. Van, a kihívásokkal teli, és van, ami soha nem ér véget. Van, hogy tudunk egy rövidebbet, de sokszor olyan jók ezek a hosszú sztorik. Cseri modellek már 8.590.000 forinttól. Cseri Autó. Minden útra van. További részletek a cherrymotors.hu-n és a Cseri márka kereskedésekben.
2: Ez egy durva hét. A Dockyardban most vasárnapig minden nyári ruházat 50%-on elérhető, így akár a hosszú hétvégének új féláras cuccokban futhatsz neki. A Columbia, O'Neill, Helly Hansen, Fandango, Nautica, Barts, Lukta, TBS nyári ruházat minden egyes darabja féláron vasárnapig a Dockyard üzletekben és a Dockyard.hu-n.
3: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
4: Mi?
5: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 000 belföldi szállás bomba jó áron!
3: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu.
6: Úgyis tett!
7: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlat készítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
10: Lehet is.
9: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
10: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
9: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
0: Reklámot hallottak.
2: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
11: Caught in the moment, not even thinking twice, everything's frozen.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igazi

Rádió 1, csak igazi mai sláger, mert egy szuper napot, Györke Attila a stúdióban, és hát igen, hideg fronttal, elszórtan záporokkal indít a nyaralása annak, aki erre a 20. hétre kérte a Szabiát, már annak, aki itthon nyaral. Jó pihenést kívánok mindenkinek igazi mai slágerekkel, akikkel együtt dolgozom, azoknak jó munkát!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket

0: közlekedési információk már is. A Rádió 1-en Tivadar elküldte a legaktuálisabb információkat az M3-as autópályáról, arról a szakaszról, ahol a tragikus buszbaleset történt az éjszaka, ugye a Stráda Vásárosnamény felé vezető oldaláról van szó. Feloldották a pályazárat a 139-es jelű mezőkeresztes csomópontban, és meg is indult a forgalom, de a leállósában még mindig zajlik a helyszínelés. Illetve Marcitól is kaptam egy közlekedési hírt, a 71-es főúton Balatonvilágosnál, az M7-es autópálya csomópontjánál történt egy baleset sajnos, úgyhogy ami aktuális az az, hogy a félútpályát lezárták a 3-as kilométernél. Tehát még egyszer, 71-es főút Balatonvilágosnál, az M7-es csomópontjánál történt egy baleset. Egyéb közlekedési info is jöhet, 0620 3111 111, mindenki vigyázzon magára és másokra is.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

gyökerekkel rendelkezik. Egy kis kanadai városban született, a valódi neve Bakos Vivian, nemzetközileg igencsak elismert lemezlovas producer, akinek ilyen dalai vannak, mint ez, a Never Walk Alone. Ezt indítottam el. Ezen a héten pedig szombaton este 6 óra

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
0: Reklám.
1: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menü ajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle. A menü ajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
2: A Rumbisztró Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Karfiol leves vajasgaluskával és párizsi csirkemáj rizibizivel vagy zöldségrakott sajttal levélsalátával, esetleg resztelt csirkemáj habos burgonya pürével. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebédet az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. Lebbencsleves korlátlan fogyasztással és A. zöld bab főzelék pörköltel, B. villányi ragú burgonyafánkkal vagy C. rántott csirkecomb rizssel savanyúval. A Korzó étteremben Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat karfiol krémleves csilis sült almával, vagy tyúkos leves gazdagon, és lecsós sertésszelet pirított burgonyával, vagy zöldséges burító csipotlés tejföllel. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat vegyes rétes. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A My Bistroban Pécsön a Siklósi út 3-as szám alatt az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Zöld borsóleves eperlevéltésztával és tarhonyás hús tejfölös uborkasalátával, vagy lecsós roston sült sertéskaraj párolt rizssel, esetleg húsleves cérnemetéltel és rántott csirkemell vagy sertéskaraj, hasább burkanya vagy párolt rizs. Részletek a mybistropage.hu oldalon.
1: Minden hétköznap a hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánságvonal 0623-111-111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: meghallgatnak. A új zene, a új zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most!

0: itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Autósok, tessék nagyon odafigyelni Kecskemétnél. Szia, mondhatod, mit láttál?
1: Sziasztok, László vagyok. Egy Kecskemétről kifelé az 52-es főúton az első körforgónál 3-as baleset, lámpás irányítás van. Hatóság a helyszínen, vigyázzatok a utakon, vigyázzunk egymásra.
0: Így igaz, és nagyon szépen köszönöm, hogy szóltál, szerintem sokaknak segített. Jó utat!
2: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Ha van még info, jöhet. SMS, telefon, Viber,

0: egy csak igazi mai sláger megy, és ahogy mondtam nemrég, igen, vannak, akik erre a hétre vették ki a szabiukat, például Norbi is, csak ő tenger mellett nyaral. Azt írta, hogy ma reggel piacozás volt a program, még csak most indult a nyaralása, de a költségvetésre már most gondok vannak. Nagyon jó, Norbi, hogy magaddal vitted a Rádió egyet nyaralni. Petra azt írta, hogy képzeljem el, egy tóparti faház teraszán értem a reggelie. A levegő friss, a táj gyönyörű, és egyáltalán nem bánja, hogy nem a 41 fokban nyaralt idén. Ő egész héten nagyon-nagyon messze lesz a hétköznapi gondoktól. De jó ezeket olvasni. Na ki miben van még? Jöhetnek az SMS-ek, a Viberek a 20-as 311-111-re. Én a nyaralás mellé is játszom az igazi mai slágereket. Ezzel indul az újabb zenei óra mindjárt. Can't hold back, my heart is beating strong. You
1: make it easy when the night's long. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK5 és GK7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
2: Jövő héten az egész ország

0: Arany, Szeged.
1: Klimatizáld lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kösz egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmari.hu-n.
2: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
3: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
2: Ne várj, használd az Urzinolt!
3: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvassa el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
4: Felvettek az egyetemre.
5: Akkor el kell kezdeni tervezni a költözést.
4: Én már meg is találtam a tökéletes albérletet, de azonnal le kell foglalózni.
5: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt a kaucióra?
6: A Thrive Banknál az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
7: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.trivebank.hu weboldalon.
8: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
9: Ne próbáld ki otthon. Próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
8: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
9: Szállás.hu.
10: Úgy is tett.
11: Eladott.
12: Hát muszáj, most pénz kell.
11: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz. Így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
12: Ez jobb döntés.
11: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%. 20,73%-ig.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
15: A fontos idő 2000 óra. 2000 fejlesztő óra. Becsengetéskor sok nehéz sorsú gyermek kezdi meg a tanévet. Ők segítség nélkül fokozatosan lemaradnának. Hívd a 1353-at és segítsd 500 forinttal a rászoruló gyermekek felzárkózását. 1353. Minden hívás segít. Készült az Ökumenikus Segélyszervezet megbízásából.
14: Társadalmi célú reklám hangzott el.
16: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Reklám.
16: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
17: A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demjén Rózsi idén tölti be a 80. életévét. Augusztus 20-án pedig Pécsen, a Káptalan Kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demjén 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet is levetítik. A Renault Group Hungary márka kedvelők, márka népszerűsítő közössége. Idén ünnepli 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból pedig különleges autós találkozót tartanak Pécsen. A Vazarelli 120 emléképhez kapcsolódva az autóipar és a művészet is találkozik. Többek között a Vazarelli által tervezett ikonikus Renault logót is megidézik. Veteránok, családi autók és modern modellek augusztus 22-én dél és este 6 között a Széchenyi téren. Részletek a Renault Group Hungary Facebook oldalán.
18: A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék. Gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. A Pécsi harmadik színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi harmadik színház weboldalán. Ismét komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Felhello, a Kacaj, DJ Amina, a Hiperkarma és a Honeybeast. A komlóiaknak a belépés díjtalan. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A Jubileumi Fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu.
16: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
0: Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
10: Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
0: Neked Sedacur Forte kell.
10: Sedacur Forte?
0: Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza, nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az alvást.
19: Sedacur Forte, nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
16: Rádió 1.
20: Csak igazi mai sláger.

0: Reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igaz.

0: elsőként a Rádió 1-en.
1: A Lovers on the Dance Floor, Rádió 1-es újdonság Blondistól. Jaj, de várjuk már szombat estét. 18 órakor a kanadai DJ lány vendégünk lesz itt a Rádió 1 stúdiójában, és nem csak beszélgetni fogunk vele, zenélni fog élőben a lemezjátszóinkon.

0: Mi Rádió Egyesek nagyon meghúzzuk a végét. Jövő héten találkozunk majd a színen, a Szegedi Ifjúsági Napokon dupla stage-el. Ezen a héten pedig fesztiválozunk Zamárdiban a strandon, ahol egy klubbá alakul a Rádió egy stage, klub a fesztiválon. A hetünkről részletek most.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Tibi

0: Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel Stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Elmegy, vadászik, meglövi, hazaviszi, megfőzi. Ha nincs ennyi ideje, legyen csak az, aki mind megette. Menüajánló a Rádió 1-en. Nem fáj majd a hasa tőle. A menüajánló támogatója az I Love Pécs kávézó.
2: A Rumbisztró Pécsen a Zsolnai Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja vendégeit. A mai menü 2990 forintért. Karfiol leves vajas galuskával és párizsi csirkemáj rizibizivel vagy zöldségrakott sajta levélsalátával, esetleg resztelt csirkemáj habos burgonya pürével. A Sleeven rendezvényközpont vár Pécsen a Mezőszél utca 1-es szám alatt, illetve ebéded az ételkiszállításpécs.hu oldalon is megrendelhető. Telefon 0630 631 5766. A mai kínálat 2290 forintért. Lebbencsleves korlátlan fogyasztással és A. zöld bab főzelék pörköltel, B. villányi ragú burgonyafánkkal vagy C. rántott csirkecomb rizssel savanyúval. A Korzó étteremben Pécsen a Koller utca 8-as szám alatt hétfőtől péntekig 11.30-tól 14 óráig a kétfogásos menü 2990 forint, a háromfogásos menü 3590 forint. A mai ajánlat karfiol krémleves csilis sült almával, vagy tyúkhúsleves gazdagon, és lecsós sertésszelet pirított burgonyával, vagy zöldséges burító csipotlés tejföllel. A naponta változó desszertek mellett a heti ajánlat vegyes rétes. További részlet a Korzó étterem Facebook oldalán. A My Bistroban Pécsön a Siklósi út 3-as szám alatt az ingyenes parkoló és az állandóan elérhető menü kínálat mellett naponta változó házias ajánlat vár 11 és 15 óra között. A mai menü 2290 forintért. Zöld borsóleves eperlevél tésztával és tarhonyás hús tejfölös uborkasalátával, vagy lecsós roston sült sertéskaraj párolt rizssel, esetleg húsleves cérnameteltel és rántott csirkemel vagy sertéskaraj, hasábburgonya vagy párolt rizs. Részletek a mybistropage.hu oldalon.
0: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 Vadi Új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket, bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben, vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész! Irány az új Rádió 1.hu. Miért hallgatják egyre többen a

0: szólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: a rádió egy csak igazi mai sláger megy, és egy SMS. Szia Atis, Szilamér vagyok, és az M6-os autópályán közlekedőknek üzenném, nagyon figyeljenek a 100 halombattai lejárónál, mert ott dolgozok, és a port az autópálya felé viszi a szél. Tárcsázok. Nagyon sajnálom, és köszönöm a megértésüket. Szilamér! Hát egyrészt óriási pacsi azért, mert a nevedet életemben most hallottam először, és tudom, ez az én hiányosságom. Másrészt hatalmas pacsi, mert milyen jó fej vagy már. Úgyhogy drága M6-os autópályán, 100 halombattai lejárónál közlekedők, ne haragudjunk Szilamérra, muszáj tárcsáznia, viszont a port az autópálya felé viszi a szél, úgyhogy csak óvatosan.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Valahol épp most kattintanak a megrendelem gombra. Valahol épp egy márka mellett döntenek. Vajon ez a te ajánlatod?
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente közel 6 millió fő bevásárlót érnek el. Hirdess rádióban, ismerd meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet. Ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
5: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
6: Igen.
5: És ez?
6: Igen.
7: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Mivolis 60 darabos hajvitál komplex kapszulát mindössze 1199 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
8: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GK 5 és GK 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GK.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GK.hu weboldalra.
9: Jövő héten az egész ország

0: Szeged!
1: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
2: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
1: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészt.
3: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
4: Nem sírok, csak az allergia.
3: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
4: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
3: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
5: Készülj fel a nyárra, és élvezd az otthonod tökéletes hőmérsékletét minden évszakban. Szerezd be wifi-s hűtő-fűtő Gorenje klímádat a Szatmárinál most csak 129.900 forinttól. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd a Szatmári áruházakban, vagy a szatmari.hu-n.
6: Reklámot hallottak.
7: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Reklám.
8: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz.
9: Irány az I Love Peach Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Peach Café, Peach, Széchenyi tér 1.
10: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Sejjevárosi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a sejjetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Sejje, Sejjei termálfürdő.
11: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
12: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1pécs.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
13: Augusztus 20-án Demjén Ferenc 80. születésnapját ünnepelheted a Káptalan kertben. Egy este a legendás dalokkal, közös énekléssel és felejthetetlen pillanatokkal. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
6: Reklámot hallottál.
7: Rádió 1.
6: Csak igazi mai slágerben.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: 1! Indul a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben! Csak igazi mai slágerekkel.

0: Gyönyörű, kellemes hétfő délutánt mindenkinek. Baranyában egy kis felfrissülésre számíthatunk. A késő délutáni vagy az esti órákban futózáporok is lehetnek Baranyában. Ez lehűti a levegőt. Holnap már csak 28 lesz a maximum, aztán visszatér a 30-31 fok, de legalább egy picit hűvösebb lesz holnap. Ami kérdéses, hogy két hét múlva milyen lesz az idő, ennek ellenére szerintem sokan mennek majd Komlóra a Bányász Napok Fesztiválra. Ezzel kapcsolatban pedig különleges ajándékkal is készültünk. Hozom a részleteket, majd Shakira felkapott dalát, Die Die mindjárt a Daily Mix zenei listán. A stúdióban Molnár Kristóf, a 90,6-on Pécsen és a 103,1-en Szigetváron.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Miért emlegetem a komlói bányásznapokat? Mert idén még különlegesebb lesz a város fennállásának 75. évfordulója alkalmából. Komló ad otthont az országos bányásznapnak is. Szeptember 3-a és 6-a között színes programok, koncertek várnak mindenkit rengeteg sztár fellépővel, csak hogy egyet-kettőt kiemeljek. Itt lesz majd a Well Hello, a Kacaj zenekar DJ Amina, ha már Rádió 1, de játszik a Honey Beast, a Hiperkarma, és még hosszan sorolhatnám. 10.000 forint értékben páros jegyeket sorsolunk ki, hogy minél több Rádió 1-es hallgatónk ott lehessen a fesztiválon. Komlóiaknak persze nem kell fizetni, nekik nyitva a kapu, de másoknak adjuk a Rádió 1-es karszalagokat. Na, jöhetnek az SMS-ek, hiszen a játékot indítom, egyetlen üzenetet kell írni, hogy ott legyél idén a komlói bányásznapokon. Jöhet a Rádió 1-es szó SMS-ben, és maradj telefon közelben, nem sokára sorsolunk. 0630 7906 906, ide kell írni, jöhet a Rádió 1-es szó.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most
2: Rádió 1.
1: Folytatódik a Rádió 1 Daily Mix az igazi mai slágerekkel. Mixben. Csak igazi mai slágermek.

az igazi mai slágerek mixben. Minden délben a Rádió Egyen. Ez a Daily Mix. Let's get down to business.

0: Kellemes délután, további szép napot! A Daily Mix zenei listánk után a programajánlatok jönnek, majd játszunk, hiszen a komlói bányász napok ismét előtérbe kerül, aztán Tóth Abigail dala szól mindjárt, előkészítve a Sugar Daddy.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Három napon át dübörög a komlói bányásznapok, rengeteg programmal készülnek szeptember 3-a és 6-a közt. Lesz itt koszorúzás, könnyűzenei program, hagyományőrző események, gyerekprogramok, előadások, mi pedig adjuk hozzá a páros belépőket. Itt a Rádió 1-en.
3: Szia, Alexandra vagyok.
0: Alexandra, na kapaszkodj, tiéd az első páros belépő.
3: Ó, köszönöm szépen! De boldog vagyok, nagyon köszönöm.
0: Ennek örülünk mi is. Voltál már bányásznapokon, tudod, hogy mi vár rád?
3: Igen, pár éve voltam.
0: De hát mindig megújulnak, pláne, hogy most a 75. születésnapját ünnepli a város. Itt lesz a Well Hello, a Kacai zenekar, DJ Yamina, a Honey Beast, de még Tűzi játék is lesz. Nagy buli vár.
3: Igen. Nagyon szeretem a koncerteket, amiket csinálnak.
0: Picit rekettes a hangod, megfáztál?
3: Igen, de már jövök kifele belőle.
0: Légkondival is vigyázni kell, de a fesztiválra már jól leszel, hiszen szeptember 3-a és 6-a közt várnak akkor téged is Komlón. Megvan hozzá a páros belépőd. Gratulálok még egyszer, mi holnap folytatjuk dél és kettő között, más is nyerhet itt a Rádió 1-en.
2: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
0: A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demin Rózsi idén tölti be a 80. életévét. Augusztus 20-án pedig Pécsen, a Káptalan Kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demin 80 koncerte. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet is levetítik. A Renault Group Hungary márka kedvelők, márka népszerűsítők közössége idén ünnepli 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból pedig különleges autós találkozót tartanak Pécsen. A Vazarelli 120 emléképhez kapcsolódva az autóipar és a művészet is találkozik. Többek között a Vazarelli által tervezett ikonikus Renault logót is megidézik. Veteránok, családi autók és modern modellek augusztus 22-én dél és este 6 között a Széchenyi téren. Részletek a Renault Group Hungary Facebook oldalán. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Ismét komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Well Hello, a Kacaj, DJ Yamina, a Hiperkarma és a Honey Beast. A komlóiaknak a belépés díjtalan. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. A Pécsi 3. Színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi 3. Színház weboldalán. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A Jubileumi Fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu.
2: Ez volt a Rádió 1 napi ajánló.
4: Augusztus 21-én Azaria a Káptalan Kert színpadán. Az ország egyik legmeghatározóbb előadója egy különleges nyári koncerttel érkezik Pécsre. Káptalan Kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
5: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba? Streaming csatornákat néz? Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
6: 4 nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law,

0: És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérőprogrammal készülünk. Többek között veterán autókiállítással, napi jógaórákkal, hennafestéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkanyfürdő.hu oldalon.
1: Felfrissülnél? Reboot, koncentrálnál? Zoom! Ismerd meg most a Drink 81 funkcionális vitaminitalokat. Részletek drnk81.com.
2: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: És most! Rádió E! Indul! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája!

rádió egy csak igazi mai sláger megy. Egy-két ötlet, hova lehet menni gyerkőccel akár a nyári szünet alatt, érdemes az állatkerteket is felkeresni, hiszen hiába a hőség, várják a vendégeket. Például Pécsen is, ahol különleges programokkal készülnek már az iskola kezdésre, és egyébként kiemelném, hogy új jövevény született a pécsi állatkertben. Augusztus 10-én alpaka csapatuk egy kis szőke herceggel gyarapodott, ahogy írják a közösségi oldalukon. Egy kis csődőr, nagyon kíváncsi, bátor kis alpaka, szeret szaglászni, ugrándozni, majd miután elfáradt, nagyokat szunyokál az istálló nyugalmában, vele is lehet találkozni. Cuki lehet. A slágereket viszont mi hozzuk, itt a következő.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött,
0: mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk,
0: nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

0: igazi zenei változatosság ide költözött.
1: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
0: Mi nem csak mondjuk.
1: Nekünk ez az életünk.
0: Mert Rádió 1 csak igazi mai sláger megy.

Kellemes délutánt, ez a rádió egy, ahol csak igazi mai sláger megy. Számíthatunk itt a környéken futózáporra. 30-32 fokot mérhetünk, de hamar lehűl majd a levegő. Holnap már csak 28 lesz a maximum, egy kis felfrissülés jön. Aztán sajnos vagy nem, de visszatér a melegebb 31-32 fok, bár a felhők maradnak. A héten jön még eső az előrejelzések szerint. És a legfelkapottabb slágerek sem hiányoznak. Majd hozzuk a következőt a rádió egyen. Majd dél és kettő között holnap a helyi témákkal jövünk vissza. Persze a játék is folytatódik, és a legpörgősebb slágereket is hozom. De már elköszönök, Molnár Kristófot hallottad a 90,6-on Pécsen és a 103,1-en Szigetváron.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet, ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
2: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
3: Igen.
2: És ez?
3: Igen.
4: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 200 g-os puffasztott tönkölybúzát mézzel mindössze 899 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
5: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
6: Jövő héten az egész ország

0: színpont Orgon.
1: Irány Szeged! Most féláron van az utazás, amiről mindig álmodtunk.
2: Majd átgondoljuk, hogy belefér-e a keretbe.
1: Ezt azonnal le kell foglalni.
2: De honnan szerezzünk most azonnal pénzt?
1: A Thrive Banktól. Az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
3: Thrive. Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
4: Anya, nézd! Ugrok egy bombát!
5: Mi?
4: Ne!
5: Ne próbáld ki otthon! Próbáld ki a nyaraláson! Foglalj most a szállás.hu-n! 17 ezer belföldi szállás bomba jó áron!
4: Ugrunk egy bombát!
5: Szállás.hu.
6: Úgy is tett.
7: Reklámot hallottak.
8: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
7: Reklám.
8: Rádió egy napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
9: A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demjén Rózsi idén tölti be a 80. életévét, augusztus 20-án pedig Pécsen a Káptalan Kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demjén 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküle című filmet is levetítik. A Renault Group Hungary márka kedvelők, márka népszerűsítők közössége idén ünnepli 15. évfordulóját, ebből az alkalomból pedig különleges autós találkozót tartanak Pécsen. A Vazarelli 120 emléképhez kapcsolódva az autóipar és a művészet is találkozik. Többek között a Vazarelli által tervezett ikonikus Renault logót is megidézik. Veteránok, családi autók és modern modellek augusztus 22-én dél és este 6 között a Széchenyi téren. Részletek a Renault Group Hungary Facebook oldalán. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. A Pécsi harmadik színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi harmadik színház weboldalán. Ismét komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Felhello, a Kacaj, DJ Amina, a Hiperkarma és a Honeybeast. A komlóiaknak a belépés díjtalan. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A Jubileumi Fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu.
8: Ez volt a Rádió egy napi ajánló. Miért hallgatják egyre többen a Rádió?

kuplalnak. Zene, akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy. Klikkelj a rádió1.hu-ra, lájkold a Rádió 1 Facebook oldalát, facebook.com/Rádió 1 Hungary, és kövess minket TikTokon is. Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et? Mert

0: zene, akkor is Rádió 1. Mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: És most.
1: Rádió
0: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

0: Kettő után is hello mindenkinek, Györkei Attila a stúdióban. Kaptam két fontos közlekedési infót, az egyiket Tomi jelezte, baleset volt az M0-áson, az M4-es csomópontnál az M1-es felé haladva, és hát egy kellemes 7 kilométeres dugóval tessék számolni. István pedig Budapest felől támadja a Balatont az M7-esen, azt írta, van forgalom rendesen, tele vannak a sávok, úgyhogy csak óvatosan.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Bárki bármit lát az utakon, szóljon továbbra is SMS, telefon, Viber 20-as 311-111. Jó utat!

vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!

0: Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy.

Csak igazi mai sláger, mert David Guettától most a TikTokon szembe jött velem egy videó. A 90-es években Ibizán játszott éppen a felvételen Bakelit lemezről David Guetta, és nem csak ezért volt jó látni ezt az ősrégi felvételt egy nagyon fiatal Guettával, hanem mert a közönségben senkinél nem volt telefon, senkinél nem volt olyan cucc, amivel képet, hangot lehetett volna rögzíteni, mindenki csak táncolt. Úgyhogy ugorjunk mi is egy picit vissza az időben, 14-16 évet hangulatban, mert hogy ez a zene direkt a 2010-es évek hangulatát idézi, ráadásul egy olyan énekhanggal, ami akkoriban nagyot futott.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy, és várhatóan nagy dugó lesz az M7-esen. Hol és mit láttál? Szia!
1: Hello, hello, szia! Balaton felé van ez a Székesfehérvári lejáró, van ez a Selkút, meg stb. Azután így három óta a belső sávba egymásba mentek, most mi pont még ki tudtuk kerülni. Hát viszont nagy dugó lesz.
0: Tehát az M7-es autópályán Balaton felé haladva a Székesfehérvári kihajtónál.
1: Így van. Hát itt ugye ki lehet menni itt Fehérvárnál.
0: Ajjajjaj, köszönöm szépen, hogy szóltál, jó utat neked.
1: Benben, hello, szia.
0: Nagy türelmet akkor ott mindenkitől, és bárki bármit lát az utakon, szóljon 20-as 311-111 a forró drót.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
3: Vokáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vokáció, akkor még több mix.

0: a Burger King támogatásával. Live Mix minden nap már 2 órában. Délután 5-től 7-ig. Live Mix Summer Edition a Burger King támogatásával. Ragadj a rádió egyre! Délután 5-kor kezdünk!
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 000 000 kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
3: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
4: Nem sírok, csak az allergia.
3: Ó, kipróbálta már az Eye Juice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
4: Megjegyeztem, Eye Juice Allergy.
3: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvos technikai eszköz.
5: Takaríts meg nagyban, vásárolj többet olcsóbban a Metro szezonális ajánlataival. A Metrós év gyorsfogyasztott panírozott mozzarella rudak 1 kg-os kiszerelésben 3 kg vásárlásakor most csak bruttó 2699 forint augusztus 31-ig. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletek a metro.hu-n. Metro nagykereskedelem.
6: Eladott?
7: Hát muszáj, most pénz kell.
6: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz. Így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
7: Ez jobb döntés.
6: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
8: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsó paprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
9: Nem tudom, mi lesz a nyaralással. Szerintem tönkrement az aksi.
10: Semmi baj, már van olyan, hogy azonnali akkumulátorcsere.
9: Persze, és olyan is van, hogy azonnali kölcsön.
10: A Thrive Banknál igen, az 500 ezer forintos express hitelük akár már 15 perc alatt a számlánkon lehet.
11: Azonnali hitelek a Thrive Bank Europe-tól. Online, éjjel-nappal. A teljes hiteldíj mutató e-hitel express esetén 9,96%, 500 ezer forint összegre, 6 hónapos futamidőre. A bank a hitelbírálat jogát fenntartja. Részletek a www.thrivebank.hu weboldalon.
1: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám következik.
12: A MOL-nak kiemelt szerepe van a térség gazdaságában, de figyelünk arra is, hogy hatékonyan érjük el a helyi közösségeket. Ezért hirdetünk hazai médiában, így értéket teremtünk ezen a téren is.
13: Pantőr Péter is hazaiban hirdet, mert hiteles, hatékony és hozzáférhető. Készült a Magyar Elektronikus Műsorszolgáltatók Egyesülete megbízásából.
1: Társadalmi célú reklám hangzott el.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1 napi ajánló. Programok, események, koncertek, amiről nem maradhat le.
14: A magyar könnyűzenei élet egyik legismertebb előadója, Demjén Rózsi idén tölti be a 80. életévét. Augusztus 20-án pedig Pécsen, a Káptalan Kert színpadon ünnepelhetünk vele a Demjén 80 koncerten. Sőt, az előadás előtt a Hogyan tudnék élni nélküled című filmet is levetítik. A Renault Group Hungary márka kedvelők márka népszerűsítő közössége idén ünnepli 15. évfordulóját. Ebből az alkalomból pedig különleges autós találkozót tartanak Pécsen. A Vazarelli 120 emléképhez kapcsolódva az autóipar és a művészet is találkozik. Többek között a Vazarelli által tervezett ikonikus Renault logót is megidézik. Veteránok, családi autók és modern modellek augusztus 22-én dél és este 6 között a Széchenyi téren. Részletek a Renault Group Hungary Facebook oldalán. A nyár utolsó nagy kocintása augusztus 29-én Palkonyán. Vár a palkonyai szüreti nyitott pincék, gasztroporták, borok, akusztikus koncertek, DJ-k és igazi nyárzáró hangulat. A belépés ingyenes. Ismét komlói bányásznapok szeptember 3-a és 6-a között. Az ünnepi műsorok mellett kézműves vásár, helyi fellépők, táncművészek és sztárfellépők várnak. Itt lesz a Felhello, a Kacaj, DJ Yamina, a Hiperkarma és a Honey Beast. A komlóiaknak a belépés díjtalan. További részletek a komloikaptár.hu weboldalon. A Pécsi harmadik színház igazgatója rendezésében látható lesz idén is a Zrínyi 1566 musical a Szigetvári Várban. A látványos felejthetetlen este részleteit megtalálod a Pécsi harmadik színház weboldalán. 20. Pécsi Nemzetközi Tánc Találkozó. A Jubileumi Fesztiválon elismert hazai és nemzetközi professzionális táncegyüttesek mutatkoznak be szeptember 10 és 14 között. 5 nap, rengeteg mozdulat, különleges előadások és egy fontos találkozás. Részletek tánctalálkozó.hu.
0: Ez volt a Rádió egy napi ajánló.
15: Nem hiszem el, megint csörög. Halló!
16: Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
15: Persze, én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
16: Neked Sedokur Forte kell. 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja, este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
17: Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi ma is láger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Reklámot hallottál.
1: Kiválogattuk a slágerek legjavát. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most.
0: Rádió
1: 1. Indul Magyarország leghosszabb zenei órája. Györke Attilával. Csak igazi

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, és hát nem egyszerű most az M7-esen, valott egy nagy baleset a Balaton felé haladó oldalon Székesfehérvárnál, az előbb tudtuk meg. Jön ehhez egy kis kiegészítés, parancsolj!
1: Deák Szabocs, szia!
0: Igen.
1: Székesfehérvári lehajtónál, hogy a Dunaújvárosi leágazásnál kellene érdemes lejönni a pályáról, mert a következő lehajtó az az Ósán, és onnantól torlódik vissza a dugó, ott van valami baleset.
0: Rendben, nagy segítsége ez az ott autózóknak. Jó utat!
1: Köszi, köszi!
0: Hölgyeim és uraim, autós barátaim, akkor most jöjjön egy olyan dal, ami feletteti egy kicsit a rossz hangulatot a dugóban. Kérek mindenkitől egy nagy hangerőt az autórádiókon is. Switch Disco, Rehab, Samfeld. Három DJ készítette ezt a klub himnuszt, a Sleep Tonight a folytatásban.
2: Hey, what's up? This is Samfeld.
3: Hey guys, we are Switch Disco. And you're listening to

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me dance,
1: dance the night away. Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól.

0: mint a Rádió Egyen.
1: A Rádió Egyes újdonság Blondistól, Lovers on the Dance Floor. Így a nyár végére tessék megismerni ezt a dalt, ami átvezet majd minket egy szuper hangulatú őszbe. És tessék majd hallgatni minket, hogyan mixel élőben Blondist. Szombat este

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Cibica

0: Rádió Max. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: Cause I will leave the light on.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most...

0: kizárólag a legnagyobbak.
1: Változatosan.
0: Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
2: Attila vagyok, és én mindig a Rádió 1-et hallgatom.

0: Itt a Rádió Egyen, csak igazi mai sláger, mely 17 órától, tehát bő egy óra múlva Juhász Gerivel és Lotfi Begivel Rádió Egy Live Mix Summer Edition, 2 órás mix, addig Györke Attila itt a stúdióban, és a következő órát egy klubhimnusszal indítom.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
3: Augusztus 20-án Demjén Ferenc 80. születésnapját ünnepelheted a Káptalan kertben. Egy este a legendás dalokkal, közös énekléssel és felejthetetlen pillanatokkal.
4: A vonat nem vár.
3: Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
5: Gyere és élvezd velünk a nyarat a Sellyevárosi termálfürdőben. Szabadtéri medencékkel, családbarát környezetben, nagy zöld felületekkel, alacsony árakkal várunk. Keresd minket a sellyetermálfürdő.hu oldalon. Élmény, strand, Sellye, Sellyei termálfürdő.
6: Ha Pécs, akkor Volántaxi. Már appon is.
7: A Papírvárnál szeptember 11-ig bármilyen iskolaszert vásárolsz, 20% kedvezményt kapsz. Ráadásul mindent egy helyen megtalálsz, és még segítenek is neked. Téged is vár a Papírvár, Pécsen, a pláza mellett.
8: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1page.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
9: Úszógumik a kézbe, jön a nyár legpancsolósabb bulija a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. Augusztus 20-a és 23-a között találkozzunk a Harkányi Fürdőfesztiválon. Minden nap Kinder Disco, DJ Kovács Tomival és pörgős gyerekfitness. A színpadon elvarázsol Richard Davidson bűvész, táncra perdít, kalapjakab és ringató várja a legkisebbeket. 4 napon keresztül mese és gyerekkoncertek. Jön Farkasházi Réka és a Tinta Nyúl, Iszkiri Zenekar, Szalóki Ági, a Csilingelő Trió. Zárjátok a nyarat egy hatalmas csobbanással Harkányban. További programok a harkányfürdő.hu oldalon.
10: Napsütés, terasz, friss ízek. I love Pécs Café.
2: Ma is 17 órakor a lemezjátékok.

0: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
0: Rádió
1: Magyarország leghosszabb zenei órája, Györke Attilával. Csak igaz.

0: Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy, 7 perccel járunk 4 után. Én Györke Attila vagyok, üdv mindenkinek, és két fontos közlekedési infót is kaptam. A délután folyamán többen is jelezték korábban, hogy az M7-esen baleset történt a Balcsi felé a Székesfehérvári szakaszon, a 63-as kilométernél egészen pontosan. Jelen pillanatban a pontos információ, hogy 5 kilométeres most ott az araszolgatás, ezzel kell számolni. Zsolttól pedig azt tudtam meg, hogy már oszlik a dugó az M0-áson, ott az M4-es csomópontnál az M1-es felé volt egész nap lassulgatás.
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.

Mindig is egy lázadó típus volt, amikor neki valaki nemet mondott, akkor mindig talált egy második utat. Szerencsére felnőttként is emlékszik rá, milyen rossz, ha nemet kap az ember, úgyhogy amikor kiderült, hogy Budapesten zenél majd, és megkerestük, hogy mi lenne, ha a stúdióban is zenélne picit nekünk, akkor nem mondott nemet, nagyon

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Vakáció! A Rádió 1-ben is elindult a nyár. És ha már nyár, és vakáció...

0: műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

Ez a Rádió 1, 16 óra 37 perc, közlekedési infók. Georgi írta, áldogálás van a 4-es főúton Debrecen és az M35-ös között, baleset történt. Szalonna szólt, hogy a 46-os főúton is volt egy baleset a Törökszent Miklós és Mezőtúr közötti szakaszon, 18-as kilométernél. Az M3-asról írt István, Nyíregyháza felé Gödöllő és 60 között lassabb, mert dolgoznak. Budapesten pedig baleset volt a Dózsa-György úton a Hősök terénél, ez névtelenül jött.

Itt a Rádió 1, csak igazi mai sláger megy. Nyitom a stúdió ajtót, Juhász Gerinek és Lotfi Beginek 5 órától indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Még ez a dal ebbe az órába belefér.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet, ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
2: A Spár jó döntés, ha fontos a jó ár. Spórolj velünk hétről hétre. A 40 g-os többféle Knopper Snot Bar csak 239 forint. További segítség a spóroláshoz akcióterv.hu. Spár. Jó döntés. Már 35 éve.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a DM Bio 1 literes Natur Zabitalt mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM. Mindig megéri.
6: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlas utas biztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlas utas biztosítás. 30 éve az utazókért.
7: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
8: Nyerjetek a Staropramennel! Vásárolj promóció Staropramennt, töltsd fel a nyitófülön található kódot, és naponta késkészletet, hetente pedig kerekes hűtőládát vagy grillt nyerhetsz. A legjobb pillanatok, az együtt pillanatok. www.staropramenjáték.hu.
9: Jövő héten az egész ország Szegedre figyel.

0: bulin. Jegyek és infók a Színpont Morgon.
1: Irány Szeged.
2: Klimatizált lakásod Hisense Multisplit klímákkal. Kös egy darab kültéri egységethez 2, 3, 4, de akár 5 beltéri egységet is. Ne halogasd, a hőség nem vár. Keresd kedvezményes ajánlatainkat a Szatmári üzleteiben, vagy a szatmári.hu-n.
3: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-ai szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az abban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
4: Reklámot hallottak.
5: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám.
6: Frissülj fel az I Love Pécs Café teraszán egy pohár nyárral a kezedben. Könnyed klasszikusok egy kis csavarral. Krémes affogátó, frissítő narancsos cold brew, levendulás barackos jegestea, vagy egy friss yuzu matcha tonic. Neked melyik lesz a kedvenced idén nyáron? I Love Pécs Café. Pécs, Széchenyi tér 1.
7: Svájci precizitás minden egyes csészében.
8: Prémium minőségű Jura automata kávégépek kereskedése, szakszerű javítása és teljes körű karbantartása egy helyen.
7: Nálunk megtalálja a legjobb tisztítószereket és vízszűrő patronokat is, hogy kávégépe mindig a legjobb formáját hozza önnek.
8: Jura, ahol a minőség találkozik a szakértelemmel.
7: Nikon Kft. Komló, Kossuth Lajos utca 3.
9: 200 éves a Pilkington. Gondolj ránk szélvédőjavítás vagy csere esetén is. Keresd minket a pilkington.hu-n vagy a 0680 200 200-on. Szélvédősérülés esetén Pécsen és környékén hív partnerünket, a Betto Kft-t a 0672 510 893-as telefonszámon.
10: Autóüveg Pilkington.
11: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Szerviz profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
12: Augusztus 21-én Azaria a Káptalan kert színpadán. Az ország egyik legmeghatározóbb előadója egy különleges nyári koncerttel érkezik Pécsre. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
13: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon, az info@boy.bonafarm.hu e-mail címen. Vásároljon vetőmagot Bolyból.
14: Idén is komlói bányásznapok 4 napon keresztül. Színpadon a Well Hello, a Honey Beast, a Hiperkarma, a Kacaj és DJ Jamina. Mellettük pedig számtalan színpadi produkció, kézműves vásár, szórakoztató és családi program vár szeptember 3-a és 6-a között. Tudj meg többet és vedd meg elővételes jegyed már most a komloikaptár.hu oldalon.
5: Minden hétköznap a Hallgatóké az este. 19 órától indul a Rádió 1 kívánság műsor Juhász Gerivel, az önök kívánságaival és az igazi mai slágerekkel. Pop, dance, újdonság, korábbi nagy sláger. Dönts el, ön mi szóljon a Rádió 1-en. A kívánság vonal 0620 3 111 111. Rádió 1 kívánság műsor. Este 7-kor indulunk.
4: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: A műsor támogatója a Burger King.
5: És most!
4: Rádió
5: 1! Indul a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig az igazi mai slágerekkel. Mixben!
15: Tűpontosan délután 5 óra van, hétfő, viszont ez a hét nagyon rövid, a Rádió 1 Live Mix viszont nagyon hosszú, 2 órás lesz ma is. Hello, Begi!
16: Hello, Geri! Köszönöm a kedves rádióhallgatókat, szevasztok!
15: Tetőtől talpig Fradisetben és VB cipőben még mindig.
16: Így van, menő. Mert hogy 30 perc múlva kezdődik az Zalaegerszeg Ferencváros mérkőzés, úgyhogy adom a talpalávalót mindazoknak, akik nem kísérték el a csapatot, hanem valahol nézik, kertben, medence mellett, vagy a kocsiban hallgatnak minket, úgyhogy azért beszámolunk az eredményről, nem?
15: Mindenképpen, mi pedig adjuk mindenkinek az erőt a munka vagy a nyaralás mellé ezen a rövid héten, és hát ne felejtjétek el, szerdától szombatig minden este várunk titeket Zamárdiban a Strandfesztiválon. A Rádió 1 Stage-en kezdjük el!
16: Az órát pedig már is Tóth Abigail és Accent közös felvételével fogom kezdeni. Eláruljak egy titkot?
15: Na,
16: nem tudsz fogom. Egy nem, tudok egy titkot, de majd most ezt itt bedobtam.
15: Imádom a titkokat.
16: Ezt most így bedobtam, aztán okay. Majd később beszélünk róla. Érkezik a Sugar Daddy itt a Rádió 1-en a Live Mixben egészen 7 óráig a mikrofon és a lemezjátszók mögött. Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger, mely dupla erőbedobással mixelünk két órán át egész nyáron. Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition, kollegiális szimpátia. Lotfi Begi a lemezjátszóknál, ez pedig Regán Lili legfrissebb slágere volt, a Heal Me. Ez egy isteni dal.
1: Abszolút nagyon jól sikerült a dal, és hát Lili minden megjelenésére rátesz egy lapot, úgyhogy innen is gratulálok neki, mert hogyha nem mondanád, akkor azt gondolnám, hogy ez egy nemzetközi megjelenés.
0: Abszolút. Abszolút. Így van, és hát nagyon várjuk Lilitől az élménybeszámolót, mert hogy múlt héten ugye Ibizán volt fellépése, a Strandfesztiválon majd kifaggatjuk erről, és a Strandfesztiválról mindent élőben közvetítünk szerdától szombatig, esténként 8 órától. Közlekedési infók jönnek közben. Hú, nincsenek jó híreim, több kamion karambolozott az M0-áson, az M4-es csomóponttól az M3-as felé vezető oldalon a 45-ös kilométernél, tehát még egyszer kamionok karamboloztak az M0-áson, M3-as felé vezető oldal, M4-es csomópont, 45-ös kilométer. Baleset miatt teljesen megállt a forgalom a 4-es főúton, Debrecen és az M35-ös közti szakaszon, Ebes felé tudtok kerülni, és összeütközött két autó a fővárosban és a Hősök tere előtt, az Andrássy út, Dózsa-György út kereszteződésben. Mindenkinek jó utat! Na, a horror hírek után isteni zenék Begitől.
1: És ha már Ibizát említetted, akkor mit szólnál hozzá, hogyha Ibiza felé vennénk az
0: irány? De jó.
1: Nem? Itt van a helikopter fönn. Kicsit hosszú lenne helikopterre, de egy dallal elrepítek mindenkit, oda érkezik a nyár egyik legnagyobb ibizai felvétele, ez nem más, mint a Talk to You, itt a Rádió 1-en a Live Mix-ben, egészen 7 óráig élőben mixel nektek az igazi mai slágereket.

Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Lotfi Begi! Lotfi Begi! A házigazda Juhász Geri! Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: A Rádió 1-et halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i. Sziasztok, közlekedés Budapesten a Haller utca Soroksári út kereszteződésben. Sárgán villognak a jelzőlámpák, teljes a káosz, amúgy pedig hajrá Fradi, üdvözlettel Alfréd.
1: Hajrá, hajrá, elkezdődött a mérkőzés, az 5. percben járunk, a Fradi nyomás alá helyezte a zalaegerszegiek kapuját, úgyhogy egyelőre, amit látok, mert hogy fészelem ott van a kijelzőn, az egyébként tetszetős.
0: Én nagyon várom, hogy szakértő legyél, akár a hazai meccseken, EB-n, VB-n, bármi van, Begit, ezt olyan jól megugrod ezt a feladatot, hogy hihetetlen.
1: Viszonylag mondhatni, hogy a zene mellett a második legtöbb dolog, ami az életem része, az a mesejárás és a mesnézés, úgyhogy igen.
0: 06 23 111 111, ez pedig az SMS és Viber számunk, lendülünk tovább.
1: És ha már focinál járunk, elég sokszor úgy konferáltam fel a következő dalt, hogyha a franciák gólt rúgtak a világbajnokságon, akkor ez volt a gólzenéjük. A világbajnokságnak véget ért, a franciák nem nyertek, a dal viszont örökérvényű, és itt marad még velünk jó sokáig. Ez nem más, mint a One More Time, a Daft Punk előadásában, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben. Egészen 7 óráig a mikrofonos elemezt játszok mögött, Juhász Gerit és Lotti Begit halljátok.

0: Csak igazi mai sláger megy ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition egész nyáron 2 órában Lotfi Begi a lemezjátszóknál. Ez volt Alex Warren találkozása a Guns N' Roses-szal. Le sem tudnánk tagadni, hogy megyünk a Strandfesztiválra szerdán.
1: Pont ezen gondolkodtam, hogy itt a szettem vége felé már kezdtünk áthajolni a fesztivál hangulatba. De hát ez erről szól, most kezdjük a hangulatot bemelegíteni, kezdjük a hallgatóinkat rápörgetni arra, hogy jön a Strandfesztivál.
0: Bizonyám, szerdától szombatig minden este ott vagyunk, várunk tehát titeket a következő, tehát szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton Zamárdiban a Strandfesztiválon, a Rádió 1 stage-en. Minden további információ a www.radio1.hu. Egy rövid hydration break-et tartunk, jön tehát egy kis hidratációs szünet, aztán Begivel itt vagyunk még egy órán át élőben, jó?
1: Így van, ne menjetek sehova, ígyitok, meg csináljátok, amit kell.
2: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Elnézést, ez mindig ilyen kedvező áron volt?
4: Igen.
3: És ez?
4: Igen.
5: A DM-nél tényleg mindig megéri vásárolni, hiszen nálunk garantáltan tartós áron szerezheti be kedvenceit. Válassza a Balea a 4,8 g-os ajakápolót cseresznye és sárkánygyümölcsillattal mindössze 399 forintért. Többet kapok a pénzemért. DM, mindig megéri.
6: Utaz biztonságban a Kolonét biztosítóval. Közd meg Atlasz utasbiztosításod a kolonét.hu-n, és legyen tiéd a több mint 800 ezer forint összértékű ajándékaink egyike. Atlasz utasbiztosítás. 30 éve az utazókért.
7: A jövő klasszikusai a jövő hajtásával. Új GECO 5 és GECO 7 modellek szuperhibrid technológiával, akár 1% THM finanszírozással és 1 millió kilométer motorgaranciával. Jelentkezz tesztvezetésre a GECO.hu oldalon. A tájékoztatás nem teljes körű. Részletekért látogass el a GECO.hu weboldalra.
8: Klinikailag tesztelt probiotikumok a bélflóra helyreállításáért. Hatást fokozó prebiotikummal. Protexin Balance és Protexin Restore Baby. Kicsiknek és nagyoknak. Ne felejts el!
9: Önnek a Protexin kell!
10: Gyógyszernek nem minősülő gyógyhatású készítmények. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
11: Jövő héten az egész ország szegény.

0: színpont Morgon.
1: Irány Szeged.
2: Eladott.
3: Hát muszáj, most pénz kell.
2: Akkor sem mondj le a befektetésedről. A BÁV-nál befektetési aranyadra zálogkölcsönt is felvehetsz, így később visszakaphatod. Ügyintézés akár 5 perc alatt.
3: Ez jobb döntés.
2: Részletek BÁV.hu. A kölcsönt a BÁV pénzügyi ZRT nyújtja. THM 19,9%-tól 20,73%-ig.
4: Hűha, micsoda Audi. Már most elvinném, ha lehetne.
5: Lehet is.
4: Komolyan? Azt hittem, egy ilyen autóra hónapokat kell várni.
5: Dehogy. Több száz Audi modell elérhető azonnal, várakozás nélkül. Hozhatom a kulcsokat?
4: Nézzen körül az azonnal elvihető.audi.hu oldalon, és találja meg a stílusához illő modellt.
6: Sportos suli kezdés kedvező áron. Keresd az Adidas Tensaur gyerek sportcipőt 14.990 forint helyett 9.990 forintért. Augusztus 3-a és szeptember 13-a között áruházainkban a decathlon.hu-n vagy az appban. Decathlon. Kezd a sulit sportosan!
7: Kisasszony, felajánlhatom a zsebkendőmet.
8: Nem sírok, csak az allergia.
7: Ó, kipróbálta már az iJuice Allergy-t? Nedvesítő szemcsepp, ami védi a szemét, csökkenti az irritációt és a gyulladást, mindezt tartósítószermentesen.
8: Megjegyeztem, iJuice Allergy.
7: Allergia esetén a Goodwill Farmától. Orvostechnikai eszköz.
9: Ti kértétek, a Háda pedig elhozta a számotokra. Augusztus 14-e és 27-e között 50% kedvezményt adunk minden termékre a darabáras és kilós Háda üzleteinkben. Keresd fel a kedvenc üzleted és csapj le a legtutibb darabokra, ráadásul most féláron. Részletek a háda.hu weboldalon és a Facebookon.
10: Szerintem tegyük ide a napozó ágyat.
11: Ne próbáld ki otthon, próbáld ki a nyaraláson. Foglalj most a szállás.hu-n akár 10-20% VIP kedvezménnyel.
10: Szívem, foglaltam 2 helyet a medencénél.
11: Szállás.hu.
10: Úgy is lett.
12: Ablakos vagy? Esetleg árnyékolókat szerelsz? Az Alda Holding gyártóként akár 4 napos gyártási határidőt, széles termékkínálatot, villámgyors árajánlatkészítő szoftvert, kiemelt kedvezményeket és felár nélküli saját szállítást biztosít. Legyél te is partnerünk! Jelentkezz az aldaholding.hu per legyél kötőjel partnerünk oldalon.
13: Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Hétfőtől szerdáig a banán kilója csak 399 forint, a másfél kilós magyar lecsópaprika csomagja pedig csak 799 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
14: Reklámot hallottak.
15: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
14: Reklám.
16: Napsütés, terasz, friss ízek, I Love Pécs Café.
15: Sofőr, eladó, felszolgáló, szakember, irodai munkatárs. Bármilyen pozícióra keres új munkaerőt a Vármegyében, találja meg a Rádió 1-en. Vegye fel velünk a kapcsolatot a radio1pecs.hu oldalon található elérhetőségek egyikén, és segítünk megtalálni az új munkatársát, aki lehet, hogy épp most is minket hallgat.
17: Ha Pécs, akkor Volán Taxi. Már appon is.
18: A Papírvárnál szeptember 11-ig bármilyen iskolaszert vásárolsz, 20% kedvezményt kapsz. Ráadásul mindent egy helyen megtalálsz, és még segítenek is neked. Téged is vár a Papírvár, Pécsen, a pláza mellett.
19: 4 nap, amikor Harkányban felrobban a nyár. Augusztus 20-23 között jön a Harkányi Fürdőfesztivál. Színpadon Jude Law, a Republik, és Radics Gigi. Az éjszakai partikért Pete Junior, Cookie és a Döndi Duo felelnek. És ez még nem minden. A színpadi programok mellett idén is számos kísérő programmal készülünk. Többek között veterán autókiállítással, napi jógaórákkal, henna festéssel, valamint az esti órákban látványos fényfestéssel. Zárjátok a nyarat a Harkányi Strand és Gyógyfürdőben. További programok a harkanyfürdő.hu oldalon.
20: Reggeli rohanás, edzés vagy munka? Frissülj fel a Drink 81 funkcionális vitaminitalaival. Drink 81. Boost your body and mind.
21: Augusztus 20-án Demjén Ferenc 80. születésnapját ünnepelheted a Káptalan kertben. Egy este a legendás dalokkal, közös énekléssel és felejthetetlen pillanatokkal. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
15: A Rádió 1 már mindenhol veled van. Töltsd le a Rádió 1 vadi új mobil applikációját, csekkold az új Rádió 1 weboldalt, és hallgasd Balázsékat élőben. Élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc reggeli műsorod korábbi adásait. Korábbi adásait. Hallgasd az igazi mai slágereket. Bárhol, bármikor. Nézd Magyarország legjobb lemezlovasait élőben. Vagy hallgasd vissza kedvenc DJ-t heti mixeit. Legyél aprakész. Irány az új Rádió 1.hu. Miért hallgatják egyre több

0: megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy. Igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. A műsor támogatója a Burger King.

0: elmúlt este 6. Hello mindenkinek, itt vagyunk, és még mindig mixelünk, ez a Rádió egy Live Mix Summer Edition. Egész nyáron két teljes órán át élőben tolják Magyarország legjobb DJ-i, ma például Lotfi Begi. Hello Begi, még egyszer.
1: Hello Geri, köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, szevasztok.
0: SMS és Viber számunk 0623111111, keveset dumálunk, menjünk tovább.
1: Az órát pedig már is Ed Sheerannel fogom indítani, érkezik a kamera, méghozzá Siri remixében, itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem nektek az igazi mai slágereket.

0: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Radio 1.
1: Ez a Rádió Egy Live Mix Summer Edition. 5-től 7-ig igazi mai slágerek Mixben. A lemezjátszóknál Lotfi Begi.

Ez a Rádió 1 Live Mix Summer Edition. A lemezjátszóknál Lotfi Begi! Lotfi Begi. A házigazda Juhász Geri. Rádió 1 Live Mix Summer Edition.

0: közlekedési információk jönnek. Személyautó és tehergépkocsi karambolozott nemrég a 46-os főúton Törökszentmiklós és Mezőtúr között. Nagy dugó van az M5-ösön Budapest felé, a kecskeméti elkerülő szakaszon a 84-es és a 73-as kilométer között. Ezt is sokan megírtátok. Mindenkinek jó utat!
1: A közlekedési hírek és a zavartalan csomagküldés támogatója a Foxpost applikáció.
0: Szia, Begi, egy olyan kérdésem lenne, idén is leszel a 100 halombattai napokon, mint tavaly. Isteniek a zenéid ma is. Üdvözlettel, Andi!
2: Szia, Andi! Így fejből nem tudom, de szerintem nem rémlik, hogy a naptáramban lenne 100 halombatta. Általában egyébként ez úgy szokott lenni, hogyha egyik évben vagyok, akkor egy év kimarad, és aztán a rákövetkező évben újra megyek, de köszönöm szépen, hogy írtál.
0: Én tudok egy helyet, ahol Lotfi Begit láthatjátok, hallhatjátok élőben. Strandfesztivál, Zamárdi, ezen a héten minden este ott vagyunk a Rádió 1 Stage-en. Szerdától szombatig este 8-tól mindent közvetítünk élőben. Óriási lesz!
2: Nagyon várom. Ez a nyár vége azért elég sűrű, főleg ez a hét, ugye az ünnep miatt tényleg mindenhol nagyon sok rendezvény van, de hát azért le fogunk költözni a Balatonpartjára, és Zamárdiból fogjuk nektek adni az igazi fesztivál hangulatot.
0: Így igaz, reméljük, hogy jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk, tehát még egyszer most, ezen a héten, szerdán, csütörtökön, pénteken és szombaton Zamárdi Strandfesztivál Rádió 1 Stage. Gyertek bulizni, megyünk tovább!
2: De még mielőtt tovább mennénk, azért elmondanám azt a nem elhanyagolható információt, hogy a 38. percben Korbu révén a Ferencváros megszerezte a vezető gólját az Alegerszeg ellen. Hamarosan lefolyják az első félidőt, és hát a gól után egy kicsit megélénkült az Alegerszeg játéka. Próbálnak gyorsan egyenlíteni, egyelőre ez nem sikerül, és most egy beadást... Na jó, van, akkor menjünk tovább.
0: Ez a megszólalás sporthíreket tartalmazott.
2: Akkor menjünk tovább zenével. Érkezik a Just the Way You Are, méghozzá David Guetta remixében. Egy új dal régi köntösben, vagyis hogy egy régi dal új köntösben itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig. A mikrofon és a lemezjátszok mögött Juhász Gerit és Lotfi Begit halljátok.

0: Live Mix Summer Edition, egész nyáron ez van, 2 órán át mixelnek Magyarország legjobb DJ-i, ma például Lotfi Begi egészen 7-ig. Tartunk megint egy rövid hidratációs szünetet, iszunk egy kis szűrt vizet a konyhában, mindent megiszunk, amit találunk, aztán pedig itt vagyunk még 1 órán át élőben veletek, jó?
1: Így van, nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül jövünk és folytatjuk a mixet.
2: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
5: Ha nem egy átlagos jeges kávéra vágysz,
6: irány az I Love Bécs Café. Orange Americano a frissen facsart narancs és cold brew egy izgalmas ízélményért. Yuzu Matcha Tonic a citrusos pezsgő felfrissülésért. Kóstolj bele a nyárba! I Love Bécs Café, Bécs, Széchenyi tér 1.
7: Hogyan tudnék én?
8: Demién Ferenc 80. Augusztus 20-án a Pécsi Káptalan kertben. A koncert előtt a Hogyan tudnék élni nélküled filmvetítés is vár. Egy jegy, dupla élmény. Jegyek gag.jegy.hu.
9: Műszaki vizsga rövid határidővel. A Losonci Service profi és megbízható partner 40 éve. Műszaki és eredetiségvizsgálat 3,5 tonnáig. Külföldről hozott járművek honosítása. 72-411-202. Pécs, Melinda utca 2/2.
10: Beleunt a reklámokkal teletűzdelt tévéadásokba. Streaming csatornákat néz. Próbálja ki a gigabites optikai internet minden előnyét. A részletekről és akciókról érdeklődjön az ügyfélszolgálati telefonszámainkon, vagy látogasson el a www.nikon.hu weboldalra. Nikon Wireless Kft. Optikai internet elérhető áron.
11: Idén is komlói bányásznapok 4 napon keresztül. Színpadon a Well Hello, a Honeybees, a Hiperkarma, a Kacaj és DJ Jamina. Mellettük pedig számtalan színpadi produkció, kézműves vásár, szórakoztató és családi program vár szeptember 3-a és 6-a között. Tudj meg többet és vedd meg elővételes jegyed már most a komloikaptár.hu oldalon.
12: Vetőmag Bolyból. Közeledik az őszi kalászos vetési szezon. Keresse a jó kenyér a minőség és a mennyiség ígéretét. Kis és nagy tételű kiszolgálás. Információ a 0620 95 05 146-os telefonon, az info@boy.bonafarm.hu e-mail címen. Vásároljon vetőmagot Bolyból.
13: Augusztus 21-én Azaria a Káptalan kert színpadán. Az ország egyik legmeghatározóbb előadója egy különleges nyári koncerttel érkezik Pécsre. Káptalan kert, ahol a pécsi nyár legjobb koncertjei várnak. Részletes program és jegyelővétel káptalankert.net.
4: Miért hallgatják egyre többen a Rádió 1-et?
14: Mert

0: a legújabb kedvencek is megszólalnak. A új zene akkor is Rádió 1, mert egész nap csak igazi mai sláger megy.
1: Reklámot hallottál.
0: Rádió 1. Rádió 1. Csak igazi mai sláger megy.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Summer Edition 5-től egészen 7-ig, és jó látni, hogy milyen távolról is vannak hallgatóink. Sziasztok, Csehország, D1-es autópálya, Brno és Prága között vagyok félúton, 16 fok, szemerkélő eső, Begi zenél. Kell ennél több, így jó kamiont vezetni, jó a műsor, Tamás.
1: Köszönjük, hogy írtál nekünk, és vigyázz magadra.
0: Begi után...
1: 16 fok?
0: 16 fok, az kemény.
1: Azért azt el tudnám képzelni most, nem? De csak szerdáig.
0: Így van, mert szerdától szombatig minden este ott vagyunk a Strandfesztiválon, a Rádió 1 Stage-en, Zamárdiban. Gyertek, bulizunk egy nagyot még így a nyár utolsó napjaiban. Lendülünk tovább.
1: A folytatásban pedig egy olyan duóval megyünk tovább, akik nem is olyan régi itt jártak Budapesten méghozzá a Rádió 1 születésnapi fesztiválján. Léptek föl, a Switch Discóról van szó, és a Sleep Tonight című felvételről itt a Rádió 1-en, a Live Mixben egészen 7 óráig élőben mixelem az igazi mai slágereket.

0: Sláger megy, két új frekvencián is szólunk, képzeljétek el, Esztergomban a 107.5-ön, Szigetváron pedig a 103.1-en, mind a kettő lehet majd hallani az élő közvetítést ezen a héten, szerdától szombatig, esténként 8 órától, Zamárdiból, a Strandfesztiválról, a Rádió 1 Stage-ről, és hogyha nem hallottatok még a Rádió 1-en élőben szabadrúgást közvetíteni Begitől,
1: eljött a pillanat.
2: Most se, mert hogy 11-es
0: igen.
2: Ugye a Ferencváros az Alaegerszeg ellen játszik, 1-0-ra vezetek a 68. percben, Korbu a labda mögött áll, egy kezezés után, amit a VAR-ral megvizsgáltak, és a bíró befújta a büntetőt, és hát nézzük a dolgot. Rárugja, és... Nem hiszem el. Ne?
0: Nem hiszem el.
2: A Gundinek a fia, Gundertakács kivétel. Hát gyerekek! Te mit röhögsz itt már?
0: Ne, én azt mondom, Begi, én ha az M1-ben lennék, most leigazolnálak téged ilyen szakértőnek.
2: De hogy ez komolyan? Mi volt?
0: Ez tök bordalmas. Jó közvetítés volt. Nagyon jól lehoztad, Begi, gratulálok. Igen. Tök jó.
2: Marad az 1-0. Zalaegerszeg-Ferencváros mérkőzésen, a forduló záró mérkőzésén. Idegenben játszunk, és hát borzalmas sok helyzetünk volt, amiket kihagytunk, hát most ezt se sikerült berúgni, van még 20 percünk.
0: Imádtam, Begi, akkor mi a Strandfesztiválon találkozunk Zamárdiban a héten.
2: Bizony, szerdán már ott leszek, és nem csak élőben, hanem a rádió összes frekvenciáján hallhattok, láthattok is?
0: Bizonyám.
2: Láthattok is, úgyhogy hozzuk nektek a fesztivál élményt. Köszönöm az elmúlt két órát, nem menjetek sehova, hiszen pillanatokon belül kezdődik az élő kívánságműsor Juhász Gerivel, én pedig logóról elmegyek.
0: Azért még drukkolok nektek. Hajrál meg! Jön mindjárt Ray Dalton! És a Blood Running hívható SMS és Fiber számunk 0623111111. Nem, nagyon jól lehoztad, én szeretnélek látni tévésport kommentátorként, közvetítőként, szakértőként. Amit érzel, szevasz Begi, találkozunk a strandot, csáló.
3: A műsor támogatója a Burger King. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
4: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Trump.

0: Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a Vadi Új Rádió egy Jack Daniel's stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
0: Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy. Miért szeretitek egyre többen a Rádió 1-et?
0: Mert itt szólnak az igazi mai slágerek a

0: csak igazi mai sláger megy.
1: Magyarország legnépszerűbb esti elektronikus zenei mix műsora. A legjobb hazai DJ-kkel. Csak itt a Rádió egy esti mix műsorában. This is the World is Mine Radio Show. A házigazda Juhász Geri.

0: este 9-től a Rádió 1-en és a weben élőben. This is the World is Mine Radio Show on Radio 1. On Radio 1. Rádió 1.
1: Csak igazi mai sláger megy.

0: csak igazi mai sláger megy. Változatosan.
1: Rádió 1.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most!
0: Rádió 1!
2: Indul! A Rádió 1 kívánságműsor Juhász Gergővel és az igazi mai slágerekkel.

0: Nálunk csak igazi mai sláger megy. Hello mindenkinek a stúdióban, Juhász Geri. Ha meglepnétek valakit egy dallal, egy üzenettel vagy egy meglepetés hívással, este 8-ig szokás szerint számíthattok rám. A mai első telefonáló Shakirát szeretné, hogy hívnak?
1: Sziasztok, Brigi vagyok.
0: Hello Brigi, és kinek menjen ez a dal?
1: Kedves férjemnek és a kollégáinak, hogy kitartás és jó munkát, már nem sok van hátra.
0: Hát akkor adjuk nekik az erőt méghozzá Európa jelenlegi legjátszottabb rádiós slágerével. Shakira énekel itt a Rádió 1-en.

0: Itt a Rádió 1. Csak igazi mai sláger, mert sok jó zene és kevés duma a Rádió 1 kívánság műsorban is. Halló?
1: Gyöngyi vagyok, és Kámrádtól kérek Mátének a fiamnak egy számot.
0: Na akkor jön is nektek Kámrád egyik legfrissebb slágere, a Hági

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy, Sabrina Carpenter után pedig egy kicsit felpörgünk. Attila, parancsolj!
1: Martin Garrix-től szeretnék egy dalt.
0: Martin Garrix, oké, hová menjen és kinek?
1: Ajkára szeretném küldeni a családomnak, testvéreimnek és a páromnak.
0: Na akkor Martin Garrix és a Butterflies már pörög is nektek, jó hetet!
1: Nagyon szépen köszönjük, szia!

Vannak rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.

0: A Rádió Egyet halljátok nálunk, csak igazi mai sláger megy. Blondi is érkezik, aki képzeljétek el, és ez nagyon-nagyon fontos. Most szombaton, augusztus 22-én este 6-tól itt lesz élőben a Rádió Egy stúdióban, és egy órán át fog mixelni. Ki kéri őt?
1: Lívia vagyok.
0: Lívia is, kinek menjen ez a dal?
1: Barátnőimnek, Szandinak, Katának, Kenikőnek, Edinának.
0: Ez tehát Blondi is, és a Never Walk Alone, és akkor ne felejtjétek, egy órás Blondi is mix élőben most szombaton.

0: Nálunk csak igazi mai sláger megy. Móni, parancsolj!
1: Kuki, új számát szeretném.
0: De jó választás, ez egy nagyon vagány, nagyon-nagyon előremutató dal. Fire a címe, kinek menjen?
1: Férjemnek.
0: Már indítom is, természetesen Kuki is ott lesz a Strandfesztiválon, a Rádió 1 Stage-en. Élő közvetítés szerdától szombatig, minden este 8-tól.

0: A Rádió Egyet halljátok, jön a diszkós hit, úgyhogy én tartok egy egyórás hidratációs szünetet 9-től World is Mine Radio Show élőben előre mutató zenékkel, Metzger Vikivel és Kollárral a lemezjátszók mögött. Akkor találkozunk, Juhász Geri kijelentkezik, mindenkinek jó pihenést kívánok, sziasztok!
1: A Hydration Break támogatója a Viva Vitamin Water protein itala.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Balázsék ma sem szomorkodtak. Íme a legjobb reggeli pillanatok.
4: Kérlek szépen, az van, hogy hát egy új projektet kezdtünk Annával, de nem akartunk szólni róla neked, mert én Annát szerettem volna tehermentesíteni. Van ez a tojás mizériád.
5: Igen, szegény, ugye? Már ki van tőlem.
4: Na, 8-kor 3 tojás, 3 tükörtojás.
5: Most 4-re emelem.
4: Ne! És ugye ez úgy zajlik ez a dolog, hogy Annácska szegény bejön érted 5 után, kipakolja a indukciós sütőt, a serpenyőt,
5: ez
4: a tojást, az akár micsodát. És én megvilágosodtam, mondom, én segítek az Annának, ezért rendeltem az internetről egy csodálatos szerkezetet, amely azt ígéri nekünk, hogy nem kell ez a sok vacak, hanem egy T-betűs dobozt megszerzel, belerakod a tojásokat, beleütöd, és beteszed a mikróba, és olyan tükör tojás lesz.
5: Olaj nélkül? Az nagy áldás
4: hogy
5: lenne.
4: Sírsz.
5: Az jó lenne.
6: Prémium.
4: Ez a prémium kategóriás T-betűs.
6: Nem mondok semmit, tessék Balázs, fogyaszt egészséggel, ami marad farag.
5: Fúj, de rohadtunk.
6: Egy kis villa hozzá, Bali.
5: Jó, az én ezt megeszem.
6: De bát, a tojás, az tojás.
4: Sóz meg, nincs rajta só.
6: Rögtön hozunk só.
5: És olaj nélkül így megsül.
6: Ez nagyon
4: így
6: szép.
4: Van.
5: Elmondom neked, Feri, hogy ha ez olaj nélkül így, nekem ez jó.
4: De várjál, mert kísérletezünk, szerintem túlsütöttem.
5: Nekem ez jó, gyerekek. Én mindennek örülök.
4: Érted, nincs pakolás, nincs, hogy
5: kicsit
4: hívják.
5: Megsózod.
6: Tehát gyakorlatilag a tükör tojások rémét sütöttük meg, mert olyan, mint egy
5: ilyen. Lehet, hogy megúszod, hát várjál.
6: Na? Most azért, mert nem néz jó ki, attól finom.
5: Kicsit túl van sütve.
4: Ez most bent volt majdnem 3 perc.
6: Ja, igen.
5: Azért olyan, mint a gumi.
4: Na.
6: Jó az, igyár rá.
3: Holnap reggel újra jönnek Balázsék a Rádió 1-en. Rádió 1-en. De ha nem bírsz várni, irány a rádió1.hu.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
7: Diszkósít. Meghatározása 100. Magas BPM tartalmú, adrenalin szint növelő. Kapaszkodjon. Indulunk.
8: Diszkó!
3: Juniorral, Hanvai PG-vel és Bárány Attilával.
9: Szevasztok, szép estét mindenkinek!

0: És még az is meg lehet, hogy Siófokon is tudtok velünk élőben találkozni egyébként szerdán és csütörtökön két hatalmas nagy bulin.
1: Annyit akartam mondani, hogy augusztus 30-án vasárnap délután csinálok egy Made in Italy estet, egy vadiói estet, lesznek olasz slágerek, lesznek színes italok, olaszok, amelyben vidámság van. Ezen kívül még ott lesz egy fantasztikus pizza szakács, ugye a Discocit pizzát is ő alkotta meg. Balázs Attilának hívják, és hát ismerhetjük ott, Hamai Pidzsinek is volt a vendége múlt héten, és hát ő fedezte föl egyébként, ezt el kell, hogy mondjam, tehát a Pidzsi hozta a köztudatba be Balázs Attilát, aki meg egyébként a pizzája, mert hogy világbajnoki második, és ő fog majd sütögetni pizzákat. Szóval a Kopaszin találkozhatunk, a Kopaszi gáton majd augusztus 30, egyébként ingyenes az esemény, kaja, pia és olasz zene, mindenkit várok, és erről jutott eszembe, mert hogy Ricky Poveri a folytatásban, Ciao Itali, Ciao Amore, DJ Junior van a Discocitben, hadd szóljon, Amore! Ciao Itali!

0: kíváncsi leszek majd, hogy mit nyilatkozik az egész dologról. Bár beszélgettem vele, én is ugye a Sziget Fesztiválon, a DJ Otin ott voltunk, de fantasztikusan jó fej a csaj, egyébként imádom egyébként ő, és a férje is.
1: Férje hát a Gyula az
0: Jenny. Na menjünk tovább most egy svéddel. Swedish House Mafia és a

0: szépen. És hát mi lassan búcsúzunk, de ne felejtsétek el, hogy szerda, csütörtök, péntek, szombat a héten élőben jelentkezünk a Strand Fesztiválon, Rádió egy Stage-ről, 8 és 9 között diszkos itt lesz.
1: Ameddig a földkerekig szolgálok és zenélek, hogyha már

25. születésnapja lesz, és hogyha 25. születésnap, akkor a diszkocsitel ünnepel a Balatoni Bob, és mindenki, aki megjelenik a helyszínen, délután 5-től várunk már mindenkit nagy szeretete, egészen este 11-ig, mivel ez egy nappal.

Szóval a búcsúzom, amelyet régen nagyon-nagyon sokat játszottam, és csináltam belőle egy eredeti valódi DJ Junior. Hamarosan jön a klip majd a csatornámra. Ugye kicsit megtekertem, meg kicsit modernizáltam az egészet. Ezzel búcsúzunk itt a Discosheetben, Hanvai Pidzsit és DJ Juniort hallgottátok. Holnap pedig jövünk szintén, szerdától pedig érkezünk majd a Strand Fesztivál, és ott lesz Discosheet. Ez a Julian Zsever féle Air Conditioner. Szevasztok!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timi Trump

0: Rádióban klubérzés vár. A Rádió egy Jack Daniel's stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Jamina, Metger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newey, Brickley, a Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a vadi új Rádió 1 Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Az allergia bármilyen helyzetben elérhet, ezért jó, hogy mindig kéznél van a Revicet, a víz nélkül bevehető szopogató tabletta allergia ellen. Revicet. Érje el könnyedén, ha eléri az allergia. Információ revicet.hu. A Revicet 10 mg préselt szopogató tabletta cetirizin dihidroklorid tartalmú víz nélkül kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
1: Reklámot hallottak.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben.
2: World is mine.

0: Ez itt Magyarország iránymutató esti mix műsora, a Word is Mine Radio Show. Hello mindenkinek! Bomba lesz velünk ez a következő 3 óra, megjött a lehűlés, megjött az eső, megjött Viki, és egy dupla kávét csinálok neki mindjárt. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok! Igen, óriási élmény volt egyébként lentről a parkolóból felsétálni, mert én kínáltam most meg nem a stúdió alatt, és annyira jó volt, hogy esik az eső, úristen, tehát hogy nagyon-nagyon jó. Én nem tudom, mikor hiányzott már ennyire.
0: Kellett már nagyon ez az eső. Nagyon kellenek a jó zenék, itt vagyunk tőlünk, ezeket megkapjátok minden este 9-től 0623-111-111, ez az SMS és Viber számunk, induljunk el!
1: Bizony, el is tartolunk egy zseniális feldolgozással, Fate lesz és Bibi Rexa újra alkotta a New Religion.
2: At the turntables now, Victoria Metzger.

0: A Rádió Egyet halljátok, itt a World is Mine Radio Show élőben, benne pedig minden, ami elektronikus zene. Metzger Victoria a lemezjátszói mögött 11-ig, aztán Kollár is jön még, szintén élőben 11 és éjfél között. Sziasztok, imádom Metzger Viki zenéjét, különösen tetszik az új száma, amiben Miss Mód énekel. Szép nyarat mindenkinek, János.
1: Fú, hát gondolatolvasók vagytok. Meg te is, Geri, hogy ezt olvastad pont be.
0: Ez jön?
1: Hát majd ezt.
0: De jó! És azt nem beszéltünk össze, ebben a pillanatban jött Jánostól ez az üzenet Viberen. 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. És a héten mi este már csak ma is, holnap leszünk itt a stúdióban. Szerdától ugyanis Strandfesztivál Zamárdiban esténként ott leszünk, minden este 8-tól éjfélig élőben közvetítünk mindent, úgyhogy gyertek és bulizzunk együtt.
1: Wow, bizony, a Strandfesztivál egyébként minden évben zseniális, nagyjából 10 éve járok Strandfesztiválra, úgyhogy nagyon várom már az ottani közönséget, akik eljönnek Zamárdiba, és hát gyertek, mert minden nap tényleg ott leszünk önálló színpadon.
0: És mindjárt vége a nyárnak, 0623111111, ez az SMS és Viber számunk. Hát akkor jöjjön az, amit nem beszéltünk meg előre.
1: Bizony, egy dupla Fischer után akkor sajáttal szeretnék tovább menni, ami egyébként már elért az 1,3 millió megtekintést, hallgatást. Nagyon szépen köszönjük nektek, ilyen rövid idő alatt, 2 hónap alatt, ez zseniális szám. Úgyhogy Nagy Bogival, Miss Mooddal érkezik most a következő legújabb dalunk, az Éden, csak itt a Rádió 1-en.

0: Nagyon köszönjük, hogy ma is itt vagytok, és minket hallgattok, vagy minket néztek, lehet mind a kettőt. Ez a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben mellettem Metzger Viktória a lemezjátszói mögött. Mindig belekezdjük a hetet. Hello Viki, még egyszer.
1: Hello mindenkinek, bizony, minden hétfőn este én is tartolok.
0: Így van, aztán Kollár is jön még szintén élőben 11 és éjfél között. Van egy csomó üzenetünk, juhú! Így kezdődik az egyik. Mondtam már, hogy imádom a hétfő estéket veletek. Köszi, ma is maradok teljes imádattal, rajongással. Sok puszi nektek, Andi.
1: Ó, de tündér vagy, maradj is velünk.
0: Sziasztok, imádom a műsort, sokat hallgatunk titeket, most tartunk haza 5 gyerkőccel, kérlek Viki, játsz nekünk valami igazán erőset, puszi Vivi.
1: De édesek vagytok, Vivi, vigyázzatok magatokra nagyon, nem tudom, hogy arra esik-e az eső, de figyeljetek nagyon az utakon.
0: Ide hozzánk megérkezett a lehűléssel együtt, úgyhogy menjen akkor ennek az 5 gyerekes családnak a következő zene.
1: Bizony, egy óriási puszit küldök nektek, hogy a legújabb zeném Gabriel Dancerrel és Blanche-sal készült, ez a One Kiss, itt mutattunk be nálad, Geri, ami egyébként elérte a 600 000 megtekintést, wow. Nagyon szépen köszönjük. Tényleg egyébként nagyon örülök neki, hogy mostanában, amik kijönnek zenék, azok így hasítanak, úgyhogy köszönöm nektek, tehát a One Kiss nektek szól, és jó utat, vigyázzatok magatokra. At the turntables now. Victoria Metzger.

0: Az intelligens zenék itt vannak nálunk, és mindig esténként 9-től jönnek, csak a World is Mine Radio Show-ban a Rádió 1-en. Metzger Victoria lemezjátszói mögött, el is a Keys, a Swedish House Mafia és a Finally. Szerintem ez azon kevés dalok egyik, amiket, hogyha az ember felrak 2-3-4-5 egymás után, akkor sincs vele semmi baj.
1: Igen, igen, igen. Egyrészt, másrészt meg ugye ez egy nagy klasszik, ez egy feldolgozás, már ugye el is a Keys-szel együtt is.
0: Így van.
1: És az a durva, hogy nagyon sok mindent előszednek ezek a nagy DJ producerek, progressive house formájába újra gondolják, ugye, én szerintem ez egy tökéletes összeállás, Alicia Keys és a Swedish House Mafia egyébként mindig is egy teli találat volt, szóval külön-külön is és együtt is, úgyhogy én nagyon kedvelem ezt a verziót.
0: Tökéletes volt, így van, és hát képzeljétek el, meg képzeld el, Viki, egy nagyon kedves ismerősöd nemzetközi vizekről, itt lesz élőben a stúdióban.
1: Igen,
0: szombaton,
1: kacsingattam, arra láttam, hogy a blond is, igen.
0: Bizonyám,
1: igen.
0: A félig kanadai, félig magyar DJ és producer, szuperszár blond is itt lesz nálunk élőben a stúdióban. Ha már itthon tölt Magyarországon néhány napot, akkor beugrik hozzánk mixelni és interjút adni, Kis Mártival lesz itt élőben a stúdióban, tehát most szombaton blond is élőben mixel ugyanerről a két lemezjátszóról este 6 és 7 között.
1: Nagyon menő, nagyon menő.
0: Üzensz hát, neki valamit? Mert felírom szívesen.
1: Igen, hogyha nem emlékezne rám, mondd, hogy elkapott Kanadába after bulin zenéltünk, ugye egymás után, és mi ott ismerkedtünk meg, úgyhogy talán onnan megleszek neki, de már nagyon régen mond neki, hogy vagy mutasd meg az Instámat, szerintem abból lehet, hogy tudni fogja.
0: Felírtam.
1: De okay. A legegyszerűbb, hogyha mondod neki, hogy Kanadába egy after helyen zenéltünk egymás után, és ott találkoztunk.
0: Tudni, hogy emlékezni fog.
1: Szerintem fogja egyébként tudni, de mondjuk az ekkora nagy sztároknál azért kérdőjeles, hogy meg tudnak ennyi embert jegyezni.
0: Igen, ez egy nagyon jó kérdés.
1: Figyelj, őszinte leszek veled, én nem vagyok sztár, de sokszor én sem tudom itthon megjegyezni egyébként, persze. Hogyha páran oda jönnek, hogy hol találkoztunk, mindig kérem, hogy segítsenek nekem, úgyhogy én abszolút megértem, hogyha nem fog emlékezni, de én emlékszem a mai napig, és nagyon-nagyon kedvelem őt, meg a munkásságát is, és továbbra is játszom az ő zeneit.
0: Szóval blond is egy órán keresztül élőben a Rádió 1 lemezjátszói mögött élőadásban, tehát most szombaton este 6 és 7 óra között. Lendülünk közben tovább.
1: Bizony, ha már nagy feldolgozások, akkor egy zseniális Silence szeretnék hozni szeremek lennel, és aki feldolgozta úr, az nem más, mint John Summit, úgyhogy ez érkezik most itt a World is Mine Radio Show-ban.
2: And the

0: Amy McDonald nagy 2007-es slágere a This is the Life volt ennek a zenének az eredetije. Sam Felt, a Switch Disco Rehab és a Sleep Tonight a Word is Mine Radio Show-ban itt nálunk a Rádió 1-en. Mellettem Metzger Victoria a lemezjátszói mögött élőben. Ne felejtjétek, szerdától szombatig Strandfesztivál, Zamárdi, találkozunk a Rádió 1 stage-en. Élő közvetítés is lesz minden este 8-tól egészen éjfélig. Nagyon jó helyen lesz a színpadunk, új helyen leszünk. Vadi új színpad, képzeljétek el, tök jól fog kinézni. És óriási
1: hol leszünk?
0: Egy másik helyen.
1: De hol?
0: A strandon.
1: Te se tudod, Geri, majd oda mész, akkor fogod tudni.
0: Nem tudom pontosan, hogy de máshol, mint eddig.
1: Máshol.
0: Olyan lesz, mint egy klub. Képzeljétek el.
1: Igen? Fedett lesz?
0: Fedett. Pontosan.
1: Akkor tudom, hogy hol lesz.
0: Akkor te tudod. Igen. A kettőnk közül akkor te most már többet tudsz.
1: Igen.
0: Nagyon jó lesz, tehát még egyszer szerdától szombatig Strandfesztivál Zamárdi, keresétek a Rádió 1 stage-et, reméljük jó sok Rádió 1 hallgatóval fogunk bulizni. Szuszanunk egyet Vikivel, aztán pedig folytatjuk, jó?
1: Úgy is van, nem menjetek sehová.
0: Jövünk vissza élőben, ottan. Bírod még? A World is My Radio Show azonnal folytatódik a Rádió 1-en. The World is My Radio Show is coming back. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Augusztus 19-től a Balatonpart legnagyobb fesztiválja. A nagy színpadon Timmy Trumpet.

0: érzés vár. A Rádió egy Jack Daniel stage-en, a lemezjátszók mögött, minden nap este 8-tól a Disco Shake, Cookie és a World is Mine Radio Show sztárjai. Regan Lili, Yamina, Metger Victoria, Jauri, Lotfi Begi, Wilcox, Newey, Brickley, a Loving Arts, Joer Junior, Kollár, Pure Beat, Pullmax, Christopher, Antonio és a Stadium X. Találkozzunk a vadi új Rádió egy Jack Daniel stage-en minden este 8-tól a Strandfesztiválon augusztus 19 és 22 között.
1: Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
0: 90,6 Rádió 1. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon, FM-en és weben. World is Mine Radio Show.

0: este 10 van, hello mindenkinek, mindig ez az az időpont, amikor jobban odalépünk a gázra. Mellettem még mindig Metzger Viktória lemezjátszóknál. Hello Viki!
1: Hello mindenkinek, sziasztok!
0: SMS és Viber számunk 0623111111. Ha kíváncsiak vagytok, milyen a World is My Radio Show belülről, tudjátok nézni is a műsort, élőben megyünk a YouTube csatornánkon és az applikációnkon. Isteni zenék jönnek ebben a következő egy órában is, menjünk tovább.
1: Bizony, kezdjük is a második órát, Alex Kenji a háttérben, Bambolé, csak itt a World is My Radio Show-ban. At the turntables now. Victoria Metzger.

0: Jonas Blue és az Edge of Desire a Rádió 1-en a World is Mine Radio Show-ban. Mellettem Metzger Victoria élőben a lemezjátszóknál. Egy Viber üzenet: sziasztok, Csaba vagyok a szomszédos Floridából, lenne egy kérésem, vagy egy javaslatom. Ha Blond is fog zenélni nálatok a hétvégén élőben, alá is írhatná a lejátszókat, és valahogy meg lehetne őket menteni, hogy ne kopjanak el az évek alatt, és egyszer lecserélitek, egy aukción el lehetne adni, és a bevétel jótékony célokra lehetne felhasználva, például rákos gyerekek megsegítésére vagy hasonlókra. Végül is minden híres előadó alá tudná írni, meg ti is a rádiótól, hiszen mindenki ismer és szeret benneteket. Ez csak egy ötlet. Csaba, ez több mint egy jó ötlet, nagyon szépen köszönjük.
1: Tényleg egy jó ötlet egyébként.
0: Igen, azt kell, hogy tudd, hogy nyitott kapukat döngetsz, mert hogy a stúdió ajtónk az, aminek a felülünk lévő
1: oldalát... És azt fogjuk elárverezni a stúdió ajtót, amit a Geri csukogat mindig.
0: Szép narancs színe van, nem minden lakásban mutatna nagyon jól, viszont valaha bár...

0: aztán az üvegablakot majd egyszer kiveszük és elárva.
1: Igen, igen. Nagyon sok pénzt.
0: Azon kapnám magát a rádió egy tulajdonosi köre, hogy kiárultuk itt a bútorzatot meg a nyilászárókat.
1: Csabi, nagyon köszönjük, jó az ötlet. 0-20-3-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mi jön most?
0: Egy saját remixel szeretnék továbbmenni, és ha már ilyen jó kis mediterrán hangulatban vagyunk, és ilyen kongás témák mennek, akkor egy apró house track-kel szeretnék, vagyis egy remixel szeretnék továbbmenni, amit én készítettem Nagy Boginak és Dashnek, ha jól leszek újrára, és egyébként már 700 000-nél van a megtekintése ennek is, úgyhogy el vagyok halmozva megtekintésekkel. Köszönöm nektek ezután, és ezzel folytatódik a Verdi's My Radio Show. At the turntables now.

0: Max Tyler és az Every Night, úristen, de jó volt ez. Hát ez van nálunk minden este 9-től. A Rádió Egyet halljátok itt a World is Mine Radio Show. Élőben mellettem Metzger Viktória, mint mindig hétfőnként 2 órában. Hello Viki még egyszer.
1: Hello mindenkinek, sziasztok.
0: Kollár is jön még Viki után, szintén élőben szokás szerint 11 és éjfél között. 2 új frekvencián is szól a Rádió Egy, Esztergomban a 107.5-ön, Szigetváron pedig a 103.1-en találtok meg minket. Kecskeméten a Merci gyárból hallgatunk titeket, és veletek megint jobban telik az éjszakás műszak. Hajrá, csak itt tovább, üdvözlettel Lord Gabó!
1: Most a mindenit.
0: Wow. Jó munkát.
1: Igen, jó munkát, kitartást.
0: Sziasztok, nagyon jó a mix, Viki szettje ismét hibátlan, puszi nektek Anita.
1: Hát nagyon szépen köszönöm, bele is pirultam.
0: Nagyon helyes.
1: Every night.
0: Is.
1: Minden este pirulok.
0: És hogy a Vikit nem csak hallgatni, hanem nézni is szeretnétek, egyrészt megtehetitek ma este is a YouTube csatornánkon és az applikációnkban, és hát Vikit is elkaphatjátok, mint az összes Rádió 1 DJ-t a Rádió 1 stage-en Zamárdiban, a Balaton partján, ugye a Strandfesztiválon szerdától szombatig ott vagyunk minden este, és élőben közvetítjük a bulit 8-tól éjfélig.
1: Bizony, én már szerdán ott leszek, azt hiszem 1 órakor fogok kezdeni, úgyhogy nagyon várlak titeket.
0: Úgyhogy még egyszer találkozunk ezen a héten szerdától szombatig minden este a Rádió 1 stage-en Zamárdiban, a Strandfesztiválon. Lendülünk közben tovább.
1: Úgy is van, Medúzával megyünk tovább, Don't Wanna Go Home, én se akarok hazamenni, pedig már csak fél óránk van hátra, úgyhogy ezzel megy tovább a World is Mine Radio Show.

0: Itt a Rádió 1 és a World is Mine Radio Show élőben, hát ilyenek nálunk a hétfő esték. Metzger Victoria állt az elmúlt két órában a lemezjátszók mögött. Viki, érvényes hétfőn este egy üvegbor után rátáncolni? Nagyon jók vagytok, ja, és boldog születésnapot magamnak üzeni Mónika. Mónika, hogy ne lenne
1: persze,
0: érvényes?
1: Persze, hogy érvényes, tanál, meg szex és New York, imádom. Ja.
0: Isten életesen, drága Mónika, érez nagyon jól magad, miközben minket hallgatsz, vagy minket nézel. Sziasztok, Viki, köszi ezt a megint fantasztikus két órát, ha te zenélsz, egyrészt repül az idő, másfelől a hobbi festés is megy ezerrel. Puszi nektek, sajnos nem tudok ott lenni a strandfesztiválon, mert dolgozom, viszont a lányomat küldöm, ő képvisel majd, és alig várja már a bulit. Puszi a basszus hasonás, srác.
1: Azt a mindenit, hát jól is teszed, hogy elküldöd, mi meg majd vigyázunk rá a rádiósztésnél.
0: Így van, óriási lesz a buli, jó helyen lesz, jó kezekben, nagyon jó társaságban, nagyon jó fellépőkkel. Ugye szerdától szombatig strandfesztivál, Zamárdi, találkozunk a Rádió 1 stage-en. Viki, neked milyen lesz még azt leszámítva ez a hét?
1: Hát húzós lesz, ugye szerdán strandfesztivál, Zamárdi, aztán csütörtökön Szegedre megyek, pénteken Bonyarc, Vashegyre, nyelvtörő, szombaton pedig duplázom Sárvár és Moson-Magyaróvár, úgyhogy kilométerben nem lesz hiány ezen a héten sem.
0: Viki, jó bulikat, találkozunk a strandfesztiválon.
1: Köszönöm szépen. Szépen, jók legyetek!
0: És maradjatok mindenféleképpen, nincs reklám, nem állunk le, már is jön Kollár élőben.
2: Műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Felkészültél. Védj egy nagy levegőt. Indulunk! Radio 1 Budapestről, a Gellért hegy tetejéről, egész Magyarországon,

0: is Mine Radio Show starts now.
1: Este 11 van, reméljük, hogy bírjátok még. Hello mindenkinek, nem állunk le, sőt, rákapcsolunk a következő egy órában. Kollár a házban innentől, hello, hello.
2: Jó estét, rádió, egy sok szeretettel köszöntök mindenkit. Elképesztően el van menve a hangom, és a nyár végén meg vagyok fázva, szerintem erre csak én vagyok egyedül képes a világon. De nagyon izgalmas hetünk van, ugyanis Strandfesztivál lesz a héten, illetve itt indítom a hetet a World is Mine Radio Show-ba, úgyhogy sok szeretettel köszöntök még egyszer mindenkit, és kellemes rádiózást kívánok.
1: A Strandfesztiválon még jobban elmegy a hangunk, azt tudod, remélem.
2: Hát lehet, és nem tudom, emlékeznek-e.
1: Nem baj, tök jó lesz.
2: Igen, a drága rádióhallgatók, de hogy tavaly is idén is élő közvetítésben fog menni a rádióban, mint ott a Strandfesztiválon csinálunk a többi rádiógyes kollégával, és szerintem ez egy nagyon izgalmas folyamat, nekem az egyik legjobb fellépésem volt tavaly a Strand, és ment élőben a rádióba, úgyhogy ez elképesztő plusz dolog, gyertek, csatlakozzatok hozzánk majd valamilyen formába.
1: Élő közvetítés, tehát szerdától szombatig este 8-tól éjfélig minden nap a Strandfesztiválról a Rádió Stage-ről. Zamárdiból induljunk el.
2: Egy új birodalmat építünk a Strandfesztiválon, ilyen New Religion, Beperex és Faithless közös a 2026-os megjelenés, ezzel folytatódik a World is Mine Radio Show.
0: A lemezjátszóknál Kollár! World is Mine Radio Show.

0: I.I.O. és a Rapture. A Rádió 1-en a Third Is Mine Radio Show-ban, mellettem immár Kollár a lemezjátszóknál. Sziasztok, kedves Kollár és drága Geri, továbbra is ti vagytok a legjobbak a rádiózás történetében. Öröm hallgatni benneteket, ti adjátok az éterben a legjobb szetteket. Köszönöm, hogy vagytok nekünk a hallgatóknak, rajongóknak, további sok sikert nektek, Matahari. Nagyon-nagyon szépen köszönjük.
1: Hát azért ez nagyon erős szavak, nagyon szépen köszönjük tényleg. Mit is mondott a magyar rádiózás legjobb párosa?
0: Legjobbak a rádiózás történetében, nagyon kedves vagy, Matahari. Drága
1: azért ahhoz én egy picit még fiatal vagyok, de nagyon szépen köszönöm, ez végtelenül jól esik.
0: Van még sok időd. Tényleg.
1: Hát reméljük kifor ez a bizonyos gyümölcs.
0: És hogyha szeretnétek látni ezt a fiatal titánt, ezt a fiatal szuper tehetséget Kollárt élőben, ne felejtjétek, Strandfesztivál ezen a héten szerdától szombatig este 8 órától éjfélig élő közvetítés képben, hangban. Nagyon jó helyen leszünk, nagyon jól néz ki a színpad, brutál jó zenék lesznek, óriási buli, Balatonpart, az egyik utolsó nagy fesztivál idén.
1: Igen, és azt szerintem nem titok, de azért elmondom, drága rádióhallgatók, hogy DJ-ként megélni azt az élményt, hogy egyszerre vagy rádióadásban és egy színpadon, egy fesztivál színpadon, az valami egészen elképesztő adrenalin és egy egészen elképesztő élmény, úgyhogy én nagyon szeretem tavaly is, hogyha csak fel olyan jó lesz idén, mint tavaly, akkor én már elégedett leszek.
0: Kétszer olyan jó lesz, nagyon reméljük. De még egyszer, reméljük, minden a legnagyobb rendben lesz, és jó sok rádió egy hallgatóval bulizunk, tehát még egyszer, szerdától szombatig ezen a héten Strandfesztivál Zamárdiban a Rádió 1 stage-en várunk titeket. Lendülünk tovább?
1: Így van, jönnek a legnagyobb Rádió 1-es dalok ott is majd, és egy igazán érdekes páros következik most, Ed Sheeran és Martin Garrix összeállása, szerintem a Csillagok összeállása is egyben. Érett már ez a duó, úgyhogy ezzel következik. Ezzel folytatódik a Word is Mine Radio Show, jön a Repeat It.
2: Hey, this is Ed Sheeran, and you're listening to Word is Mine Radio Show.

0: Jó egyet halljátok, ez a World is Mine Radio Show élőben. Mellettem Kollár, mint mindig ilyenkor hétfőnként egy órában, 11 és éjfél között. Hello Kollár még egyszer.
1: Hello drága rádió, egy sok szeretettel köszöntök mindenkit a megfázott hangommal itt augusztus közepén. Elképesztő, hogy nyáron is meg tudok fázni, remélem ti jól vagytok, és hallgatjátok a World is Mine Radio Show-t hétről hétre.
0: Nyáron a legkönnyebb megfázni egyébként, sokkal könnyebb, mint ahogy bárki gondolná, amikor az ember leizad, amikor az ember bulizik, amikor ugrál, táncol, aztán ráizad a póló egy pillanat alatt.
1: És én általában ebben a sorrendben csinálom ezeket a dolgokat, úgyhogy lehet, hogy ez áll mögötte.
0: Ezt fogjuk csinálni szerdától szombatig minden este a Rádió 1 Stage-en Zamárdiban, ugye a Strandfesztiválon. Reméljük, jó sok Rádió 1 hallgatóval találkozunk este 8 és éjfél között, minden nap élő közvetítés. Két új frekvenciánk is van közben, Esztergomban a 107.5-ön, Szigetváron pedig a 103.1-en tudjátok hallgatni a Rádió 1-et. Nem is lehetne egy hetet szebben kezdeni, Kollár mixei segítenek átvészelni a szürke hétköznapokat. Köszi nektek, Viktória!
1: De aranyos vagy, köszi szépen, hogy itt vagy. Maradj a végéig, már nincs sok. Ja, mert a felénél vagyunk.
0: Bizonyám, 0-23-111-111, ez az SMS és Viber számunk. Mivel megyünk tovább?
1: Biztos vagyok benne, hogy a Strandfesztiválon is nagyon egyenülálló lesz zeneileg a Rádió 1 Stage, és lesznek exkluzív megjelenések, már ki nem adatlan megjelenések. Például a Loco Loco is ilyen volt, amit a legtöbb lemezlovas már pörgetett a megjelenés előtt. Én azt gondolom, hogy ezért tudott ilyen népszerűséget befutni. Szóval még egyszer a folytatásban Gordo és a Loco Loco.

into the tunnel. I'm your DJ, and I'm gonna take you

0: a Rádió 1 és a Word is Mine Radio Show élőben mellettem Kollár a lemezjátszói mögött. Egyik állandó hallgatunk, a basszus harsanás srác megint bejelentkezett, ez egy szép hosszú üzenet. Sziasztok, azt hiszem rájöttem a Word is Mine Radio Show népszerűségének a titkára. Létezik egy olyan lelkiállapot, amikor az ihletett érzés tartósan fennáll. Angolul ezt úgy hívják, hogy flow, például erről beszél Brad Pitt a Forma 1-es filmjében, ha valaki emlékszik rá, ahogy ne emlékeznék, imádjuk. Na már most a zenével viszonylag egyszerű elérni ezt az állapotot, ezért olyan népszerűek a koncertek, fesztiválok, rádióműsorok. Azért teljesen ez sem igaz, hogy egyszerű, mert ahhoz, hogy egy ilyen érzést okozom, például egy műsor, ahhoz vérbeli profik, tehetségek kellenek, pont úgy, mint egy komoly zenei koncerten, mondjuk egy hegedű szólista esetében, akit hallgatva úgy tűnik, hogy ez milyen egyszerű, hát ezt én is meg tudnám csinálni. Aha, persze, nem tudnád. De a lényege, hogy úgy magával ragad az előadás, esetetekben a műsor felépítése, a DJ kiválasztása, az általuk felépített szettek, a számok egymásra épülése, a hatása a hallgatóságra, hogy mi, akik hallgatjuk, csak azt tesszük észre, hogy lebegünk és belekerülünk egy időtlenségbe. Különben ezért telik máshogy az idő ilyenkor itt, ahogy írom és hallgatom Kollárt egyszerre, most tetőtől talpig jól eső borzongás futott végig rajtam, de ez nem egyedi eset, ez is a tünet ennek a flow állapotnak. Különben a torok fejfájása, de torok fájása, a hang elmenése van egy jó gyógyszer, a gyömbér lehet kapni shot formájában, de házilag is egyszerű elkészíteni, csodákat művel a volt feleségem, aki énekes, rendszeresen ezt használta, amikor elment a hangja. Üdvözlettel a basszus harsonás rác. Úristen, köszönjük szépen!
1: Hát először is nagyon szépen köszönöm a megfázásod a tanácsaidat. Másrészt, hát ez egy nagyon szép monológ volt, nagyon szépen köszönjük, hogy beírtad. Abszolút osztom minden szavadat, a világ egyik legszebb szakmáját űzöm, és nagyon hálás vagyok érte, és abszolút érzem én is a flow-t, és nagyon reméljük, hogy ez képernyőn vagy akár az autóban, a rádión keresztül is átjön. Köszönjük. Abszolút igaz. Minden szavad igaz.
0: Így van, és nagyon jól megfogtad a lényeget, hogy a dolgok tökéletes egymásra épülése a lényeg. Egy ilyen termék esetében, ha lehet annak nevezni ezt abszolút, a rádióműsort, a Word is Mine Radio Show-t, amit csinál a Kollár, amit csinálok én, amilyen a hangzás, amilyenek a szvíperek, ahogy megszólal ez az egész, és tényleg, hogy bekerül az ember egy ilyen lebegésbe. A flow-ba, így van. Nagyon-nagyon köszönjük, basszus harsonás, hát én el is rakom ezt az SMS-t, mert régen foglalta össze valaki ennyire jól, ennyire kreatívan a mi munkánknak a lényegét. Megyünk közben tovább.
1: Így van, és köszönjük neked, hogy itt vagy hétről hétre, mert te is nagyon sokszor beszoktál írni, ezt nagyon köszönöm neked is. Egy érdekes párossal megyünk tovább, ami már nagyon érett ez a kombo, hogy összeállnak egyszer. Jennifer Lopez és David Guetta közöséről van szó. Ez a Save Me Tonight, ami a pillanatnyi érzelmekről szól, és a pillanatnyi első találkozásokról. Szerintem ezt mindannyian szeretjük, főleg a férfi társaimmal. Értitek, miről beszélek? Ezzel folytatódik a Word is Mine Radio Show. Még egyszer jön a Save Me Tonight 2026-os megjelenés.

0: A Rádió Egyet halljátok, és ez volt ma a World is Mine Radio Show élőben. Gyorsan még egy-két üzenet itt a legvégén. Kedves Kollár, fiatalkorod ellenére lélekkel teli zenéket játszol, és én ezt nagyon szeretem. Maradj ilyen, üdvözlettel, Krisztina.
1: Jaj, de jó megfogalmazás, és ezt magam sem tudtam volna szebben mondani, de való igaz, keresem az ilyen dalokat. Nagyon szeretem a lirikus mondani valóval, vagy hangzással ellátott dalokat. Köszönöm szépen, jól esik.
0: Sziasztok, zárószóra gyorsan bejelentkezem. Ma is hoztad a kötelezőt, Balázsom. A közeljövőben várlak Pátyra. Szeptembertől pedig ismét együtt folytatjuk közös kalandjainkat. Úgy tűnik, tényleg örökpattársak leszünk, várom már, imádlak, csókollak, örökpattársod, barátod Máté.
1: Így van,
0: megint akkor így egybefortak az útjaitok?
1: Igen, képzeld, Geri, a tartalmás formájában is Máté jön velem tovább, úgyhogy 6. évünket kezdjük meg együtt, úgyhogy
0: de jó.
1: Biztos vagyok benne, hogy jövőre is minden adásba be fog érni. Köszi, Máté, hogy itt voltál.
0: Úgy legyen, hát drága Kollár, mi akkor folytatjuk a Strandfesztiválon élőben.
1: Így van, alig várjuk, gyertek, nagyon sok szeretettel várjuk a drága rádióhallgatókat, szerintem nem lesz nehéz megtalálni a Radio Stage-et, sose volt ez eddig még.
0: Szép lesz, fényes, nagy, hangos, találkozunk tehát ott szerdától szombatig minden este 8 órától éjfélig tart majd az élő közvetítés. Egy nagy taps jobbulás a hangodnak, csak mondom, hogy a backstage-ben lesz egy csomó pálinka, az is jó.
1: Köszönöm a kitüntető figyelmet és elnézést a reket hangomért, és vigyázzatok magatokra, mert nyáron is nagyon könnyű megfázni.
0: Így van, köszi mindenkinek a figyelmet, Juhász Geri terelgette a DJ-ket a lemezjátszók mögé. Holnap 9-től jövünk megint élőben. Jó éjszakát, szép álmokat, ciao.
2: A World is Mine Radio Show már a véget ért, de holnap este 9-től újra jönnek Magyarország legjobb DJ-i élőben. Csak itt a Rádió Egyen.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: És most.
3: Rádió
2: indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger, meg kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál a World is Mine-osok után Király Tamás, nagyon menő mixek, amik hamarosan fent vannak a radio1.hu meg az új applikációkban is, és nagyon menő dalok, amik megállás nélkül szólnak, most Lady Gagát hozom, ez az Abrakadabra itt a Rádió 1.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza. Watch me.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi

0: a Rádió Egyet hallgatják.
1: Változatos zenék, Balázsék, egész nap el vagyok fel a munkába.
0: Mi játsszuk az igazi mai slágereket. Rádió Egy.

Rádió 1, csak igazi mai sláger. Megy kellemes éjszakát mindenkinek, a mikrofonnál Király Tamás, alig másfél órája pedig még DJ Metzger Viki zenélt nálunk, aki holnap újra zenél, hát idézőjelben nálunk, mert hogy a Rádió 1 színpadon, de nem itt, hanem a Strandfesztiválon hatalmas bulival készülünk, és minden napra az ország legjobb DJ-t visszük, már szerdán, vagyis holnap a diszkós itt kezdünk, aztán Lotfi Begi, Pómex, Jamila, Christopher, DJ Metzger Viki, Nyújik és Jauri a lemezjátszók mögött, Viki pedig most a legújabb dallal jön, Gabriel Dancerrel közösen készítették ez a One Kiss, amit már is indítok.

0: rádiók, akik gondolják. Vannak, akik remélik. De az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi rádió egyes slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert rádió egy, csak igazi mai sláger megy.

Ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, és mostanában, ha bár kicsit kevesebbet hallunk Calvin Harrisről, ez nem azt jelenti, hogy ne dolgozna akár dalokon, akár bulikon, sőt olyannyira, hogy ő is duplázik ezen a nyáron Ibizán, keddenként is péntekenként is zenél egészen szeptember végig, sőt még október 2-án is lesz egy bulija. Ez meg az egyik nagy kedvenc tőle, John Newmannel, Calvin Harris, a Blame, amit indítok itt a rádió egyen.

Ez Rádió egy csak igazi mai sláger megy, köztük pedig most Kuki zenélt, aki természetesen ott lesz a Rádió Stage-en, a Strandfesztiválon, például csütörtökön este 10 órától is pörgeti az igazi mai slágereket. Én pedig most hozom az újabbat, a nyár egyik nagy kedvenc

0: termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most! Rádió Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi

Ez a Rádió 1. Itt csak igazi mai sláger megy, köztük pedig Jennifer Lopez jön, akinek ugye ikerfiai vannak, akik hamarosan kezdik az egyetemet. Bizony, és úgy gondolták, hogy előtte csinálnak még egy nagy trippet Európában, jó választás egyébként, egy kis családi kiruccanás. Nagyon menő fotók készültek, ez pedig az igazi mai slágere J-Lo-nak, David Guettával, a nagy kedvenc, a Save Me Tonight, amit már is indítok.

0: Vannak rádiók, akik gondolják, vannak, akik remélik, de az igazi mai slágereket csak a rádió egy játsza.
1: Ha igazi mai slágert hall, akkor önnél a rádió egy szól. Az igazi zenei változatosság ide költözött.
0: Mert a korábbi Rádió 1-es slágerek is megszólalnak.
1: Mi nem csak mondjuk.
0: Nekünk ez az életünk.
1: Mert Rádió 1 csak igazi mai slágerme.

Rádió 1. Bárhol, bármikor hallgatható az okostelefonodon. Töltsd le az új alkalmazást, lépj be a Rádió 1 világába, hogy kedvenc műsorodat vagy DJ-det bárhol és bármikor hallgathatod.

ez a rádió egyik csak igazi mai sláger megy, Ronaldo pedig megházasodott, Balázsék is beszéltek már erről, de nagyon menő, hogy nem a világ valamelyik egzotikus szigetét választotta, hanem a portugál focista Portugáliában a tengerparton házasodott, nyilván meg volt adva a módja, bár sok minden nem lehet tudni róla, mert hogy teljes telefontitok volt, ami mostanában egyébként elég trendi, de ennek ellenére szerintem ez egy kifejezetten szimpatikus dolog. A Rádió 1.hu-n erről is írunk, közben pedig igen, elindult az újabb igazi mai sláger, most Tiestótól ez a The Business, itt a Rádió 1-en. Let's get down to business.

Rádió egy csak igazi mai sláger megy, és friss info augusztus 20-ról audiovizuális show keretében rendezik majd a tűzijátékot, mert hogy lesz tűzijáték, picit rövidebb, de ennek ellenére lesz. A program sorozat egyébként, ami 3 napos, nagyjából 4 milliárd forintba kerül, Budapesten 10 helyszín lesz, a Margit-sziget, a Műegyetem melletti rakpart, a Kossuth tér, a Parlament, a Szabadság tér, a Várkert, a Budai vár, a Városliget, a Szent István tér, illetve a Bazilika, hogy egészen pontosan milyen részprogramokra lehet készülni, a Radio 1.hu szuperül összefoglaltuk. Én pedig közben hozom az újabb nagy kedvencet, most a Weekendtől ez a Save Your Tears, itt a Rádió.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: És most!
2: Rádió
1: egy! Indul Magyarország leghosszabb zenei órája Király Tamással. Csak igazi